0: A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen.
1: Az időjárásról.
0: Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, pénteken visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 32-39 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégére enyhül a forróság, szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: turista. Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben vasárnap éjfélig. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között, a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 1,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Hétvégére enyhül a forróság. A magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét, mondta Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott. A két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen.
0: Az időjárásról.
1: Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 32-39 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégére enyhül a forróság. Szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, ahol én kérdezek valamit, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, de e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu-ra, és persze a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. Egy ismerős témát veszünk elő újra, ez pedig nem más, így hangzik a kérdésünk, hogy volt olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnen? Egészen népszerű volt a téma, tehát nem először hallhatják már ezt, és rengeteg üzenetünk maradt bent, pont ebből az alkalomból gondoltam azt, hogy hát tulajdonképpen érdemes folytatni, hát ha jönnek még új üzenetek, meg hát jó sok régi van, úgyhogy már bele is kezdünk, hogyha ön is írna, tehát megteheti a 0635-925-925-ön SMS-ben vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n. Itt van Anett üzenete. Mégis, még réges-régen, mikor mentem a távolsági buszomhoz, metróból feljövet, a mozgó lépcsőn mögöttem állt egy rossz külsejű alak. Elkezdte a szokásos szöveget, hogy segítség kell neki, most született gyereke, stb. Nem figyeltem rá, felértünk gyorsan, el akartam menni, mikor megragadta a karom, utamba állt, és azt mondta, hogy tovább akarja mondani, mert mondani valója van. Teljesen lefagytam, próbáltam valahogy kikerülni, vagy bármi, de semmi. Ekkor éreztem, hogy valaki hátulról átkarol. Na, ott már teljesen össze magam, hogy még mi jöhet. Ellökte a csávót, és engem magával húzott, kicsit odébb értünk, én sokkos állapotban csak annyit mondtam, hogy köszi, ő meg se szólalt, és tovább ment. Iszonyat hálás voltam. Igen, hát hogyha látunk egy olyan szituációt, szerintem kevesen vagyunk, akik odalépünk és teszünk is valamit. Ez az úriember itt megtette Anettel szerencsére, és kimenekítette ebből a helyzetből. Rosszul is végződhetett volna, úgyhogy ezek apróságok, de mégis milyen sokat számít egy embernek, és mennyire megmarad a történet, hogy Anettel is küldte nekünk. Valamivel több mint egy hetet feküdtem lassan 20 éve a balesetén térd töréssel, amikor egyszer csak megálmodták, hogy megműtenek. A két szobatársammal, egy 60 és egy 70 körüli fickóval az egész időt állandóan végigröhögtük. Én középiskolás voltam ekkor, iszonyú jó volt a humoruk. A fiatalabbikat, akinek az ágya az enyém mellett volt, aznap engedték haza, amikor nekem volt a műtétem. Előtte való este a látogatói hoztak neki többek között egy olyan csomag ropit, amiben 4 különböző figura volt, de hiába kínált volna, én már nem ehettem a reggeli műtét miatt. Reggel elköszönünk, én mentem a műtőbe, ő valamivel később haza. Amikor a műtét után visszatoltak a korterembe, mind a 4 ropiból volt egy-egy az éjjeli szekrényemen. Máig ez az egyik legkedvesebb ilyen emlékem, és szégyen, hogy sose kerestem meg utána, pedig tudtam, hol lakik, sőt, máig emlékszem az utca nevére. Ezt egyébként Gergő írta nekünk, és hát szerintem Gergő nem késő megkeresni ezt a kedves beteg társadat. Szerintem simán megteheted, és nagyon jól is fog esni neki, főleg, hogy ennyire emlékezetes történet kötődik hozzá. Egy jókedélyű 50-es csávó, akivel sosem beszéltem ezen kívül mást, ahányszor meglát, mindig megállít, hogy elmondja, milyen jó illata a parfümöm, és csodálatos napot kíván. Egy csapat építő munkás elénekelte nekem a Ciao Bellát, bár valami elképesztően hamisan, de azért cukik voltak. Jó pár éve egy férfi az utcán megállított, hogy ne haragudj, szia, csak el kell mondanom, hogy elképesztően gyönyörűek a szemeid, szia, bocsi, tényleg szép napot, és ment tovább. Igen, ezt Rékától kaptuk, és hát ennyi, ilyen egyszerű kedvesnek lenni valakivel, nem kell ahhoz különös dolgot tenni, egyszerűen pár jó szó is megteszi, és hát ezek szerint Rékánál is működött. Ha volt ilyen története, hogy egy idegen kedves volt önnel, küldj el nekünk, ha van kedve, 0635 92 95, a zenék után folytatjuk.

Volt már, hogy egy idegen ember kedves volt önnel? Akár ok nélkül, akár okkal, akár csak egy apró gesztus, akár valami nagyobb, nyugodtan küldje el nekünk. 0635 92 95 a Ceglét hangja SMS száma. És hát, ahogy mondtam, ez már nem először témánk, úgyhogy régebbi üzenetekkel megyünk tovább először, aztán majd jönnek az új üzenetek is, egyet már kaptunk, de bőven lehet még küldeni. Azért a régi üzenetekből is maradt még jó néhány, amik még nem hangoztak el, úgyhogy most jönnek is. Az előző szemeszterben nem úgy sikerült az egyik vizsgám, ahogy szerettem volna, átmentem, de nem azt a jegyet kaptam, amit terveztem. Hazafelé bűgve telefonáltam a barátommal, mikor az előttem sétáló pasas hátrafordult és a kezembe nyomott egy zsepit, és valami olyasmi mondott, hogy ne izgulj, meg tudod csinálni. Nagyon-nagyon jól esett ez a kedvesség, ezt Eszter küldte nekünk, és köszönjük szépen. Évekkel ezelőtt rossz vonatra szálltunk párommal hazafelé az egyetemről. Egy kis faluban tudtunk leszállni először, már este volt, találtunk egy bácsit az állomás utcájában, aznap már nem indult vonat vissza onnan. Megkérdeztük, hogy milyen taxit érdemes hívni, aki visszavisz Győrbe. A bácsi leintett, és azt mondta, hogy ugyan, visszavisz minket. Megkérdeztük, adhatunk-e legalább a benzinbe, de egy fillért sem fogadott el. Egy igazi, kedves, lovagias idős úr volt, útközben ráadásul nagyon jól elbeszélgettünk, írja nekünk Emese, és nagyon szépen köszönjük. Egy nagyon hosszú e-mailt is kaptunk az előző adás alatt. Egy hónapot utaztam egyedül Ázsiában, kicsit impulzív volt, épp annyi pénzem volt, hogy kijöjjek pontosan a végére a tripnek. Az aténi átszállásnál vettem még egy szendvicset, és maradt egy havi bérletre Budapestre a kártyámon. Másnap már le volt beszélve egy beugrós munka, megnyugodva elégedetten lepihentem a kapunál. A beengedésnél szépen kivártam a végét, és beálltam kb. Utolsónak, magabiztosan felmutattam a jegyem, és a tudatosan előre vásárolt plusz egy podgyászt. Majd mondja a vizeres fiú, hogy no, ez check-in bag, de már nincs időm visszamenni, ez ennél egyel hosszabb beszélgetés volt, nem igazán értettem, mi történik. Kétségbe estem, ki voltam merülve, jetlag és amúgy sem voltam stabil annyira akkoriban, mondták, hogy vagy itt kell hagynom a csomagot, vagy fizetek. Mondott egy összeget. Sírva hívtam mindenkit, mire végre sikerre jártam, egy barátnőm rögtön segített, mondta, hogy inkább utal többet, majd úgyis visszaadom. Elutalt egy 20-ast, kb. 10-esnek megfelelő eurót, mondott a srác, sietek vissza, jó, fizetek, átjutottam. Ekkor láttam, 28.400 forintot fizettem, ekkor már elengedtem, leültem a földre és próbáltam letörölni a fejemről az okkagás nyomait, majd odajött hozzám egy ilyen tipik görög 40-es férfi, hogy minden oké-e, mondtam, hogy persze, majd megkérdezte, hogy a pénze a baj. Mondtam, hogy nem, szégyeltem volna bevallani. Bólogatott és elment, majd fél perc múlva megjelent és odanyújtott 100 eurót. Először ellenkeztem és kérdezgettem, hogy miért, majd csak annyit mondott, hogy ez Isten ajándéka, és belenyomta a kezembe, köpni nyelni nem tudtam. Elkezdtem félni, hogy majd cserébe akar tőlem valamit, mikor a repülőn elsétált mellettem, összeugrott a nyomrom kicsit, hogy most ide jön beszélgetni, ez lesz az elvárás. De nem ez történt, rám mosolygott, integetett és nem láttam többet. Életem egyik legszebb emléke, nem tudom megmagyarázni miért, nyilván jól esett, de azon felül átjárt valami olyan hála, ami miatt máig kiráz a hideg. Küldte ezt nekünk Panni, és nagyon szépen köszönjük. Szerintem nagyon elgondolkodtató az is, hogy bizalmatlanok vagyunk egy picikét, persze nem szokásos gesztus 100 eurót kapni valakitől egy repülőtéren, de azért benne volt a félsz a kedves üzenet küldőben is, hogy mi van, hogyha valamit viszonozásul kér, vagy ilyesmi, de nem ez történt, hanem csak mosolygott, és nagyon jó történet. Pont az ehhez hasonló történeteket várjuk önöktől, kedves hallgatók. Volt olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha van kedve, küldje el nekünk, hamarosan folytatjuk. Szeglét.

0: már, hogy egy idegen ember kedves volt önnel? Ez a mai kérdésünk, kedves hallgatók, nem első alkalommal, már visszatérő téma, éppen ezért még régi üzenetekkel folytatjuk, de hogyha ön is elküldené, akkor megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Sétáltam ki a Mamutból, és egy srác utánam futott, és azt mondta, hogy a barátai unszolására felbátorodott, én vagyok a legszebb lány, akit valaha látott, tudja, hogy fura, de szeretne elhívni randizni, megadnám-e neki a számom? Megadtam. Ez már 11 éve volt, szerintem örökké emlékezni fogok rá, írja nekünk Dóri. Nagyon jó kis történet, nem is kell ennél több, csak egy kis kedvesség. Este a vasútállomáson mentem a parkolóba az autómhoz, és láttam alatta egy kis foltot az aszfalton. Legugoltam, zseblámpával megnézni, hogy frisse, az én autómból csöpögötte. Egy hölgy odajött megkérdezni, minden rendben, segítsek bármiben? Szeretem az embereket. Ennyit írt nekünk Péter, és egyébként ez is milyen érdekes, hogy egy hölgy ment oda a vasútállomáson egy úrhoz, aki nézte a kocsiját. Mondjuk szerettem volna tudni, mi lett a kocsival, de ez már akkor lehet, hogy nem derül ki. Nézzünk egy másik üzenetet. Egy pasitól jöttem az éjszakai járaton Pesten. Egy igazi sutyú gyökér volt, nagyon megbántam, hogy vele töltöttem az estét. Hajnali 3 lehetett, két srác kifestett arccal, Joker meg Pókember, halloweeni buliból mentek épp hazafelé. Látták, hogy nem vagyok túl vidám, és odaszólt az egyik valami vicceset. Erre én bunkon reagáltam, hogy nincs jó napom, ne fárasztanak. Erre mondta, hogy ne értsem félre, nem csajozni akar, de olyan rossz látni, hogy szomorkodom. Aztán végül szóba elegyedtünk, és leszálltam velük egy kocsmánál. Emlékszem, egy pincébe mentünk le, és csak mi hárman voltunk. Fizettek nekem pár italt, és hatalmasat beszélgettünk, meg egy kicsit sírtunk is. Az egyik srác nagyon beszédes volt, a barátja pedig csendes, alig szólt pár szót, a későbbiekben mégis vele maradtam kapcsolatban, nagyon sok évig beszélő viszonyban voltunk, annyira cukik voltak. Iza írta nekünk ezt az üzenetet, és nagyon szépen köszönjük, ez is érdekes tapasztalat, pedig azért egy Jokertől és egy Pókembertől nem biztos, hogy jót vár az ember. A Pókembertől igen, ő barátságos. A közkedvelt és barátságos Pókember. Hozzám nagyon gyakran odajönnek megkérdezni, milyen parfümöt használok, vagy csak közlik, hogy nagyon jó illatom van, illetve a szememet, a mosolyomat, a körmeimet megdicsérték már random boltokban, apróságok, de mind nagyon jól esett, én is igyekszem ilyen kedvesen fordulni mások felé, ezt írta nekünk Lili, és nagyon köszönjük, ez szerintem az egyik kulcs, hogyha az ember kedvesen áll a többiekhez, akkor ez valahogy visszaadódik. Nem tudom, hogy karmikusan-e, vagy jó tett helyébe jót vár, nem tudom, minden esetre ez a tapasztalatom, hogy visszajön a kedvesség. Egyszerre a Gubodi Parkban hagytam a pénztárcám egy padon. Benne volt minden irat, pénz, anyukám forgalmia, stb. Anyumat akkor műtették, mert levált a retinája, és utána hetekig csak hasonfekve lehetett. A kocsipapírt nem is tudta volna elintézni. Végül megoldottam, kb. 19 éves lehettem. Pár nappal később névtelenül kaptam egy levelet, pénztárca volt benne, hiánytalanul. Csak annyi állt a levélben, hogy ebben az állapotban találtam. Soha nem tudtam megköszönni neki, mert nem adott meg semmilyen infót magáról, de innen is köszi. Pár éve Pesten pedig mentem a Héfhez a Margit hídnál, egy hajléktalan is lefelé ment, nagyon lassan. Amikor odaértem a közelébe, akkor hallottam, hogy mondta, segítsenek, segítsenek. Velem együtt kb. 5-10 ember ment el mellette, annyira rosszul éreztem magam, hogy visszamentem és lecipeltem a táskáját. A hálás és meglepett tekintete a mai napig előttem van. Amúgy nagyon nehéz volt a táska. De ezzel nincsen semmi baj, szerintem ez így kerek. Egyébként Tibi történetét kaptuk meg, hogyha nehéz is volt, akkor érthető, hogy segítséget kért, és nagyon fura az igen, hogy sokszor elmegyünk így egymás mellett, és nem segítünk, de most is elmegyünk, még hogyha nem is egymás mellett, hanem csak zenélni, aztán hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Hihetetlen.
1: Ez a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, egy ismerős témával foglalkozunk. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Hogyha ismerős, akkor az azért van, mert korábban foglalkoztunk ezzel, éppen ezért már meglévő üzeneteket olvasok még be, egy-kettő még maradt ezekből is, de már újak is érkeztek a 0635 92 5 92 5-re, úgyhogy hogyha most küldött üzenetet, ne csüggedjen, hamarosan ön is sorra kerül, és ez bárki megteheti, tehát hogyha küld nekünk üzenetet, nagyon szívesen vesztük, én meg beolvasom, ha nincs benne semmi sértő. Egy erdélyi nyaraláson anya megcsúszott és eltörte a lábát. Egy román pár egyből oda sietett és segítettek mentőt hívni, már ez is nagy segítség volt, de ami igazán megmaradt, hogy éppen ott volt egy turista csoporttal egy nő, egyből oda sietett, az ölébe vette anya lábát, simogatta és azt mondta, hogy ez most egy rossz dolog, ami történt, de ez mind azért történik, hogy egy még nagyobb bajtól megóvjon minket. Azóta is sokszor eszembe jut, ha valami baj történik. Egyébként elképzelhető, hogy így van, már is egy tanítás, egy életbölcsesség egy váratlan helyről. Másik üzenet, 30. születésnapom előtt egy nappal elmentünk tiramisúzni párommal, és helyben ettük, de mondtam, hogy viszek elvitelre is, amit én fizetek. Mondta párom, hogy szó nem lehet róla, szüli hétvégén van. Ezt meghallotta az eladó, és kérdezte, hogy micsoda a szüli hétvége. Mondtam, hogy igen, holnap leszek 30 éves. Megkérdezte, mit kérek elvitelre, és nem hagyta, hogy fizessek, csak boldog születésnapot kívánt. Hazafelé kb. 3-szor könnyeztem meg, annyira jól esett. Hát ez igen, ez tényleg nagyon jó történet. Én a páramat is mindig így támogatom, bár én magam is mindig szüli hetet, vagy néha szüli hónapot tartok, de ez neki éppen aktuálisan nemrég volt, úgyhogy hát tulajdonképpen mindenben kiszolgáltam én is. Pont ilyen nem történt, hogy egy nyílt helyen valamit kapjunk, de azért én igyekszem mindenképpen a kedvére tenni ilyenkor, bár mi nem vagyunk idegenek, és most a kérdésünk arra vonatkozik, hogy volt-e már olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. És van még egy régebbi üzenetünk, utána már tényleg az újak jönnek. Van sok, de most ezek ugrottak be. Egy időben sokszor rohantam a kiskutyámmal az ügyeletre, és volt, hogy vaklárma volt, az orvos nem fizetette ki az ügyeleti díjat, az akkor kb. 30 ezer volt. Sőt, volt, hogy a taxis is aggódott a kiskutyámért, így megvárt ingyen és hazavitt minket. Kislányom most kezd önállósodni, és élvezi, ha egyedül kérhet egy sütit, vagy nekem kávét például. 4 éves lesz. Pár hónapja a szülinapomon beugrottunk egy kávézóba, és ő kért nekem egy kávét, és kérte a baristát, hogy rajzoljon nekem egy gyertyát a pohárra a szülinapomra. A barista ingyen adta neki a kávét, illetve csinált a kislányomnak egy ingyen italt, és egy igazi gyertyát szúrt az ajándék szelet sütibe. Nagyon kedves volt, innen is köszönöm, ha ezt most hallod, a kislányom azóta is azt hiszi, hogy ezt mindet ő intézte el. Sokszor megdicsérek a parfümöm, és ez mindig feldobja a napomat. Nagyon random, de amikor 10 éves voltam, a Keletiben kipottyant a zsebemből a pénztárcám, a vonatról leszállva, és egy roma származású hölgy futott utánam, hogy visszaadja. Jól járt volna pedig, 6 ember fesztivál pénze volt benne, és mégis visszaadta. Kamilla üzenetét olvastam fel önöknek, és nagyon szépen köszönjük, főleg, hogy ennyi élményt osztottál meg, és mindegyik nagyon kedves volt. Ha ön is megosztaná, megteheti a 0635 92 5 92 5-ös SMS számon, de már csak a következő órában kerül sorra, viszont senki ne aggódjon, még egy teljes óra Ceglét hangja itt, a Cegléd Rádióban, néhány zene is a hírek után.
2: FM 92 5 Ceglét Rádió.

0: föld.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Másodfokú hőségriasztás van érvényben vasárnap éjfélig. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 1,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, mert ma is két órás a Ceglét hangja, és ma is, hát mondhatom, hogy ma is egy témával foglalkozunk, de azért volt már olyan adásunk, amikor a két órába két különböző téma került bele, sőt olyan is lesz, amiben mindenféle maradékot fogok összeválogatni. Ezt nemrég találtam ki, de hogy mikor jön ez az adás, az legyen meglepetés, de az biztos, hogy ma mind a két órában egy témával foglalkozunk, ráadásul egy ismerős témával. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen, küldje el nekünk 0635 925 925, vagy ha hosszabban akarják megfogalmazni, akkor a kívánság@ceglirádió.hu-t ajánlom, mert hogy az egy e-mail cím, az előző meg egy SMS szám. A pékségben este zárás előtt pár órával ajándékba kaptam egy péksütit. Vizsga előtt számtalanszor az idegen levelező szaktársak vigasztaló motiváló beszéde. Ha csak valaki random megdicséri az illatom, a hajam, a ruhám, apró dolgok, de mégis nagyon jól tudnak esni az embernek. Igyekszem mindenkivel kedves lenni, időseknek átadni a helyem, előrengedni őket, segítek leszállni a buszról, ha sok holmiuk van. Igyekszem mindenkivel tisztelettudó lenni, mert azt vallom, amit adsz, az visszakerül hozzád valamilyen úton módon. Néha egy jókor időzített mosoly lehet valakinek szebbé teszi a napját, nem kerül semmibe kedvesnek lenni, és menő is. Ezt Hajni küldte nekünk, és ugyanígy gondolkodom. Ugyanígy cselekszem én is, szerintem nagyon jó, hogy így látod, és szerintem tényleg visszaadódik az, amit másoknak te adsz. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a véleményt, ezek már az új üzenetek, kedves hallgatók, amik ma érkeztek, úgyhogy mindenki figyeljen, füleljen, de hogyha valaki nem fér bele, akkor ne aggódjanak, lehet, hogy lesz egy harmadik adás, és ebből egy következő folytatás, majd meglátjuk. Az Egyiptom népe sétányra mentünk a feleségemmel, és beálltunk megvenni a 20 EGP per fő belépőt. Már a kezemben szorongattam a 40 EGP-t, amit én nem tudok micsoda, ezt most csak mellékesen teszem ide, rá tudnék keresni, de most már késő, mert már olvasom az üzenetet. Előttem valami nyugati család épp fizetett, és többe kerültek ránézésre a jegyeik. Megkérdeztem tőlük, hogy nem 20 EGP? Mert netten az volt kiírva. Mondta a család, hogy most hétvégén drágább, és kezemben nyomott még 20-at, az kb. 140 forint. Utána azon gondolkodtam, hogy most azt gondolta, hogy nincs 140 forintom esetleg, ezzel elszaladtam az... És akkor esetleg ezzel elszalasztom az estét a csajjal, aki mellesleg a feleségem volt. Szóval ez a 20 EGP akkor ezek szerint kb. 140 forintnak felel meg, nem annyira sok, de igen, hogy akkor ezek szerint drágább volt a jegy, és ezt megkaptad valakitől teljesen ingyen. Jó sztori, köszönjük szépen egy cenzúrázandó üzenettel, de majd valahogy okosan oldom meg. Egyszer egy hajléktalan bácsival egymás mellett haladtunk el, és csak ennyit mondott: hú, de rohadt szép szemed van, fogalmazzunk így. Ezt már én fogalmaztam így, amúgy nagyon jól esett, ezt írta nekünk Kinga. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, bőven vannak még üzeneteink, és még önök is küldhetnek 0635 925 925-ös.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. 24/7.

0: legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: Pótoltam a hiányosságomat, kedves hallgatók, az EGP, amiről szó volt az előző blogban, az az egyiptomi font, egyébként 6-7 forint körül van egy EGP, úgyhogy most már ezt is tudjuk, hogy így ejtik, az nem biztos, lehet, hogy EGP vagy valami ilyesmi, de egyiptomi fontról írt az előző hallgató. Ugyanis az volt a kérdésünk, hogy volt-e már olyan története, vagy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves önhöz, és eljött a válasz egy egyiptomi kaland kapcsán. De megyünk is tovább, mert hogy rengeteg új üzenetünk is van, de ön is elküldheti a 0635929295-re. Most nemrég utaztam busszal a városba, egyel korábbival kellett indulni a hó miatt, ezért nem volt időm sminkelni. A buszállomásnál gondoltam, keresek egy tükröt, de csak fizetős WC volt. Nekem meg csak bankkártyám és egy kevés apró. Megkérdeztem a nénét, hogy van-e tükör, és lehet-e kártyával fizetni, és azt mondta, a tükörig bemehetek ingyen. Annyira megörültem, hogy ilyen kedves volt és bizalmat szavazott, mert manapság csak megmoccansz is fizetni kell, és ha akartam volna, elmehettem volna a WC-re, és nem látta volna. Úgyhogy összeszedtem 200 forintot, és odaadtam, mikor elkészült a smink. Mondtad, Nandi, hogyha kedves vagy, mások is azok, de én mindig mindenhol kedves vagyok, és ritkán kapom vissza, úgyhogy ilyenkor mindig egész nap megdobódom. Másik alkalommal nem kifejezetten idegen volt, amikor a volt főnököm, akivel folyamat nyírtuk egymást, nagyon viharos kapcsolatunk volt, és nagyon pofátlanul várt el mindent alja fizetésért, vett nekem egy 20.000 forintos ékszert, mert megdicsértem az övét, és amikor felmondtam, valamennyivel többet is adott. Mai napig nem tudom hova tenni, de megőrzöm az ékszert örökre, és az emléket is. Nagyon köszönjük Júliának az üzenetet. Hát én továbbra is tartom azt, hogy visszaadódik, nem biztos, hogy mindenkivel, nem biztos, hogy rögtön, és nem biztos, hogy ugyanabban a formában, mint ahogy te adtad. Ki kell ezt várni, de szerintem a kedvesség kifizetődő, még mindig ezt mondom. Még egy üzenet belefér ebbe a blogba. Az exemmel leugrottunk vásárolni a közeli üzletbe, már lassan záróra volt, csak én vittem magammal fizetőeszközt, ami a telefonomat jelentette, cipzárra zárva a gatyázbe. Pont mikor fizettünk volna, hát nem elromlott a cipzár és sehogy se fértünk a mobilomhoz. 3,5 perc szerencsétlenkedés után fel akartam adni, hazafutni a kártyámért, mikor egy férfi, aki már kifelé tartott, felajánlott, hogy ő kifizeti. Nem igazán akartam, de végül elfogadtuk a segítséget. Nem volt nagy összeg, kb. 7 euró, és nem akarta, hogy visszaadjuk. Folyton mosolyogva hangoztatta, hogy fogadjuk el ajándéknak, jó tettnek. Bár végül sikerült meggyőzni, hogy sétáljon el velünk, amíg felugrok a KP-ért, hogy visszaadjam. Ezt Máté küldte nekünk. Ez is nagyon kedves történet, és egy tök jó az, hogy ilyen helyzetekben számíthatunk emberekre, és az a legjobb, hogyha mi rá is számíthatnak mások, hogyha hasonló történik. Még nem ér véget a műsor, 2 blogban is jelentkezünk, remélem velünk tartanak.
1: Ceglin Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Hétvégére enyhül a forróság. A magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között, a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen.
0: Az időjárásról.
1: Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken visszatér a hőség, de főleg az ország északi északnyugati felén lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 32-39 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégére enyhül a forróság. Szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.

egy ismerős téma a Ceglét Hangja mai témája. Volt olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk, nagyon sokan meg is tették, és hogyha valaki esetleg nem férne bele a maradék két blogba, az se aggódjon, valamilyen úton módon mindenki sorra kerül majd, ha nem is a mai adásban, majd valamikor egyszer. Külföldön elestem, bokatörés azonnal. A semmiből hirtelen ott termett egy nővér végzettségű angolul tökéletesen beszélő hölgy, aki azonnal elkezdett szervezkedni, hogy bevigyenek a közeli turisztikai irodába, riadoztatta a biztonsági őreket, hogy cipeljenek be valahogy, aztán egy papírra írt is valamit, talán azt, hogy menjünk haza, vagy valamilyen más hasznos infót, mintha csak az égből küldték volna, nem tudom ki volt ő, de nem tudom nélküle mi lett volna velem. Nagyon jó történet, aláírás nincsen, de az nekünk nem is kell. Tavaly ültem a 4-es-6-oson, épp egy nagyon rossz időszakomat éltem, mind párkapcsolati, mind munkai szinten, ez meg is látszott valamennyire rajtam. Néztem kifelé az ablakon, füles bedugva. Velem szemben ült egy srác, pár megállónyit együtt mentünk, és amikor épp készült leszállni, mutatta a telefonját és egy jegyzetbe

Kedves idegen, és bocsi a csattért, ezt Orsitól kaptuk, és nagyon szépen köszönjük ezt is. Egy-kettő akad, de ezek maradtak meg bennem nagyon. Külföldön a repülő után busz csatlakozással tudtam hazajutni. Mindenki volt számolva ráhagyásokkal, de a gép több mint egy órát késett, ami azt jelentette, hogy ha a második buszt lekésem, legalább 3 órát várhattam a busz megállóban. Amilyen szerencsém van, persze az első busz is késett 10 percet, vezető megnyugtatott, hogy behozzuk. Be is hoztuk, de azzal nem számoltunk, hogy hiába kopra odaérünk, a másik megálló egy fél utcányira van. Be is érkeztünk, a vezető váltótársa megkérdezte, hogy melyik a bőröndöm, majd kb. Ki is kapta a csomagtartóba és szaladt vele nekem a másik megállóhoz. Akkor ott nagyon hálás voltam neki, azóta sem felejtem el. A másik, mikor hazalól látogattam Magyarországra, szüleim kijöttek elém, de egy elég régi sárga Ignisük volt. Fogta magát a motor és leállt a gyorsforgalmin. Félreálltunk és azon tanakodtunk, hogy kit hívjunk, amikor egy random pasi csak egy pick-uppal megállt, majd bevontatott minket a közeli benzinkútra, pusztán jó fejségből. Ha esetleg magára ismer, vagy hallja az adást, akkor még egyszer köszönjük, hogy nem ment el csak úgy mellettünk. Ez egyébként Imi üzenete volt, és ezért is nagyon hálásak vagyunk. Önök pedig ne izguljanak, még mindig van üzenetünk, egy utolsó blokkra visszatérünk itt a Cegléd hangjában. Hogyha mégis elküldene nekünk egy üzenetet, akkor utoljára mondom el, megtehetik a 0635 92 92-ös SMS számon. Cegléd Rádió.

0: a szárnya.
1: Mára az utolsó kedves idegennel kapcsolatos történeteink érkeznek, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. A kérdésünk nem más volt, mint hogy van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Már nem először foglalkoztunk a témával, de üzenet az még bőven van, úgyhogy ezek szerint rengeteg a kedvesség a világban. Igen, egy kedves emlék. Egy boltban álltam a kasszánál, kettő ember volt előttem. Az egyik épp fizetett, a következő a sorban egy 10 év körüli kisfiú volt. Külföldön élek egyébként, fekete bőrű, elesett kisfiú. Fizetni akart egy doboz kekszért, olcsó volt, semmi drága dolog, és kinyitotta a tenyerét, tele volt apróval, majd elkezdte számolni apránként. Éreztem rajta, hogy kellemetlenül érzi magát, amiért apránként számolja a pénzt, és nem akarta a sort feltartani sem. Kifizettem, de nem is ez az emlék. Sokszor járok ebbe a boltba, jó néhány hónap elteltével éppen végeztem a vásárlásból. Épp mikor kiírtam a bolt elé, egy kisfiú elém toppant és kinyitotta a tenyerét és felém tartotta. Egy cukorka volt benne. Ránéztem, mosolygott. Szia! Csak meg akartam köszönni, hogy múltkor segítettél. Nekem nincs pénzem, de van egy cukrom, neked adom. Akkor ismertem fel a kisfiút, ő volt az, nekem nagyon jól esett. Nem vártam viszonzást egyáltalán, mikor a kekszet kifizettem neki, viszont ő nem felejtette el, azóta az a cukor a kedvencem, és amikor látom a boltban, mindig mosolygok. Szerintem nagyon jó kis történet, amit egyébként Natinak köszönhetünk, és hát köszönjük is. A kutyánk megérzi, ha a szembejövőnek rossz napja van, amúgy enyhén a kutya spektrumon van, nem a cukiskodó fajta. Jött egy hölgy, nagyon lógott a feje, én meg elbambultam. A kutya odaügetett hozzá, leült vele szemben és előadta a bum trükkét, majd gurulgatott neki. Elkezdett nevetni a nő, akkor láttam, hogy ki van sírva a szeme. Megdögönyözte az ebet és mosolyogva megköszönte, mondtam neki, az ebnek köszönjem. Egy héttel később készült neki jutalomfalattal, amikor találkoztunk. Ezt Viki írta nekünk, és ezt is nagyon köszönjük, jöjjön az utolsó mára szánt üzenet. Olyan 9 éves voltam, amikor karácsonykor elmentünk a családommal a délutáni istentiszteletre. Nálunk a templomban a hittanos gyerekek ilyenkor előadnak egy műsort. Én is szerepeltem ebben a műsorban, ezért nem a családommal ültem végig az eseményt. Mikor vége lett, megálltam a templom bejáratánál, de rengetegen voltak, és már vagy 10 percen nem találtam a családomat. A nagy tömeg miatt egyre nagyobb volt a pánik, tömegiszonyom is van, plusz klausztrofóbiás is vagyok. Már sírtam, annyira féltem. Egy nő kedvesen odaállt mellém, és addig ott maradt velem, nyugtatott, amíg a családom meg nem talált. Nagyon szépen köszönjük Fanninak, hogy ezt elküldte nekünk, és mindenkinek köszönjük, aki egyáltalán hozzátett a műsorhoz. Maradtak benn még üzeneteink, ezért ne aggódjon az, aki elküldte, de nem került sorra, valamilyen úton, módon hamarosan biztos, hogy beolvasom az ő üzenetét is. Most azonban be kell jelentenem a műsor végét, holnap egy egészen más témával jelentkezik a Ceglét hangja, de tartsanak velünk akkor is, és ha lehet, legyenek ennyire kedvesek, mint az üzeneteink szereplői, mert hogy szerintem továbbra is az az igazság, hogy visszaadódik a kedvesség, amit adunk valamilyen formában előbb-utóbb visszaadja az élet. Köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, Vörös Tendi búcsúzik, a viszonthallásra.
2: Ceglét Rádió 92.5.

0: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
5: Változékony időjárásra számíthatunk. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. A középpontban a fazekasság áll. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a magyar értemrend nagy keresztjét vehette át. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök Budapesten. A Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzat választásokra való felkészülés. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt, a középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, a politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Megdőlt a fővárosi melegrekord, Újpesten 37,5 fokot mértek. Ez 1,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord.
4: Az időjárásról.
5: Visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt, a Tiszától nyugatra erős széllökésekre kell számítanunk. Napközben 32-39 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégére enyhül a forróság, szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Augusztus 21-én pénteken a mikrofonnál újra Becker Bernadett, Süveges András majd jövő héten tér vissza szabadságából, de színes lesz a nap, hiszen 10 órakor majd érkezik újra csak Szabó Kristóf, délután Tóth Barbie, este Szatmári Gábor, még estébb 20 órától pedig Vörös Nándi, úgyhogy majdnem mindenki itt lesz ma. Jöjjön most még egy valaki, aki itt van velünk, Bruno Mars, I Just Might. Ezzel a dallal folytatódik a Jó reggelt, Cegléd!
1: Jó reggelt, Cegléd!

Augusztus 21-e van a nap, amikor a Sámuelek és a Hajnák ünnepelhetik névnapjukat, bár Hajna és Sámuel így lett volna illendő. A Hajna Vörös Marti Mihály névalkotása a Hajna szóból, a Sámuel pedig héber eredetű név, jelentése Isten meghallgatott. Kedves Hajnák, kedves Sámuelek, nagyon boldog névnapot!

0: aztán majd egy kicsit bővebben is belepillantok a kalendáriumba, de jöjjön egy kis előzetes, egy születésnapos, méghozzá a gyönyörű Elizé, francia énekesnő 1984-ben ezen a napon született meg. Nagyon-nagyon boldog születésnapot a mai ünneplőknek.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: Természetesen jön a születésnapos Elizé, majd a létá 2001-ből, itt a 92.5-en.

0: Sorozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Régi Idők tárházában a Kazinczy utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadétel főző verseny. Tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztivál, a belépés ingyenes. Bizi bomba csata Cegléden. Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megrendezett esemény, tehát augusztus 23-án lesz, 16 órakor kezdődik, a Budai úti tó mellett lesz a helyszín, vizes kihívások, látványos vízibombacsata, pörgős játékok, és garantált jó hangulat vár mindenkit, a részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus 23-án tehát Aqua Combat, vízibombacsata Cegléden. Újra Unománia, augusztus 22-én az Unománia is ott lesz a Cegléd fürdő tóparti kézműves és termelői vásárán. Aki szereti az Unót, érdemes ezt benéznie, hiszen interaktív feladatokkal, különböző Unó játékok kipróbálásával, kvízzel és még sok más meglepetéssel várják az érdeklődőket. Tehát augusztus 22-én délután a tóparti kézműves és termelői vásáron Unománia. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

0: A tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időjárásra számíthatunk. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. A középpontban a fazekasság áll. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a magyar értemrend nagy keresztjét vehette át. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta a Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök Budapesten. A Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzat választásokra való felkészülés. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt, a középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, a politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Megdőlt a fővárosi melegrekord, Újpesten 37,5 fokot mértek. Ez 0,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt, a Tiszától nyugatra erős széllökésekre kell számítanunk. Napközben 32-39 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégére enyhül a forróság, szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.

0: Martin Garrix és Jack Scott indította a fél órát, azt a fél órát, amiben most már jön hamarosan a horoszkóp.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Jajan át a horoszkóp, kedves Kos, úgy érzed, bizonyos ügyek elintézése halaszthatatlanná vált, ennek következtében pihenés helyett inkább a szóban forgó feladatok megoldására koncentrálsz. Ne kapkodj, igyekez felállítani egy rendszert, és azt szerint haladj előre olyan sebességgel, ami még lehetővé teszi azt, hogy megfelelő eredménnyel fejezhess be mindent, amit szeretnél. Ne hagyd magad kizökkenteni, hisz neked most egyetlen egy célod van, hogy pontot tehess a folyamatban lévő ügyek végére, annak érdekében, hogy aztán nyugodtan adhassd át magad a hosszú hétvégi kikapcsolódásnak. Bika. Olyas valaki veszi fel veled a kapcsolatot, akire nem számítottál, ugyanakkor ez a személy az utóbbi napokban többször is eszedbe jutott. Lehetséges, hogy ezt hívják sorsszerűségnek, ami akár ezúttal jelentősen befolyásolhatja is az életedet. Sosem tudhatod, hogy ki érkezik egy-egy kecsegtető üzleti ajánlattal, vagy ki lesz az, aki a szerelmet keresi majd nálad. Épp ezért érdemes nyitottnak lenned és bizonyos szintig fogadni az illető közeledését, hisz máshogy nem derülhetnek ki a szándékai. Légy nyitott felé, jelezd, hogy érdeklődő és befogadó vagy, de semmiképpen ne legyél túl rámenős, akkor ugyanis könnyen elriaszthatod, mielőtt egyáltalán még bármi is kiderülhetett volna. Hagyd, hogy kibontakozzon, te pedig majd akkor ráérsz dönteni, ha kiderült az illető szándéka. Ikrek. Úgy érzed, mostanra kezdesz kissé besokalni az utóbbi időben, ugyanis túl nehéz, már elviselhetetlen terhek nehezednek rád. Ugyanakkor próbálsz talpon maradni, bár úgy érzed, hogy ez egyre nehezebben megy. Ösztönözön azonban az a tudat, hogy az erőfeszítéseid révén jelentős sikereket érhetsz el, és akkor igencsak büszke lehetsz majd magadra. Éppen ezért, ha fáradsz, halassul a tempót, gondolj erre és szedd össze magad. Tekints úgy a helyzetre, mint eddig életed talán legnagyobb kihívására, melynek utolsó méterein már kár lenne feladni a kitűzött célodat. Menni fog, csak higgy magadban. Rák. Úgy érzed, hogy a környezetedben túl sokan próbálják diktálni a tempót neked, mindezt abban a hitben, hogy nálad mindent jobban tudnak, ezért feltétlenül rászorulsz arra, hogy folyton kézenfogva vezessenek. Neked ez persze érthető módon nem nagyon tetszik, ám egy ideje csak csendben tűröd mások kéretlen útmutatásait. Most azonban elérkezett a pillanat, amikor a hosszú távú nyugalmad érdekében érdemes a sarkadra állnod, és mindenkivel tudatnod, hogy minden tévképzet ellenére igenis önálló személyiség vagy, akinek megvan a saját értékrendje. Ennek megfelelően pontosan tudja, hogy miként kívánja élni a saját életét, miért kellene neked másokhoz igazodni. Ne törődj senkivel, csak tedd azt, amit a leghelyesebbnek vélsz. Persze benne van a pakliban, hogy esetleg rosszul döntesz, de az is a te bajod lesz. Oroszlán. Alig váltad, hogy elérkezzen ez a hétvége, amikor végre nem kell versenyt futnod az idővel, lejjebb adhatsz a hétköznapi terhekből, és önmagadra is szánhatsz időt. Utazz el néhány napra, vagy otthon pihenj lelkiismeret furdalás nélkül. Este dobj össze egy finom vacsorát, a szerelmet, de legyetek finomakat, bújjatok össze, nézzétek meg a kedvenc sorozatotok legújabb évadát, vagy épp ha ahhoz van kedved, akkor csak ejtőzz a kanapén és böngész az őszi kollekciókban, hát ha akad egy különleges darab a horgodra. A lényeg, hogy csak is önmagadra és a lelki épülésedre figyelj. Tanulj meg lazítani, nem kell mindig 100 fokon fornod. Szűz. Komoly bonyodalommal kell szembenézned, olyan feladat vár ugyanis megoldásra, amely nem tűr halasztást. Ezen kívül annak felelőssége sem kicsi, épp ezért borzasztó nagy koncentrációt igényel. Az eredményesség érdekében gondolj tehát át aprólékosan mindent, és próbálj egyfajta logikai szál mentén haladni, hiszen sikeres csak is így lehetsz. Amennyiben maradéktalanul elvégzed a rád bízott tennivalókat, abban az esetben

0: Egész nyugodtan átadhatod végre magad a hozzú hétvégi pihenésnek. Grillezz a barátaiddal a kertben, olvass egy jó könyvet, vagy menj el a vízpartra napozni, hisz abszolút mértékben jár neked a kikapcsolódás lehetősége. Hamarosan folytatom.
1: Szemlét Rádió!

0: Jöjjön a horoszkóp folytatása itt a 92.5-ön, kedves mérleg. Be kell látnod, hogy jelen pillanatban semmi nem halad úgy körülötted, ahogyan azt korábban eltervezted. Ez pedig rendkívüli módon kétségbe ejt. Térj azonban mi hamarabb magadhoz, és alaposan gondold végig, milyen taktikával lehetsz a lehető leghatékonyabb, anélkül, hogy komolyabban belekavarodnál. Hidd el, van megoldás, csupán meg kell találnod a hozzá vezető utat, és amennyiben sikerült kidolgozni a tervet, azonnal láss hozzá végrehajtáshoz. Most ugyanis nincs idő arra, hogy háromszor körbejárd, végig gondold, megrágd a dolgokat. Egyszerűen bíznod kell a saját képességeidben és abban, hogy megvan benned az a tudás, ami a cél eléréséhez szükséges. Hajrá! Skorpió! Pihenés helyett a határaidat feszegeted, mellyel kapcsolatban abszolút nem biztos, hogy a legokosabb taktikát választod, ha a büszkeséged okán nem kérsz segítséget. Ne akarj mindenáron egyedül megoldani minden feladatot, vedd észre, ha nem tudsz mit kezdeni az adott szituációval, és még azelőtt igyekezz segítséget kérni, hogy összecsapnának a fejed felett a hullámok. Egyszer tedd félre a büszkeségedet, hisz nem létezik az az ember, aki képes egyedül megoldani minden kihívást úgy, hogy abból sértetlenül kerüljön ki. Nyilas. Bizonytalannak érzed a helyzetedet, hiszen eddig teljesen meg voltál győződve arról, hogy megingathatatlan lábakon állsz. Most azonban váratlan csalódás miatt megremeg a térded, és hirtelen azt sem tudod, hogy ebből hatalmas esés lesz, vagy sértetlenül megúszod. Igyekezz mi hamarabb tisztázni a helyzetet, keresd meg az okokat ahhoz, hogy levonhassd a megfelelő konzekvenciát, és tovább léphess. Próbáld visszanyerni az egyensúlyodat annak érdekében, hogy ismét magabiztossá válhass, hisz akkor sokkal komfortosabban érzi magát az ember. Ne hagyd, hogy ez a bizonyos csalódás visszavegyen a lendületedből. Ne feledd, kitűztél magad elé egy célt, és el szeretnéd érni. Ennek érdekében mész előre már hosszú ideje, megnálja a cél előtt néhány méterrel. Bak. Ugyan munka szempontjából ez egy rövid hét, mégis rendkívüli módon próbára tettek az elmúlt napok, alig vártad tehát, hogy beköszöntsön a hosszú hétvége, amikor végre feltett lábbal élvezheted az életet. Igyekezz olyan programot választani, ami pihentet és kikapcsol, ha teheted, ne indulj világ megváltó kalandokra, csak is arra koncentrálj, hogy visszanyerd a leadott energiát, illetve mentálisan feltöltsd magad ahhoz, hogy adott esetben egy komolyabb kihívás teljesítése se okozhasson gondot. Ne agyalj az el nem végzett feladatokon, igyekezz a határidőket tartani, ugyanakkor okosan beosztani az időt és energiát ahhoz, hogy ne okozzon fejfájást semmi az elkövetkező napokban. Vízöntő. Másokhoz képest igen kedvező helyzetben vagy, kissé hihetetlen módon, ugyanis nem kell attól tartanod, hogy a következő pillanatban minden terved dugába dől. Ne is engedd, hogy bármiféle sugallat elhitesse veled, hogy baj lehet. Szabadulj meg a görcseitől, s próbálj megörülni annak, hogy körülötted most nagyjából minden a helyén van. Rájössz akkor aggódni, ha tényleg valamilyen baj lesz, amit úgyis észreveszel, annyi kurázsi azonban van benned, hogy abban az esetben is úrrá tudsz lenni a nehézségeken, egy szóval emiatt egy percig ne fájjon a fejed. És halak, úgy érzed, az utóbbi időben kissé megszokott gépies mozdulatokkal fásultan végzett a feladataidat, ennek következtében eléggé monotonná vált az életed. Ennek a monotóniának vett véget egy váratlan lehetőség, mellyel kapcsolatban azonnal érzed, hogy vétek lenne kihagyni. Az egyetlen dolog, ami miatt hezitálsz, az az, hogy alapvetően nem vagy a hirtelen változások embere, aki csak úgy ide-oda ugrál és mindenbe belekóstol egy kicsit. Így azonban be kell látnod, hogy nem fogsz soha egyről a kettőre jutni, hisz ha egy szituációban nincs perspektíva, és ennek ellenére te még mindig ragaszkodsz hozzá, akkor el kell engedned az összes soha vissza nem térő lehetőséget. Mérlegelj, mit választasz, a monotóniát vagy a boldogságodat.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: szép felállni.
1: Újra szónok versenyt hirdet a Kossuth Művelődési Központ, a Berzsenyi 250 és a 30. Kossuth Toborzó ünnepély alkalmából hirdetik meg a szónok versenyt, ahol nem egy előre betanult szöveget kell elmondani, a témát a helyszínen kapják meg a jelentkezők. Majd 45 perc felkészülés után 3-5 percben be lehet bizonyítani a beszédkészséget és a gondolatok erejét. A verseny témája Berzsenyi és Kossuth szellemi örököseként szerinted kihez kellene ma szólni a magyar nyelv állapotáról, valamint az igényes közbeszédről és a nyelvi reform szükségességéről. A megmérettetés időpontja szeptember 16-a szerda, 14 órakor kezdődik a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében a zsűri elnöke Kemény Zsófi költő, író. Jelentkezni a cegledikultúra.hu per verseny oldalon lehet szeptember 14-én 12 óráig.
2: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban.
4: Változékony időjárásra számíthatunk. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta az országgyűlés elnöke. Megnyílt a Hortobágyi hídivásár. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Baka András köztársasági elnök mondott beszédet este az ünnepi fényfestés, tűzijáték és drónshow előtt. Az államfő a közmédia tájékoztató szerepének és hitelességének fontosságáról beszélt. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működőképessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Az Ukrajna-Magyarországi Nagykövetségének közösségi oldalán megjelent levélben egyebek mellett azt írja, a két népet, a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segélynyújtást, valamint hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat, úgy fogalmazott. A kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása. Távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták. A döntés a párt tervezett átalakításának része. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Megnyílt a Hortobágyi hídivásár. A tavainál több árussal és hosszabban 3 napon át várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szűrkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományőrző produkciók és gólyalábas komédiások is.
1: Az időjárásról.
4: Visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. Napközben 32-39 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Lady Gaga indított az órát, ez volt a Dead Dance itt a 92.5-ön. Azt az órát, amiben jön most már a Lapszemle, Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, ez lesz a kínálatom. A mikrofonnál Becker Bernadett. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a lapszemle, induljon a Népszava néhány írásával. Környezetszennyező és drága, éppen ezért fölösleges, magyarázta az egyik megkérdezett, miért ellenzi a tűzijátékot. Véleményével nincs egyedül, a fényfestés jó iránynak tűnik, derül ki a Népszava helyszíni riportjából. Első ünnepi helyszínként a Szabadság téren kialakított gasztropontra látogatott el a lap munkatársa kora délután, ahol a hangszóróból az István a király egyik slágere fogadta, majd éles váltásként az Egyszerű dal következett a tankcsapdától. Az étel és ital választékról 8 kitelepült vendéglátós gondoskodott, ami azt illeti, láttunk már nagyobb fesztivált is, errefelé írja a Népszava. A hangulaton nem javított, hogy a sárgára taposott fű ugyanabban a letargikus állapotában szomorkodott, mint a foci VB idején, írják. Nem sokkal odébb a parlament környékén hőségtől kókadozó, felalá vánszorgó turista csoportok próbáltak árnyékot keresni a sikercsekély reményével. Talán tetszettek volna nem kivágni a hásva sorokat a Kossuth tér átalakításakor, írja a Népszava. A legkiszolgáltatottabb helyzetben az a sok száz ember érezhette magát, aki arra várakozott, hogy díjmentesen bejusson az országházba. Nekik nem maradt más választásuk, a tűzőnapon kellett ácsorogniuk. Tovább is ment a lapmunkatársa természetesen, a budai várba is ellátogatott, megcsodálta a népviseletbe öltözött galgamácsai hagyományőrzőket. A Kapisztrán téren tartott protestáns sokadalom felé is vették az irányt. Aztán persze eljött az esti tűzijáték és fényjáték. A többeket is megkérdeztek, egy 17. kerületi házaspár úgy volt vele, hogy 10 perc bőven elég lesz a tűzijátékból, a fényfestés olcsóbb, talán még látványosabb is. Nálunk az egész család szereti a tűzijátékot, számolt be egy őszhajú férfi, de a nagy szárazságra tekintettel el tudná fogadni, ha idén egyáltalán nem tartanák meg. Mindenkinek jobb lenne, ha nem lenne, ezt már egy fiatal férfi jelentette ki, megjegyezve, hogy számára a nemzeti érzés és a hagyomány tisztelet se fontos. A társaságában lévő két nő egyike viszont pont hagyomány tiszteletből kedveli a tűzijátékot, igaz, a fényjátékot is jó iránynak tartja, lehet, hogy idővel ebből lesz hagyomány. A másik nő szintén az ellentáborba tartozott, a tűzijáték állította állatnak és embernek se tesz jót, ráadásul sok minden van, amire azt a pénzt értelmesen el lehet költeni. A Népszava helyszíni tudósítását tehát elolvashatják a népszava.hu-n. Shakira és Warren Buffet fia Kolumbiai Egyetemen segítenek a földrengést követően. Erről is ír a Népszava. Shakira bejelentette, hogy tőkét mozgosít a Csokoe Műszaki Egyetem újjáépítésére, amelyet megrongált a Kolumbiát augusztus 10-én megrázó földrengés, valamint mintegy 10 nem felsőoktatási intézményként működő iskola helyreállítására, az öt leginkább sújtott tartomány egyikében. A kolumbiai énekesnő azonban nem közvetlenül adományozza az 1 millió dollárt a Global Citizen nevű filantróp szervezetnek, 500 ezer dollárt ajánl fel, míg koncertturnéját a szervező Live Nation, amely egyben üzleti partnere is Shakira kezdeményezésére, további 500 ezer dollárt biztosít. Az előadó 2025. októberében csatlakozott ahhoz a tanácsadó testülethez, amely a FIFA és a Global Citizen által közösen működtetett oktatási alapot felügyeli. Egy időben Serena Williams-szel, The Weeknd-del és a FIFA elnökével, a sokat bírált Gianni Infantinoval. Ez hónapokkal azelőtt történt, hogy bejelentették részvételét előadóként a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Shakiráról tehát és az adakozásáról olvashatnak a Népszavában, és arról is, hogy Horvátországban elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint részt vett az északi áramlat felrobbantásában. A német hatóságok azzal gyanúsítják, hogy egyike volt azoknak a búvároknak, akik robbanóanyagot helyeztek el a vezetékeken. A német ügyészség úgy tartja, hogy a férfi részt vett a szabotáshoz szükséges merülésekben, és kezdeményezték a kiadatását Horvátországból. A gyanúsítottat csak Vladimir Z néven azonosították, a BBC információi alapján ugyanakkor Volodymyr Zsuravljovról van szó. Zsuravljovot már 2025-ben is elfogták Lengyelországban ugyanezzel az üggyel kapcsolatban, akkor egy lengyel bíró elutasította a német kiadatási kérelmet, arra hivatkozva, hogy amennyiben Ukrajna felelős a támadásért, az szerinte igazságos cselekménynek minősülhet, a férfit ezután szabadon engedték. Erről az ügyről is bővebben a Népszavában.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, dárc vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Tudik a Lapszemle a Magyar Nemzet két írásával. Milák Kristóf nincs egyedül a kiégés szélére sodródó úszó elit súlyos dilemmája, ezzel a címmel közöli írást a Magyar Nemzet. Az olimpiai ezüstérmes Anasztasia Kirpicsnikova 26 évesen mondta ki, hogy elég volt. Dresszel hónapokig a medencét is kerülte, Adam Peaty pedig már az úszással járó áldozatok értelmét is megkérdőjelezte. Magyarországon Milák Kristóf története mutatta meg, hogy mennyire vékony a határ a világverő teljesítmény és a teljes kiüresedés között. A párizsi úszó Európa bajnokság után aktuális a kérdés, mi történik a kiégés szélére sodródó úszó elittel. Menny és pokol, különösen párhuzamos történetet írt a múlt héten Párizsban véget ért úszó Európa bajnokság. Az egyik oldalon ott volt Milák Kristóf, aki hosszú idő után újra nyilatkozott, mosolygott, poénkodott. 100 gyorson óriási országos csúccsal lett bronzérmes, 100 pillangón Európa rekorddal győzött, és a magyar 400-100-as gyorsváltót is aranyéremhez segítette. A másikon meg Adam Peaty, aki a mellúszás királya volt, 2014-től 8 éven át veretlen volt 100 méteren, de Párizsban kudarcot vallott. Peaty Rióban és Tokióban is olimpiai bajnok volt, világcsúcsokat döntött. 2022 óta azonban a sikerei mellett egyre többször a depresszióról, az alkohol problémákról és a kiégésről szólt a története. A párizsi EB-n megmutatta, hogy a visszatérés nem könnyű. Ami Miláknak siker volt, az Peatynek egyelőre kudarc. A mostani énem egyszerűen nem elég, mondta. A brit klasszis már július végén a glasgowi nemzetközösségi játékokon mélypontra zuhant, miután 100 mellen az 59-65 másodperces bronzérmet ért eredménye majdnem 3 másodperccel maradt el a saját világcsúcsától. Mi értelme minden reggel 5.30-kor kelnem és úsznom? Mi értelme van az összes megtett méternek minden egyes nap? Fakad ki akkor. Hogy mit mondott még, és hogyan hasonlítják össze úszók történetét, és hova vezethet mindez, nos, arról is olvashatnak a Magyar Nemzetben. Új repülőgép hordozó érkezett a közel-keleti hadszíntérre, erről is ír a lap, elfoglalta pozícióját a közel-keleten az odavezényelt új amerikai repülőgép hordozó haditengerészeti kötelék, ezt közölte a középső parancsnoksága, CENTCOM. Az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzsének közösségi média oldalán megjelent bejegyzés szerint már Irán körzetében navigál a csendes óceáni térségből átvezényelt George Washington hordozóhajó és kísérő egységei. Az új hordozó válthatja fel, amint egy 9 hónapja ott állomásozó Abraham Lincoln-t. Utóbbiról az elmúlt hetekben olyan jelentések érkeztek, amelyek az 5000 fős legénység soraiban jelentkező mentális problémákról szóltak, valamint arról, hogy ezek feltehetőleg a hosszú folyamatos bevetési készültséggel, az akadozó ellátással és a családtagokkal való körülményes kapcsolattartással hozhatók összefüggésbe. Nos, erről a témáról is bővebben a Magyar Nemzetben.
0: Szeglét.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep, fürdőszobai radiátorok, elektromos törölköző szárítók, valamint rozsdamentes gránit mosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők, laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a ceglédkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Változékony időjárásra számíthatunk. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta az országgyűlés elnöke. Megnyílt a Hortobágyi hídivásár. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Baka András köztársasági elnök mondott beszédet este az ünnepi fényfestés, tűzijáték és drónshow előtt. Az államfő a közmédia tájékoztató szerepének és hitelességének fontosságáról beszélt. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működőképessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Az Ukrajna-Magyarországi Nagykövetségének közösségi oldalán megjelent levélben egyebek mellett azt írja, a két népet, a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segélynyújtást, valamint hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat, úgy fogalmazott. A kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása. Távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták. A döntés a párt tervezett átalakításának része. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Megnyílt a Hortobágyi hídivásár. A tavainál több árussal és hosszabban 3 napon át várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szűrkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományőrző produkciók és gólyalábas komédiások is.
1: Az időjárásról.
6: visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. Napközben 32-39 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Hírlap két írása, majd később generáció pénzhiány miatt halasztják el a fiatalok a házasságot, a gyereket és az életkezdést, majd ha lesz biztos állás, majd ha lesz lakás, majd ha félretettünk, majd ha jobb lesz a gazdasági helyzet. Egyre több fiatal életében hangzik el ugyanaz a szó,

majd. A Deloitte 44 országra kiterjedő 2026-os kutatása szerint az anyagi bizonytalanság már közvetlenül alakítja a házasságról, gyermekvállalásról, tanulásról és a vállalkozásról szóló döntéseket. Nem arról van szó, hogy nem akarnak semmit, éppen ellenkezőleg. Sokan szeretnének saját otthont, családot, biztonságot, csak azt érzik, előbb minden feltételt meg kell teremteni hozzá. A Deloitte 2026-os globális Gen Z and Millennial Survey felmérése több mint 22 ezer fiatalt és fiatal középkorú felnőttet vizsgált 44 országban. Az eredmények szerint a Z generáció 55, a milleniumiak 52%-a pénzügyi helyzete miatt már elhalasztott jelentős életdöntést, például házasságot, családalapítást, vállalkozásindítást vagy továbbtanulást. Ez már nem egyszerűen személyes pénzügyi probléma, demográfiai kérdés, munkaerőpiaci kérdés, lakáspolitikai kérdés és végső soron kulturális kérdés. A fiatal felnőttkor hagyományos menetrendje az elmúlt évtizedekben fokozatosan kitolódott. Hosszabb ideig tanulunk, később kezdünk stabilan keresni, később házasodunk, később születik az első gyermek. Ennek egy része a szabadság. A nők tanulási és munkalehetőségének bővülése például történelmi előrelépés. Hogy mit hozott még ki a kutatás, hogyan elemzik a kutatás eredményét, olvassanak róla a Magyar Hírlapban, és arról is olvashatnak, hogy megdőlt a fővárosi meleg rekord tegnap. Délután Újpesten 37,5 fokot mértek, azt írták, már mint a Hungaromet, a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt, Újpesten tehát 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 0,1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, írták. Nos, hát ebből kiderül, hogy nem mostan először ilyen nagyon meleg.

0: zárja most már az órát. Gossip, Move in the Right Direction, ez szól itt a 92.5-ön, hogy jöhessenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra, Szigeda és Jackson közösével, Riptide.
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Eladnád az ingatlanod?
5: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
5: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
5: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
5: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
5: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Változékony időjárásra számíthatunk. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta az országgyűlés elnöke. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a Paksi atomerőmű működő képessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét. A kormányfő a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a Paksi atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Bulgária csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A kozlodói erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének a teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban a felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat. Úgy fogalmazott, a kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál mára fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban, az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Viharkárok miatt riasztották a tűzoltókat Komárom-Esztergom vármegyében. A katasztrófa védelem közlése szerint Tatabányán személygépkocsira és az útra dőlt két nagy fa. Emellett a 13-as és a 117-es főútra is fák dőltek.
1: Az időjárásról.
9: A délkeleti országrészben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre is felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
10: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult egy újabb óra a Szigala, és Jackson mikezesen indította a mikrofonnál Becker Bernadette. Az óra első felében jön egy kis bulvárlapszemle, a másodikban viszont már a kalendárium, természetesen augusztus 21-e lesz a téma.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a Bulvár lapszemle első felvonása, Bors Kéti írása. Sáfrány Emese és Béres Anett barátsága próbatétel elé került, nem finomkodunk egymással, hogy ők ketten sok mindenen mentek keresztül, ahhoz kétség sem fér. Hiszen 2024-ben megnyerték az Ázsia Express 5. évadát. Sáfrány Emese és Béres Anett akkor maguknak és persze a kétkedőknek is bebizonyították, hogy a barátságuk kiállja a próbákat, de vajon elég erőse ez a kötelék ahhoz, hogy a barátságuk ne szenvedjen csorbát akkor sem, ha ellenfelekként néznek szembe egymással. Nos, ez augusztus 31-től a Fun VIP 6. évadából kiderül. Ahogy a puding próbálja az evés, úgy megvannak a barátság próbatételei is, jól tudja ezt Sáfrány Emese és Béres Anett is, akik az utóbbi években többször is kockára tették barátságukat. Ott volt például 2022-ben Béres Anett súlyos balesete, aki akkor is Emese társaságában volt, és barátnője a hosszú felépülési idő alatt is folyamatosan mellette maradt. Éppen a teljes felépülését és a barátságuk erejét bizonyítandó vágtak bele két évvel később az Ázsia Express embert és kapcsolatokat próbára tevő kalandjába, ahonnan győztesként érhettek haza. De vajon mi történik, ha egy az övékhez fogható barátságot egy olyan próbának vetik alá, melynek során nem egymást támogatják, sőt egymás ellen vannak? Most ez derül ki tehát a TV2 képernyőjén, amikor elindul a Fun VIP 5. évad, ahol is Béres Anett és Sáfrány Emese ellenfelekként néznek szembe egymással. Mondjuk, hogy a Fun VIP-nek ez az 5. vagy a 6. évada lesz, ezt nem tudom, mert az ugye a kis hírecskében 6. van, itt a cikkben pedig már 5., de szerintem semmi jelentősége nincsen. Hogy lesznek-e konfliktusaik, és ha igen, milyen természetűek, arról egyikük sem beszélhet, de az biztos, hogy ma is jó, ha nem a legjobb barátnői egymásnak. Nos hát róluk is olvashatnak a Borsban, és olvashatnak Érox Martinéről is, aki szerelemből jött Magyarországra. Több mint 36 éve él hazánkban a legismertebb olasz énekesünk Érox Martini, a kezdeti nehézségek után sikeres karriert épített, miközben magánéleti válságokon is túlesett. Hamarosan pedig a legnagyobb olasz sztárokat hozza el Budapestre. Közel 37 év elteltével is jó döntésnek tartja Érox Martini, hogy hazánkban telepedett le. Ma is úgy gondolja, nem volt véletlen, hogy nálunk lehet új otthonra. A Hot magazinnak mesélt karrierjének kezdetéről, magánéleti válságáról és legújabb projektjéről is. A magyar Eros Ramazzottiként is emlegetett zenész nemrég nagy fába vágta a fejszéjét, a legendás Sanremói dalfesztivál csillagait hozza el egy estére a magyaroknak Budapestre. Ez a terv már több mint 15 éve a fiókban volt, még 2010-ben találkoztam a Ricky Poveri menedzserével egy olaszországi koncerten, és nagyon megtetszett neki a zeném. Csináltunk is pár zenei projektet, aztán idővel felmerült, hogy hozzuk el ide is az említett együttes, most azt éreztem, eljött az idő, hogy igazi olasz sztárokat csábítsunk Budapestre. Így az estete egy Adriano Celentano dalait előadó olasz együttes nyitja meg, akiket a világhírű zeneszerző Ennio Morricone fia Andrea követ. A főfellépő Ricky Poveri előtt pedig Jó magam és a Vegas Showben lépünk színpadra. Nos hát, erről az eseményről is, és Érox Martiniről is olvashatnak a Borsban.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És jöjjön most már a lapszemle zárásaként a Blick két írása, gyászol Sidney van den Bosch, az az űr, amit éreztem évekkel ezelőtt, most újra itt van, mondja. Sidney van den Bosch Happy nevű szamojét kutyája súlyos, életveszélyes állapotba került egy hirtelen fellépő autoimmun betegség miatt. A család napok óta küzdött a kedvencük életéért, a helyzetet súlyosbította, hogy a kutyának sürgősen véradóra volt szüksége, ám Budapesten nem találtak megfelelő segítséget. Habár Veresegyházán megérkezett a segítség, a tévé szomorúan közölte, hogy kutyája nem élte túl a betegséget. Sidney van den Bosch aminek megosztott, hogy a kisebbi kutyája Happy nevű szamojét súlyos autoimmun betegséggel küzd, ami miatt a család napok óta a házi állat életéért harcol. A modell a közösségi oldalán beszélt a megrázó hírről, és kétségbe esetten kérte követői segítségét, mivel kedvencének sürgősen vérátömlesztése volt szüksége. A helyzetet nehezítette, hogy Sidney elmondása szerint rendkívül nehéz volt megfelelő donorkutyát és azonnali segítséget találni Budapesten, így a Veresegyházi Állatkórházban segítettek nekik a szakemberek. Két véradót is sikerült találni, azonban a kiskutyája szervezete időközben feladta a harcot. Most hát róluk is olvashatnak a Blikben. Kovácsovics Fruzsina szívszorító vallomásáról is, a színpadon át, miközben testvére életéért aggódott. Kovácsovics Fruzsina élet egyik legnehezebb időszakáról mesélt, az énekesnő 2024-ben jelentette be, hogy egy időre visszavonul, akkor azt mondta, hogy kiégés közeli állapotba került, ezért hosszú vívódás után arra jutott a menedzsmentjével közösen, hogy pihenőt tart. Most kiderült, hogy egy igazán szívszorító esemény volt az utolsó csepp. Kovácsovics ekkor döntött el, hogy egy ideig nem áll színpadra. Pont akkoriban, amikor azt éreztem, hogy ennek kicsit legyen vége, hogy nálunk a családban és a magánéletben olyan terhes dolgok zajlottak, amelyek lelkileg megterhelőek voltak. Az utolsó csepp a pohárban egy nagyon drasztikus eset volt, az egyik testvérem iszonyatosan beteg lett, nagyon kritikus állapotba került, nekem viszont fellépésem volt aznap. Egész délelőtt a koncert előtt a mentőt intéztem, meg a házi orvossal beszéltem, anyukám ott volt vele, és akkor a két unokahúgomat meg kellett fognom és vinnem a koncertre. Amikor mentünk a fellépésre, akkor az a rohammentő jött szembe velünk, aki a tesómért ment. Ott volt a két a húgom velem a koncerten, én pedig a színpadon voltam, úgyhogy ezerrel toltam az energiát, miközben a legnagyobb rettegés volt bennem végig, hogy mi történik otthon a másik oldalon mindeközben. Ott jöttem rá, hogy nekem ez így hosszú távon nem megy. Emlékezett vissza a megrázó esetre az énekesnő, és hogy mit mesélt még életéről, olvassanak róla a Blikben.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időjárásra számíthatunk. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta az országgyűlés elnöke. Megnyílt az országháza nagy közönség előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a Paksi atomerőmű működőképessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét. A kormányfő a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a Paksi atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Bulgária csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A kozlodói erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének a teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban a felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat. Úgy fogalmazott, a kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Megnyílt az országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az országgyűlési múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Viharkárok miatt riasztották a tűzoltókat Komárom-Esztergom vármegyében. A katasztrófa védelem közlése szerint Tatabányán személygépkocsira és az útra dőlt két nagy fa. Emellett a 13-as és a 117-es főútra is fák dőltek.
0: Az időjárásról.
1: A délkeleti országrészben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre is felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
0: Ceglédi Rádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Bizibomba csata Cegléden. Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megrendezett esemény, tehát augusztus 23-án lesz, 16 órakor kezdődik, a Budai úti tó mellett lesz a helyszín, vizes kihívások, látványos vízibomba csata, pörgős játékok, és garantált jó hangulat vár mindenkit, a részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus 23-án, tehát Aqua Combat vízibomba csata Cegléden. Újra Unománia, augusztus 22-én az Unománia is ott lesz a Cegléd fürdő tóparti kézműves és termelői vásárán. Aki szereti az Unót, érdemes ezt benéznie, hiszen interaktív feladatokkal, különböző Unó játékok kipróbálásával, kvízzel és még sok más meglepetéssel várják az érdeklődőket. Tehát augusztus 22-én délután a tóparti kézműves és termelői vásáron Unománia. Harmadik vadgasztró fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Régi Idők tárházában a Kazinci utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadétel főző verseny. Tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik ceglédi vadgasztró fesztivál, a belépés ingyenes.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Uelek, Vörös Marti Mihály névalkotása a Hajna a szóból, természetesen a Hajna névről van szó. A Sámuel Héber eredetű névjelentése Isten meghallgatott. A mai ünneplőknek nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió!

Jöjjön most már néhány esemény évforduló a mai naphoz, augusztus 21-éhez kötődő természetesen. 61 éve, hogy vértesszőlősen megtalálták Samu az előember csontjait. A maradványok megtalálásakor augusztus 21-én, ahogy már említettem, Sámuel névnapban, ezért az itt élt embert Sámuelnek keresztelték el, és rögtön el is kezdték becézgetni. 65 éve annak, hogy megjelent a Marvelettes együttes első kislemeze, a Please Mr. Postman című, melyet később a Beatles adott elő. 61 éve annak, hogy Romániában új alkotmányt fogadtak el, amely elvben biztosította a szabad anyanyelv használathoz való jogot. A törvény ugyan deklarálta a nemzetiségi oktatáshoz való jogot és a szabad anyanyelv használatot, de a román vezetés folytatta beolvasztó politikáját. 33 éve annak, hogy elveszett egy NASA űrszonda, amely a Marsot kutatta. Az űrszonda sorsa máig ismeretlen, a küldetés 980 millió dollárba került. 185 éve annak, hogy John Hampton szabadalmaztatta a zsalugátert. És 34 éve annak, hogy házasságot kötött Sting és Trudy Styler. Ennyit az évfordulókról, hamarosan jönnek a napi híres születjei.

0: jöjjenek hát a mai nap híres vagy híresebb szülöttjei, legalábbis néhányan közülük 106 éve született Christopher Robin Mayn, az igazi Robert Gida. 168 éve született Rudolf Korona herceg, trónörökös, Erzsébet királyné és első Ferenc József egyetlen fia. 118 éve született Török Bálinton, Feleki Kamil színművész, Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész. 88 éve született Kenny Rogers, country énekes, dalszerző, színész, aki minden idők legtöbb lemezt értékesített zenei előadója. 70 éve született Kim Cattrall, angol színésznő, igen, szex és New Yorkból, Samantha. 65 éve megszületett Stephen Hillenburg, amerikai animációs filmrendező, író, korábban tengerbiológus, neki köszönhetjük Spongya Bobot is. 48 éve ezen a napon megszületett Demcsák Zsuzsa, modell, televíziós műsorvezető és közgazdász. 40 éve született Usain Bolt, a jamaikai futó, és ma ünnepelhet, ahogy korábban már említettem, Alizé, francia énekesnő, 42 éves ma. A ma ünneplőknek nagyon boldog születésnapot.
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
4: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
5: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változékony időjárásra számíthatunk. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzati választásokra való felkészülés. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit csütörtökön. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Földcsúszamlásokat és sziklaomlásokat is jelentettek. A földrengés több déli régióban és a fővárosban, Limában is érezték. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Az időjárásról.
6: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarok, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
7: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Justin Impala és Jenny közösével elindult egy újabb óra, ez volt a Dracula itt a 92.5-ön, az újabb óra, a végén pedig búcsúzást hoz, legalábbis részemről, de addig még történik egy más, például jönnek kiváló muzsikák, Lady Gaga és Bruno Mars, a folytatásban Die With A Smile, és egy beszélgetés is érkezik hamarosan.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak!

0: Jöjjön hát az ígért beszélgetés. Szatmári Gábor vendége Széchenyi Márton volt, akivel most kivételesen nem csak fociról beszélgettek.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, tehát sport lesz a következő percek témája, és sport témában nem egyszer volt már vendégem, a CVS a labdarúgó szakosztályának utánpótlás szakmai vezetője, Széchenyi Márton. Szervusz Marci, nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
3: Szia Szatyi, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
2: Nem csak fociról lesz szó, hanem kézilabdáról, sőt most időrendi sorrendben először is kézilabdáról fogunk beszélgetni, hiszen egy nem mindennapi torna készülődik most itt ezen a hétvégén, pénteken és szombaton, 21-én és 22-én Cegléden. A sportcsarnokban rendezitek meg a második Szent István kupát. Na hát kérem szépen, akkor volt első is, nyilván ennek tapasztalatait is felhasználtátok már itt a másodiknál. Miről szól ez tulajdonképpen, és hány csapatról, és mi a tétje ennek az egésznek?
3: Hát a tétje az egyébként az, hogy Ceglédet jobban megismerjék.
2: És ez fontos bizony.
3: Abszolút. A tavalyi évben egyébként egy hirtelen indítatástól próbálkoztunk egy ilyen kézilabdatornát megszervezni Szilágyi Józsi Kisrobiékkal, és annak sikerén felbuzdulva idén úgy hívtak fel egyébként a Ferencvárosnak az edzője, hogy figyelj már Marci, rendezitek meg véletlenül.
2: Aha, de jó.
3: És tulajdonképpen itt talán a hallgatók hozzászoktak, hogy inkább a focival szoktam foglalkozni, de megmondom őszintén, hogy a kézilabdásokkal félig meddig könnyebb tornát szervezni. Mert felhívtak reggel 9-kor, és délre már volt 8-12 csapat. Úgyhogy
2: szép.
3: Úgyhogy nagyon örültem ennek, hiszen ez annak a visszajelzése, hogy tavaly nagyon jól érezték itt magukat. Idén sikerült kilépni, mondhatni nemzetközi szintre fejlődött ez a második Szent István kupa, hiszen Nagybányáról érkezik majd az Akademika Minaur csapata, Erdélyből. Úgyhogy egyébként még azt hagyd mondjam el, hogy jövőre már látom a terveket, felvettem a kapcsolatot a többi erdélyi csapattal, és csak azért nem lesz itt a Dunaszerdahely, a Székelyudvarhely, és a többi, mert pont ebben az időpontban szerveznek kint Dunaszerdahelyen.
2: Nekik is van eseményük.
3: Egy tornát, de kaptam egy ígéretet, hogy jövőre.
2: Akkor úgy lesz.
3: Úgy lesz, hogy Ceglédre tervezik, úgyhogy nagy reményeim vannak ezzel kapcsolatban is, a kézilabda sportágban, hogy tudunk fejlődni, hiszen majd később beszélünk róla az 5. Cegléd Cupról, de ahogy a labdarúgásban, úgy a kézilabdában is azt látom, hogy fejlődünk, és Cegléd szépen növekszik. És
2: nagyon jó,
3: észreveszik.
2: Ez mindenképpen dicséretes. Hány csapat lesz itt akkor végül is?
3: Ugye második felvonásban női szakákban, illetve férfiaknál is megrendezzük, ez U14-es torna, tehát 13-14 éves fiúkról, lányokról van szó. Délelőtt játszanak a lányok reggel 9 órától, ott kevesebb csapat van, ott 6 csapat van, a másik oldalon a fiúknál van 9.
2: Az igen, azért ez már szép.
3: 57 mérkőzés lesz lebonyolítva így a két nap alatt. Mindenki játszik mindenkivel egyébként bajnoki rendszerben, és utána pedig egy Final Four mérkőzés jön a harmadik helyért és az első helyért.
2: Nagyon jó.
3: Két ceglédi csapat is indul a fiúknál, illetve nyilván a lányoknál egy, úgyhogy nagyon-nagyon várom a ceglédieket. Azok esetleg, akik a hosszú hétvégén nem utaztak el.
2: Igen.
3: Azok mindenképpen szeretném őket kiinvitálni, vagy beinvitálni a Gál József sportcsarnokba, hiszen a körülmények azok tényleg NB1-esek.
2: Abszolút.
3: Nem véletlenül jönnek a csapatok, úgyhogy a belépés díjtalan erre az eseményre.
2: Ez is fontos, igen.
3: Úgyhogy várjuk a ceglédieket is, hiszen a gyerekeknek meg óriási élmény.
2: Hogy nem.
3: Hogy szurkolnak,
2: megterik. Hát biztos szülők, nagyszülők, stb. Ott lesznek, de azért reméljük, hogy mások is.
3: Igen, ugye? Igen, de a ceglédi kézilabda azért hagyományaiból eredően én nagyon örülnék, hogyha az utánpótlásra is fókusz kerülne, így a nézők
2: ez
3: és a szurkolók.
2: Ez a gyerekeknek is nagy élmény lesz nyilván, amikor ilyen körülmények között játszhatnak, tehát azért
3: meg azért olyan csapatok jönnek, mint a Ferencváros, a Pixeged, a Békés Csaba. Lesz itt akkor erdélyi csapat, úgyhogy tulajdonképpen látni fogjuk, hogy hol is járunk mi ebbe. Itt hagy köszönjem meg a szervezés Szilágyi Józsinak, aki a KKS-nek a technikai vezetője, illetve Kocsó Tamásnak, ugye, aki az ifjúsági főváros 2026-os igen. projektnek a vezetője, és Cegléd.
2: Ez abszolút beleillik ebbe.
3: Igen, és természetesen, tehát itt kellett egyeztetni, és beletették a programba Tomiék nyerték ezt a tornát.
2: Nagyon jó.
3: Tehát azt el lehet mondani, hogy Magyarország ifjúsági fővárosa 2026 program sorozat egyik, talán mondhatjuk, hogy kiemelt sportrendezvénye.
2: Igen, igen.
3: Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy kilátogatnak egyrészt, másrészt az ide látogató csapatok pedig jól fogják érezni magukat, az majdnem biztos.
2: Igen.
3: A tavalyi tapasztalatokból kiindulva.
2: Na, az izgi lesz.
3: Hajrá, Cegvéde.
2: Tehát akkor 21-e, 22-e, péntek és szombat, már reggel 9-re lehet menni a Sporiba, és nézni a fiatalokat, a jövő reménységeit, akik közül néhány év múlva lehet, hogy már többen ott lesznek az NB1-es csapatokban is, meg a válogatottban akár.
3: Hát meg az NB1-es Cegvédben. Nagyon bízunk benne, hogy...
2: Az sem mellékes
3: szempont. Persze, itt ez lenne a cél.
2: Hú, na, ugorjunk egyet, egy nagyot, időben is, hiszen egy október végi eseményről lesz szó, és fociról, az 5. Cegléd Cup labdarúgó tornáról, ahol hát megmozdul a fél világ, mondhatni, és azért is beszélünk róla, mert már most kell erről szólnunk, ugye?
3: Így van, azért is hoztam ide témának, mert ez egy október végi esemény, azért most augusztus közepe van, de már a szervezés része az tart legalább két és fél hónapja. 90 csapatot tervezünk.
2: Hol férnek el?
3: Jó a kérdés egyébként sportturizmus tekintetében, hiszen legalább 1000 éjszakát kell majd valahogy megoldanunk, úgyhogy ez azt gondolom, hogy Ceglédnek is jelentős eseménye lesz. 2-3 ezer emberre számítunk, hogy megfordul a CVS-e pályán. Azt már most tudom mondani, hogy 52 csapat regisztrált, jelenleg 5 nemzet csapatai. Mondhatom Portugáliát, ami szerintem szenzációs, hogy Portugáliából megkeresnek, hogy Marci, hallottuk a tornát, és szeretnénk jönni. Ráadásul egy első osztályú csapat, ez a Vitória Guimarães nevezetű csapat. Az más kérdés, hogy ott azért be kell szállni majd nekünk is a repülőjegyek és szállás költségekbe, de ez...
2: Itt felnőttekről van szó egyébként?
3: Ez jó a kérdés, 9, 11 és 13 éves gyerekekről beszélünk.
2: Portugália. Tehát Ronaldo nem jön.
3: Hát Ronaldo nem biztos, de még nem biztos, hogy a jelenlegi kis fiatal Ronaldo nem lesz köztük.
2: Ugye?
3: Tehát,
2: ugye?
3: Ez még benne lehet a pakliban.
2: Igen.
3: Koszovóból, Albániából jönnek csapatok, ez már biztos, Bosznia-Hercegovinából van érdeklődés, Lengyelországban kint van a hirdetés, én úgy gondolom, hogy onnan be fog esni csapat, Szlovákiából be fog esni csapat, Romániából már vannak többen, Erdélyből szintén
2: nagyon
3: többen, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, az 52 csapat augusztus 18-a van talán.
2: Amikor beszélgetünk, igen.
3: Igen, így van, ez azt jelenti, hogy több mint a fele fel van töltve a csapatoknak. Még majd most ébredeznek azok a csapatok, akik elkezdték a felkészülést, azért 9-10 évesen, így van, ez a szeptemberi időszak az, amikor ez meg fog telni, ez a 90 csapat, úgyhogy ez egy akkora rendezvény egyébként, hogy mondjam a kísérő rendezvényeket, workshop előadások lesznek a szülőknek. A központban a szülői edukáció.
2: Az is fontos, bizony.
3: Hogy egy kisgyerek táplálkozása, sporttáplálkozás, hogyan viszonyulok az edzőhöz, rengeteg ilyen, mire kell figyelnem egy átigazolási kérdésnél, ha például 11-13 éves a fiam, kislányom, és azt mondja, hogy oké, most lehet, hogy lehetne mondjuk egy körzetközpontból, egy tehetségközpontból, vagy egy akadémiára igazolni. Ott milyen oktatói vannak-e, amikor be kell költözni egy kollégiumba fiatalon. Szóval rengeteg olyan téma van, ami a szülőket is érdekelheti, és ezekben
2: nagyon
3: a holt időkben tudunk majd tulajdonképpen így edukálni, egy kicsit tanítani
2: szülőket. Igen. Nem mellékes. Igen.
3: Lesz például Performance Zone, ez is egy újítás, ami például arról szól, hogy a kisműfűvön felhúzunk egy sátrat, ami egyébként ceglédi szülőknek köszönhető, ezt itt hadd köszönjem meg, ők dobják össze erre a pénzt, ez 800 ezer forint ez a sátor, szóval ez egy komolyabb beruházása ennek a tornának, viszont ott lesznek fotocellás mérések, gyorsaságmérés, súlypont emelkedést tudunk mérni, de ezt már úgy digitálisan, nem csak úgy, hogy
2: Satsper
3: KB, hanem egy pontos komputer adatot kapunk tulajdonképpen.
2: Ennyi pénzért?
3: És utána pedig ezeket a legjobb kis játékosokat pedig díjazni fogjuk. Vannak már szponzoraink. Erre is hadd hívjam fel a figyelmet, hogy továbbra is keresem a névadó stratégiai partnert erre a tornára, mert nagyon jó lenne, ha mondjuk egy XY 5. ceglét kapott tudnánk már hirdetni.
2: Igen, mert azért ennek azért megvannak a költségei nyilván 90 csapatot mozgatni, stb.
3: 6 millió forintnál járunk, amit elköltöttünk előre, így papíron, majd amikor itt lesznek játékvezetés, hát 2000 főnél nem tudunk egy egészségügyi embert alkalmazni, hanem mentőszolgálatot kell hívnunk. Azonnal 300 ezer forint a napi díja egy mentős kocsinak, illetve orvosnak. Tehát a játékvezetői díj az bőven 1,5 millió forint felett lesz, hiszen rengeteg mérkőzés, rengeteg sportra van szükség. És így tovább, és így tovább. Éppen ezért eddig is köszönöm azokat a felajánlásokat, amiket kaptunk, viszont hagy kérjem a hallgatókat, hogyha van olyan, aki a gyereksport az utánpótlásban lát fantáziát mondjuk egy 2-3 ezer fős rendezvényben, akkor az egész nyugodtan keressen meg, mert a szponzoroknak viszont visszaadunk, nagyon sok mindennek készülünk a szponzorok felé. Például lesz sajtófal, lesz profi videóstáb. Ez az esemény, ez 3 napos, de 365 napos megjelenést biztosítunk számukra, hiszen lesz sajtótájékoztató, lesz promó videó, és ez az esemény, ez már a jövő következő 6. ceglét kapnak is a promó videója lesz, amin majd mindig a szponzorok és a támogatók azok megjelennek
2: persze.
3: Úgyhogy próbálunk mindennel kedveskedni, illetve visszaadni, amikor jön egy támogató, akkor igenis kapja vissza azt, ami segíti ezt a rendezvényt.
2: Névadó szponzor lenne most a legfontosabb erre az október végi eseményre. Október 28-án, 29-én és 30-án lesz az 5. ceglét kap, és ennek még lesz egy neve valószínűleg pluszban.
3: Nagyon bízunk benne,
2: hogy meg lesz ez a névadó szponzor is 90 csapattal, ami viszont most hamarabb lesz, ezen a héten, pénteken és szombaton, augusztus 21-én és 22-én kézilabda a sportcsarnokban, a 2. Szent István kupa. Ezekre a jeles eseményekre invitálta önöket a CVSE labdarúgó szakosztályának utánpótlás szakmai vezetője Széchenyi Márton. Marci, hát további kellemes szervezkedést, lesz dolgotok most ezen a hétvégén is, meg októberig is még azért, hát nem sok nyugodt éjszakád lesz, én
3: köszönöm,
2: azt gondolom.
3: Köszönöm szépen, de
2: nagyobb baj sose
3: ez
2: legyen.
3: Ez egy örömteli feladat, úgyhogy csináljuk.
2: Így van. Hajrá, Cegléd!
3: Hajrá, Cegléd!

0: Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időjárásra számíthatunk. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzati választásokra való felkészülés. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit csütörtökön. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Földcsúszamlásokat és sziklaomlásokat is jelentettek. A földrengés több déli régióban és a fővárosban, Limában is érezték. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
0: Az időjárásról.
1: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
0: Ceglédi Rádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést ad nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Ben aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
1: Reklámot hallottak.

A Szó ereje címmel versíró pályázatot hirdetett a Kossuth Művelődési Központ. Idén két jelentős évfordulót is ünneplünk. 250 éve született Berzsenyi Dániel, a ceglédi Kossuth toborzó ünnepélye és Huszár Fesztivált pedig 30. alkalommal rendezik meg. Berzsenyi költészetével teremtett maradandót, Kossuth Lajos pedig 1848-ban Cegléden mutatta meg, hogy a kiművelt beszéd és a szónoki erő történelmet formálhat. Keresik tehát napjaink lánglelkű versíróit, akik nem csak használják a magyar nyelvet, hanem felelősséget is éreznek érte. Olyan új saját verseket várnak, amelyek reflektálnak a magyar nyelv jelenlegi állapotára, a közbeszéd felelősségére, a szavak erejére, illetve Berzsenyi és Kossuth szellemi örökségére. Három témakörben lehet pályázni, az első közbeszéd.

beszéd és felelősség, vagyis milyen nyelvet beszélünk ma. Felelősek vagyunk-e a nyelv romlásáért, a közbeszéd állapotáért, vagy a digitálizáért? A másik, a szavak súlya címet kapta. Van még ereje a zengzetes magyar szónak az online világban? Illetve üzenet a jövőnek, a harmadik témakör. Mit jelent ma művelten megszólalni? Miért fontos, hogyan írunk és hogyan beszélünk? A pályázatra egy új, saját verssel lehet jelentkezni, a műformája kötetlen, terjedelme legfeljebb két oldal lehet. A legjobb alkotásokat a szerzők a zsűri előtt is bemutathatják saját előadásban, vagy egy általuk felkért versmondó közreműködésével. Beküldési határidő szeptember 9-e. A pályaműveket jeligével ellátva kérik benyújtani a pályázó korosztályának megjelölésével. A pályázatok személyesen is leadhatók a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, 3 nyomtatott példányban, és az online jelentkezésre is van lehetőség, és beküldésre természetesen a ceglerikultúra.hu/verseny oldalon. A verseny időpontja szeptember 16-a, szerda 14 óra, helyszíne pedig a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. A zsűri elnöke Kemény Zsófi, magyar költő, író. Szegli.

Alapvetően most jön el a búcsú ideje, de mégsem búcsúzom el, egy órára még maradok, de csak azért, hogy felkonferálhassak, majd beharangozhassak, mert egy beszélgetést Szabó Kristóf hangja nélkül nem maradunk 10 és 11 óra között sem, viszont 11 óra után köszön be majd Kristóf. Az országvasúti közlekedésén még van mit javítani, remélhetőleg meg fog történni majd mindaz a csoda, hogy valaki letervezi az utazását, és valójában akkor fog elindulni, és akkor fog megérkezni. No, de addig is maradok a mikrofonnál, továbbra is majd Becker Bernadett. Stílusosan zárjam, most viszont az órát New Level Empire és Majka közöse újra úton. Remélem Kristóf is.

0: újra úton. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Változékony időjárásra számíthatunk. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzati választásokra való felkészülés. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit csütörtökön. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Földcsúszamlásokat és sziklaomlásokat is jelentettek. A földrengés több déli régióban és a fővárosban, Limában is érezték. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Az időjárásról.
6: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarok jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Yeah. Damiano David, Nile és Nile Rodgers közösen indított az órát Talk to Me, ez szólt itt a 92.5-ön, és én beszélek egy nagyon kicsikét még. A közös ismerősök, ha jó zenék mellett jön majd egy beszélgetés, Szabó Kristóf hangja nélkül nem maradnak, annak ellenére sem, hogy a vonata nem nagyon sikerült, hogy elinduljon, de megérkezik hamarosan Kristóf, szóval nem maradnak a hangja nélkül a kedves hallgatók, mert jön majd egy beszélgetés, amit Kristóf készített. Szeglédre.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak!

0: Jöjjön hát az ígért beszélgetés. Szabó Kristóf kollégám még július végén látta vendégül a Phoenix Box Klub jeles képviselőit itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Ez a beszélgetés jön a következő percekben.
1: Cegléd Rádió.
2: Az elmúlt napokban már hallhatták Tóth Bálintot és az elért eredményeit a magyar felnőtt tökölvívó bajnokságon, viszont a mai nap eljöttek hozzánk a Phoenix Box Club, Német Csaba, a Phoenix Box Club vezetőedzője és alelnöke, valamint Kövesdi Zsolt, fő támogató. Sziasztok! Az elmúlt időszak azért elég sűrű volt számotokra a Pákozi László emlékverseny és egy tornát, pontosabban egy edzőtábort is megszerveztetek. Hogy értékelitek az elmúlt heteket, hónapokat?
3: Szia, üdvözöllek először is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: Na hát igen, elég sok eredmény és esemény is volt, tehát nem is tudom pontosan, hogy hol kezdjük az elején. Pákozi László emlékverseny. Hála jó Istennek, nagyon jól sikerült, kimagasló létszámmal voltak versenyzők.
4: Mozgalmas
3: volt, azt tudom én is mondani, de azt tudom hozzáfűzni, hogy nagyon jól sikerült. Már a rendezvény lefolyása alatt kaptam elismerő és gratuláló üzeneteket az Ökölvívó Szövetségtől is, és azt a felkérést kaptuk, hogy ha első körre ezt így, ilyen látványosan meg tudtuk hozni, akkor ők izgatottan várnának egy pályázatot a részünkről, hogy a 2027. évben akár egy utánpótlás magyar bajnokságot miképpen és hogy rendeznénk meg, mert ez a megrendezés számukra is az országban kimagasló volt. Ugye légkondicionált sportcsarnok, gyümölcs reggeli a versenyzőknek, edzőknek, köszönve a támogatóknak, valamint szintén támogatói felajánlás volt, minden versenyző, edző, és ugye rendezvény koreográfus ebédben is részesült. Úgyhogy teljes mértékben meg voltunk ezzel így elégedve, meg mindenki más is.
4: Ezután is köszönnénk a ceglédi vállalkozóknak és az olyan támogatóknak, akik segítették ezt a rendezvényt, hogy meg tudtuk csinálni. Teszem itt akár az étkeztetésben, vagy esetleg a helyszínbiztosításban, a büfében, meg azt a rengeteg szülői segítséget, akit a saját ökölvívóink szülei tudtak felajánlani. Tehát itt legyen szó pakolástól kezdve bármi, tehát ez tényleg egy fantasztikus csapatmunka volt, és tényleg ezúton is köszönjük nekik, hogy ezt meg tudtuk csinálni, és véghez tudtuk vinni.
2: Az eredmények is kiválóan alakultak számotokra, hiszen ha jól emlékszem, 4 vagy 5 Phoenix Box Club Halkel Király Teamben szereplő boxoló vett részt a csapatodból, vagy nem jól emlékszem?
3: Hát figyelj, igyekeztem az egész mozdítható hadosztályunkat hadra fogni. Közülük csak, ha jól emlékszek, én is 3-an tudtak hivatalos mérkőzést boxolni, a többieknek ugye nem volt súlyazonos, vagy nem volt korazonos ellenfél, de így bemutató vagy edzőmérkőzésen belül meg tudták ők is mutatni magukat. Tőlünk 3-an léptek hivatalos mérkőzés címszó alatt a ringbe. Az első az ugye Szabó Mário volt, aki még mindig az első számú utánpótlás válogatott. Ő szerencsére, meg hát nem szerencsére, ő megmutatta, hogy mi az az igazi Phoenix Virtus, egyhangú pontozással tudta hozni a mérkőzést. Utána Halmi Brian egy súlycsoporttal föntebb U15-ös 75 kg-ban mérkőzött. Brian még nagyon az elején van, még most kezdjük el felépíteni az egész pályafutását. Igyekszünk mindig szintről szintre ellenfeleket választani. A mostani ellenféllel is teljes mértékben nagyon jó partiban voltunk, de sajnos ez máshogy alakult, és így ő most így nem tudott itthon az hazai közönség előtt nyerni, de teljes mértékben meg voltunk a teljesítményével elégedve, mivel látszódott az, hogy fejlődünk, és hogy ez idővel egyre jobb és jobb lesz. A harmadik mérkőző az pedig a Tóth Bálint volt. Igaz, volt itt az elején szó róla, hogy profi mérkőzésekkel zárjuk majd. Ez sajnálatos módon nem úgy jöttek össze a dolgok, hogy mi szerettük volna, és így nem akartuk mindenáron elkapkodni, és akár ezzel elrontani egy jól felépített gálát. Így úgy döntöttünk, hogy ezt egy kicsit most eltoljuk, és így az amatőrben lépett ringbe Bálint. Annyi kis újítást hoztunk a dologba, hogy nem fogyasztottunk vissza cirkáló súlyba, hanem Bálint a szuper nehéz súlyba, azaz a 90 pluszosok között felnőttben lépett szorítóban. Egy nagyon ügyes és tapasztalt és egy bivaly erős MTK-s ellenfelet kapott a Bálint, de ez hazai közönség előtt nem nagyon tudta meghatni, ezt meg is mutatta, mert boldogult vele, nem is akárhogy, hatalmas nagy főzáró szenzációként ment le az a mérkőzés, úgyhogy ő is behúzta ezt az eseményt, úgyhogy azért ez teljes mértékben látszódott, hogy azért a csapat jól fel van készülve, valamint tényleg az egész gála és a körítés minden első osztályon sikerült.
2: Nemrégiben Bálint a magyar bajnokságban is megmérettette magát, miközben felnőttekként első alkalommal harmadik helyet szerzett. Azért gondolom a stábban most elég nagy az öröm ezzel kapcsolatban. Hogy értékeltétek azt a bajnokságot?
3: Igen, Bálint jelezte felém is, hogy ő szeretné megpróbálni a felnőtt korosztályt. Ugye tudnélik 19 éves kortól lehet a felnőttek között ringbe lépni, ugye felnőtt korosztályban. Itt azért hoztuk a 90 kilós határunkat. Nem nagy elvárásokkal mentünk. Elmentünk, mert ki szerette volna magát próbálni, de mivel, hogy még a korosztályának igen, az elején van, így nem voltak nagy elvárások felállítva vele szembe. Egyszerű volt a taktika, élvezze a bunyót, adja ki magából, ami csak telik tőle. Ez úgy alakult, ugye, hogy 8-an mérlegeltek be a 90 kilós felnőtt korosztályba. Ugye a legjobb 4 közé jutásért lépett először ringbe, egy nálánál jóval idősebb és azért fizikálisan jobban, jóval erősebb ellenféllel. Kimegmondom az őszintét, egy kicsit azért én is tartottam ettől, mert még elég fiatal, de nem volt mitől. Mikor felment a mérkőzésen, és az első menetben kétszer is számoltatta az úriembert, akkor ott már azért megnyugodtunk egy kicsit, hogy akkor minden rendben lesz. A második menetben szintén számolták az ellenfelet, így összképileg a mérkőzés végeredménye egyhangú pontozással tudott győzni. Így az egész felnőtt mezőnyből, mert ugye voltak többen is első éves, 19 évesek, de egyedül az összes súlycsoportot végigmérve, egyedül 19 éves, első éves felnőttként csak is a Tóth Bálint tudott éremig jutni a felnőtt magyar bajnokságon. Utána megkaptuk ugye a első vagy másodszámú kiemelt versenyzőt, a Honvéd versenyzőt, ő is jóval korosabb, mint Bálint, ő már a 20-as éveinek lassan a közepe fele jár, ott azért már megvolt a kellő rutin, amivel felismerte még Bálintnak a hibáit, és ezzel appellálva tudott győzni ellenünk. De nem voltunk csalódottak, mert teljes mértékben férfias hozzáállás, férfias küzdelem volt. Úgyhogy azért még hozzátenném azt, hogy ez elég kimagasló, mert Cegli történetében az elmúlt 30 évben nem volt felnőtt érmes a magyar bajnokságon. És Bálint az nagyon-nagyon szereti, úgy látszik, a rekordokat döntögetni, mert tavaly ugye a közel 20 éve nem volt ifjúsági magyar bajnoki cím, azt is megdöntötte, oda tette magát a fiú, ezt tudom mondani. Büszkék vagyunk rá, a jövővel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, most a nyári szünetét tölti, valamint azért most már majd őnek is el kell azon gondolkoznia, hogy a megélhetés útjára kell lépni.
4: Vagy iskola. Ugye,
3: munkatérjen és ilyenek, próbálja az életét rendezni, aztán ővele kapcsolatban majd a későbbiekben elválik, hogy hogyan tovább, de természetesen ettől a munka nem áll meg, mivel hogy utána a Pákozi László után volt egy 3 napos táborunk.
2: Pont erre szerettem volna kitérni, hogy ugye Zsolt, ebben neked is nagy szereped volt.
4: Igen, az ötlet az tőlem származott, de a Csabival ugye egyeztetve próbáltuk ezt a kis 3 napos edzőtábort összehozni, ami egész népes létszámmal összegyűlt. Hála Istennek azért a Phoenix boxolói közül a kemény maga az részt is vett rajta. Hát szintén a gyerekek magukért beszélnek, mert végigélvezték ezt a 3 napos edzőtábort. Volt itt köztük olyan gyerkőc is, aki csak azért is szeretett volna még maradni, hogy ne csak a fejlődésben, hanem maga a társaságbeli élete is egy kicsit fellendülje, mert néha egy kicsit zárkózottabb, picit úgy nem nyit a világ felé, és itt a három nap alatt megmutatkozott az is, hogy ezek a gyerekek, akik talán a hétköznapi életben nem tudnak olyan akár életet, vagy esetleg baráti társaságban lenni, akkor itt megtalálták önmagukat, és konkrétan minden olyan gyerek csínt, meg egyéb dolgot megtanultak egymást, ami összekovácsolta ezt a csapatot, és ezért is ilyen jó, erős és fantasztikus ez a Phoenix Boston.
2: Igen, maga a sport az egy nagyon kiváló dolog, hiszen vannak sikeresebbek, kevésbé sikeresebb boxolók akár, vagy sportolók, de például a ringben, vagy a sportpályán mindenki egyenlő, és ilyenkor eltűnik egy pillanatra a társadalmi különbségek, eltűnik minden, a nemek, korok, és egyszerűen mindenki együtt van, és ez szerintem ez a legcsodálatosabb a sport világában. Tehát akkor nagyon jól sikerült ez a kis rendezvény, ez az háromnapos edzőtábor. Viszont a jövővel kapcsolatban is vannak gondolom tervek, szeptemberben utánpótlás magyar bajnokság. Hogy készültök oda?
3: Oda nagyon komoly szinten szeretnénk felkészülni, már a csapattal az egyeztetés megtörtént. Mivel hogy szeptember 10-ével kezdődik majd Kaposváron az U13-U15-ös magyar bajnokság, így ezt a versenyzői réteget most egy kicsit extrásabban fogjuk megmozgatni, felkészíteni. Az augusztusunk úgy fog telni, hogy napi két edzés délelőtti, délutáni edzéssel, hogy mindent el tudjunk követni annak érdekében, hogy a hibákat javítsuk, a súlyokat hozzuk, és teljes mértékben rá tudjanak a srácok hangolódni az utánpótlás magyar bajnokságra. 7 versenyzővel fogunk indulni, ha minden jól megy a felkészülés alatt, és reméljük, hogy nem lesz sérülés vagy betegség, ami hátráltatna minket. Ez a 7 versenyző, őróluk azt tudni, azt már pároljuk már eddig is szerzett komoly eredményt, de ő bennük benne, mindegyik versenyzőben benne lesz az értékes eredmény, hogy elérjék. Köztük ugye Szabó Mário, a válogatottunk, közte a diákolimpia bajnokunk Adi Rihárd, a diákolimpiai bronzérmeseink Tóth Ferenc, Derzsi Patrik, valamint most ugye még 2 úriemberrel bővül a csapat, Dabis Gergővel és Halmi Briannel, őnekik ez lesz az első országos megmérettetésük. Teljes mértékben nagyon nagy lendülettel készülünk rá, szeretne minden srác éremmel hazatérni, én lennék a legboldogabb, hogyha ez összejönne, de ezért dolgozunk nap mint nap, reggeltől estig, hogy ez így lehessen, és hogy a gyerekek megkaphassák azt a megfelelő támogatást, ami egy igazi élsportolónak jár.
2: Szabó Mário kapcsán ugye ő válogatott, ráadásul Cegléd első számú válogatott tökölvívója, ahogy szoktunk fogalmazni. Felé azért egyértelműen a győzelem az elvárás, hogy ha nem is az elvárás, de azért cél, gondolom.
3: Igen, mindenféleképpen, mert utána a magyar bajnokság után jön Máriónak a törökországi Európa bajnokság, és kifejezett figyelmet fog kapni a Mário a magyar bajnokságon a válogatott edzőtől is. Kifejezetten várják, hogy fog teljesíteni. Igen, Máriótól elvárjuk, ez már mondhatni elvárt, hogy a magyar bajnokságot ezt be kell húznunk.
2: Most említetted a törökországi Európa bajnokságot, ez lesz az első, hogy egy növendéked Európa bajnokságon fogja megmérettetni magát?
3: Igen, ez lesz az első, és hát azért is mosolygok ennyire, mert azért 4 év leforgás alatt nem csak egy klubot, hanem a versenyzőinket is ilyen szintre föl tudtuk emelni, ez nagyon nagy szó.
4: Mi is nagyon bízunk egy éremben.
3: Ilyet itt a környékben nagyon nem tud senki.
2: Hát igen. És mik a hosszú távú célok a Phoenix Boxban? Mert azért, ahogy látszódik, kezdi kinőni magát, azért nagyon komoly versenyzőket tudtok már delegálni, igen, akár már a magyar válogatottban.
3: Már a létszámunk is kezd eléggé magasra kinőni, és kezdjük azt a termet is már úgymond kinőni.
2: Erre próbáltam célozni.
3: Szerencsére vannak még támogatóink, nem kevés, Zsolti és testvére, és ha minden jól megy, akkor hamarosan egy nagyobb terembe fogunk tudni átköltözni. Figyelj, én ennek örülök. Megmutattuk, hogy van rendes ökölvívás Cegléden, van eredmény, mert munkát teszünk bele, minden más csak guma.
2: Srácok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és ez egy kiváló zárszó volt szerintem, úgyhogy csak így tovább, jó felkészülést és sikeres eredményeket kívánunk.
3: Köszönjük!
1: Cegléd Rádió, változatos és friss!

0: közepe.
1: Egy gyros.
0: Pont egy gyros.
1: Igen, pontosabban a gyros pont.
2: Igen, gyros pont. Zegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
0: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
1: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak!

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Vízibomba csata Cegléden. Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megrendezett esemény, tehát augusztus 23-án lesz, 16 órakor kezdődik, a Budai úti tó mellett lesz a helyszín, vizes kihívások, látványos vízibomba csata, pörgős játékok, és garantált jó hangulat vár mindenkit, a részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus 23-án, tehát Aqua Combat vízibomba csata Cegléden. Harmadik vadgasztró fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Régi Idők tárházában a Kazinci utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadétel főző verseny. Tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik ceglédi vadgasztró fesztivál, a belépés ingyenes. Újra Unománia, augusztus 22-én az Unománia is ott lesz a Cegléd fürdő tóparti kézműves és termelői vásárán. Aki szereti az Unót, érdemes ezt benéznie, hiszen interaktív feladatokkal, különböző Unó játékok kipróbálásával, kvízzel és még sok más meglepetéssel várják az érdeklődőket. Tehát augusztus 22-én délután a tóparti kézműves és termelői vásáron Unománia.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

Most már valóban ennyi volt részemről, mára legalábbis reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, és Szabó Kristóffal is az elmúlt egy órában. Töltsék vele a következő néhány órát is, aztán délután érkezik Tóth Barbi, este pedig Szatmári Gábor. Holnap reggel 6 órakor pedig mi is újra találkozunk, viszont hallásra.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változékony időjárásra számíthatunk. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzati választásokra való felkészülés. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit csütörtökön. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Földcsúszamlásokat és sziklaomlásokat is jelentettek. A földrengés több déli régióban és a fővárosban, Limában is érezték. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Az időjárásról.
6: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
7: Egy kis útinform. A Dunakanyarban újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a Komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Folytatódik a Plusz Minusz 2, most már Szabó Kristófot hallják. Zenészek, méghozzá évforduló zenészek ebben az órában, érdemes velünk maradni.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Pénteken továbbra is igazi kánikula várható Magyarországon. Sok napsütésre számíthatunk, de főként az északi és északnyugati országrészeken időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor-zivatar is kialakulhat. Az ivatarokat helyenként viharos szélök és egészséges is kísérheti. A legmelegebb órákban az ország nagy részén 32-36 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten ennél is melegebb lehet. A nyugati északnyugati tájakon valamivel mérsékeltebb lesz a hőség. A hétvégére viszont jelentős változás érkezik, szombaton több fokkal visszaesik a hőmérséklet, nagyjából 27-29 fokos maximumokra számíthatunk, vasárnap pedig kellemesebb, naposabb idő következik.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
1: Reklámot hallottak.

Ma lenne 74 éves Joe Strummer, a The Clash legendás frontembere. 1952-ben született Törökországban, és később a brit punk legfontosabb alakjává vált. A The Clash nem egyszerűen punk zenét játszott, Strummerik a reggae, a ska, a rockabilly és a rock hatásait is beleépítették a zenéjükbe, miközben a társadalmi és politikai témákról is bátran beszéltek. A London Calling pedig mára a rock történelem egyik megkerülhetetlen albuma. Strummer 2002-ben mindössze 50 évesen halt meg, de hatása azóta is óriási. Már is érkezik egy zene tőlük, Should I Stay or Should I Go? Itt az FM 92 kettőtön.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Tanévváró Gyermekholmi és Baba Börze augusztus 29-én szombaton a Kossuth téren. A börzén megtalálhatóak majd babaruhák, gyermekruhák, gyermekkönyvek, játékok, valamint jótékonysági tanszergyűjtés is lesz. A Kossuth Művelődési Központ és a Ceglédi Alkotók Egyesülete a Ceglédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag, közösségteremtő hagyományának erősítése céljából alkotói pályázatot hirdetett meg kézművesek, népművészek, képző és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára. A pályázat témakörei: 30 éves a ceglédi Kossuth toborzó, ünnepei, emlékek az elmúlt 3 évtizedből, Kossuth Lajos az 1848-as szeptember 24-i ceglédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás, pályázati feltételek: a pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített, legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni, mérete, megkötése nélkül. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérjük feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámát, e-mail címét. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény, osztály, pedagógus nevét és a telefonszámát. A pályamunkák beadásának határideje 2026. szeptember 11-e, péntek 16 óra, Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft., Cegléd, Kossuth tér, 5 per A. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek a korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. Az ünnepélyes díjátadóra 2026. szeptember 17-én csütörtökön a Kossuth Toborzó ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával kerül sor. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül, mely 2026. szeptember 18-tól október 17-ig tekinthető meg. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető.

Szintén augusztus 21-én született Serge Tankian, a System of a Down örmény származású amerikai énekese. 1967-ben született Beirutban, majd a családjával az Egyesült Államokba költözött. A System of a Down a 90-es évek végén robbant be, és egészen sajátos módon keverte a metalt, a punkkal, a progresszív rockot és a közel-keleti zenei hatásokat. Tankian karakteres hangja és színpadi jelenléte pedig azonnal felismerhetővé tette a zenekart. A Chop Suey, a Toxicity vagy a BYOB mára a modern metal klasszikusai. Tankian ráadásul szólóban is aktív és társadalmi-politikai kérdésekben is rendszeresen hallattatja hangját. System of a Down-nal most nem tudok szolgálni, viszont Rammstein, My Land, itt az FM 92-től.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.

Kössük fel magunkat egy brit trance dance elektronikus rock bandával, a The Prodigy-vel. Az ikonikus banda 1990-ben az Essexi Braintree-ben alakult, a fiatal hip-hop DJ Liam Howlett által. Mikor Howlett hazatért szülővárosába, megismerkedett Keith Flint-tel és Leroy Thornhill-lal, akik a helyi rave széna ismert táncosai voltak. Miután összeismerkedtek, Flint megkérte Howlettet, készítsen egy mixtépet neki, amire táncolhat a következő fellépésein. A kazettára Howlett a Prodigy címet írta, mivel egy Moog Prodigy szintivel készítette el. Innen ered tehát a banda név. Későbbiekben Flint nem csak táncosként volt tagja a kollektívának, hanem vokalistaként is, és dalszövegíróként is. 1997-ben kiadták a Fat of the Lamb albumot, ahol Flint 4 számon énekelt, ezek közül most a Breathe, itt a 92-ötön.

0: következő órában is érdemes velünk maradni, mivel John Carpenter 5 ikonikus filmjét hoztam el önöknek. Tartsanak velünk!
1: Szeglét Rádió! 92.5

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika. Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
3: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Ma tetőzik a hőség. Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A fazekasság áll a középpontban, az idei mesterségek ünnepén a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András a tűzijáték előtti beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Ukrajna északkeleti régiói támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4-en vesztették életüket, 4-en megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15-en haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot, fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Az időjárásról.
4: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
5: Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópályán Balaton felé Törökbálint és Tárnok közt. A 16-os és 31-es kilométer között szakaszos torlódásra kell számítani. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer közt több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félút pályát lezárták, napközben torlódásra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésén új közforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométer körnél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Már itt is vagyunk, és folytatjuk John Carpenterrel. Volt már egy hasonló adás, akkor David Cronenberg 5 ikonikus filmjét vettük górcső alá, most pedig John Carpenter jön, hasonló a két rendező, mindketten a horror műfajával foglalkoznak főképp, viszont Carpenter egy kicsit más, ő amellett, hogy rendez, írja a forgatókönyvet, producer, valamint sokszor a zenét is ő szerzi a filmjeihez. Zene, és érkezik is.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Halloween a rémület éjszakája. 1978-ban egy viszonylag kis költségvetési horrorfilm alapjaiban változtatta meg ezt a műfajt. Ez volt a Halloween, a rémület. A történet főszereplője Michael Myers, aki gyerekként meggyilkolja a nővérét, majd évekkel később megszökik az intézetből és visszatér a szülővárosába. A film egyik legnagyobb ereje, hogy Carpenter nem mutat meg mindent. Sokszor csak azt látjuk, hogy Michael ott áll valahol a háttérben, figyel, majd eltűnik. Ehhez társul az a bizonyos egyszerű, ismétlődő, szintetizátoros zene, amelyet maga a Carpenter komponált. A Halloween óriási hatással volt a későbbi slasher filmekre. A maszkos gyilkos, a fiatalok, a kisvárosi környezet és a folyamatos feszültség később rengeteg filmben visszaköszönt. És ami különösen érdekes, Michael Myers karaktere annak ellenére vált horror ikonná, hogy szinte semmit nem tudunk róla, éppen ez teszi olyan félelmetessé.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen, így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Rek.

0: a szárnya.
1: Carpenter következő filmje a köd egészen másfajta félelmet használ. Egy kis tengerparti város Antonio Bay 100. évfordulójára készül, miközben a település felé egy furcsa, természetfeletti köd közeledik. Ebben a ködben valami egészen más is érkezik, egy évszázaddal korábban meggyilkolt hajó legénységének bosszúálló szellemei. A film egyik érdekessége, hogy Carpenter itt is nagyon erősen épít a hangulatra, nincs szükség, hogy folyamatosan mutassa a szörnyeket, elég egy távoli harangszó, a köd, vagy épp egy sötét utca. A főszerepben többek között Jamie Lee Curtis és Janet Leigh is feltűnik, utóbbi ráadásul a Psycho egyik sztárja volt. A köd talán nem Carpenter egyik legismertebb filmje, de az atmoszférája miatt igazi kult klasszikussá vált, ha pedig valaki szereti a régi, lassan építkező baljós horrorokat, ezt muszáj elővennie.
2: Szeglét

0: 1981-ben Carpenter már nem egyszerűen horrorral próbálkozott, elkészítette a Menekülés New Yorkból című akciószkifijét, amelyben egy meglehetősen sötét jövőképet festett. A történet szerint 1997-re Manhattan egy hatalmas börtönszigetté válik, amikor az amerikai elnöki gép elezuhan a városban, a hatóságok kénytelenek bevetni egy különleges alakot, Snake Plissken-t. Őt Kurt Russell alakítja, és gyakorlatilag ezzel a szereppel született meg az új filmes ikon. Snake nem klasszikus hős, cinikus, mogorva, nem különösebben érdekli a politikai, és leginkább csak túl akarja élni az egészet. A film látványvilága ma már erősen retrónak tűnhet, de éppen ez adja a varázs erejét. Sötét utcák, neonfények, romos épületek és egy folyamatosan lüktető Carpenter zene, mi más? És persze Snake Plissken szenvedője azóta is filmtörténeti kellék. Carpenter később újra elővette a karaktert a Menekülés Los Angelesből, de az első Menekülés New Yorkból maradt az igazi kultikus darab.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Különleges zenei élményre várják az érdeklődőket augusztus végén Abonyban. Az abonyi református templom falai között csendül fel az orgona hangja Dózsa László Péter közreműködésével. Időpont 2026. augusztus 25-e, kedd 18:30, helyszín Abonyi Református templom. Orgonán közreműködik Dózsa László Péter. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az Abonyi Református templom orgonájának javítására fordítják. Helytörténeti kalandjáték Cegléden, Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben. A király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd várossá nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb meg kell találni a tolvajt és a pecsétet. A játék két részből áll. Első forduló 2026. szeptember 1 és október 2-a között teljesíthetők az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban. A kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják leadásra a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként körülbelül 30-40 perc. 2-5 fős csapatok jelentkezését várják a szervezők korosztálytól függetlenül. A játék ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Érdeklődni a központ@könyvtarceglet.hu-n lehet.
0: Cegléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gírosz.
9: Pont egy gírosz?
8: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
10: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

lény legijesztőbb képessége, hogy képes tökéletesen lemásolni bármilyen élő organizmust. Innentől pedig nem csak az a kérdés, hogy mi van odakint, hanem az is, hogy ki az, akiben még egyáltalán megbízhatunk. A film főszereplőjét ismét Kurt Russell játsza, a látványvilágja pedig Bob Button felel. A praktikus trükkök és maszkok a mai napig elképesztően hatásosak. Érdekes módon a film bemutatásakor nem lett azonnal siker, sőt a kritikusok egy része kifejezetten negatívan fogadta. Az évek során azonban teljesen megváltozott a megítélése, és már a Carpenter egyik legnagyobb mesterműveként tartják számon. Szemlét Rádió! Szemlét Rádió!

0: Jazzian.
1: What? I don't understand.
2: És végül ugorjunk egy nagyot egészen 1998-ig, amikor Carpenter elővette a vámpírokat, de természetesen nem egy klasszikus, elegáns, kastélyokban élő változatot. A vámpírok inkább egy mocskos, véres western, melyben James Woods egy vámpírvadász csapatot vezet. Ők nem fokhagymával és keresztekkel járják a vidéket, hanem gyakorlatilag fejvadászként vadásznak a vérszívókra. A történet szerint egy ősi vámpír próbálja megszerezni a képességét, amellyel a fényben is életben maradhat. A vámpírvadászoknak pedig természetesen meg kell akadályozniuk ezt. A film nagyon erősen hozza a western hangulatot, sivatagos tájak, fegyverek, por, kocsmai bunyók, csak éppen a banditák helyett vámpírokat kell vadászni. És talán éppen ezért is ilyen szerethető, nem akar finomkodni, nem akar romantikus vámpírokat kelteni. Ez egy kemény, sötét, kifejezetten véres Carpenter film. A vámpírok pedig tökéletesen megmutatja, hogy Carpenternek még a 90-es évek végén is sikerült a saját képére formálnia egy jól ismert műfajt. Ugye

0: sajnos már csak egy óra maradt a plusz-minusz kettőből, de az az egy óra kiváló alkalom lesz arra, hogy bemutassak önöknek rendkívül jó közös ismerőseket. Tartsanak velünk továbbra is Szabó Kristóf a mikrofon mögött.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Ma tetőzik a hőség. A köztársasági elnök ünnepi beszédében a közmédiáról is beszélt. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András a tűzijáték előtti beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Ukrajna északkeleti régiói támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is büntették lopás miatt. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában. A múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás.
2: Az időjárásról.
6: Országszerte keleten napos, fátyol felhős az idő. A legtöbb napsütésre délkeleten számíthatunk. Északon és nyugaton ugyanakkor többször beborul az ég. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópályán Balaton felé Törökbálint és Tárnok közt. A 16-os és 31-es kilométer között szakaszos torlódásra kell számítani. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer közt több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félút pályát lezárták, napközben torlódásra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésén új közforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométer körnél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Már itt is vagyok az utolsó órában a plusz-minusz kettőben, továbbra is az FM 92.5-ön Szabó Kristófot hallják. Ebben az órában a helyi hírek mellett rengeteg közös ismerős fognak hallani. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Pénteken továbbra is igazi kánikula várható Magyarországon. Sok napsütésre számíthatunk, de főként az északi és északnyugati országrészeken időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A zivatarokat helyenként viharos szélök és egészséges ő is kísérheti. A legmelegebb órákban az ország nagy részén 32-36 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten ennél is melegebb lehet. A nyugati északnyugati tájakon valamivel mérsékeltebb lesz a hőség. A hétvégére viszont jelentős változás érkezik, szombaton több fokkal visszaesik a hőmérséklet, nagyjából 27-29 fokos maximumokra számíthatunk, vasárnap pedig kellemesebb, naposabb idő következik.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: A Ceglédi KKSL Kékcápák U18-as és U20-as kézislányai a 2026-27-es szezontól kezdődően Enuse Ceglé néven fognak versenyezni a másodosztályú korosztályos bajnokságban. Ez a lépés a Ceglédi KKS-e és az Enuse részleges együttműködésének köszönhetően valósul meg, mindkét együttes közös célja, hogy a lányok a lehető legmagasabb szinten és osztályban kézilabdázzanak, így a fejlődést szem előtt tartó érdekek ehhez a fúzióhoz vezettek. A két utánpótlás csapat felett ráadásul az Enuse NB1B-ben szereplő felnőtt csapata játszik, amely megnyugtató és biztos jövőképet mutat a fiatal tehetségeknek. Az U18, az U20-as és a felnőtt csapat is Cegléden edz, valamint ott játsza majd a bajnoki mérkőzéseit. Így a jövőben is test közelből szurkolhatunk majd régi ismerőseink és új csapattársaink sikeréért.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Vízibomba csata Cegléden. Készen álltok egy igazán vizes, pörgős nyári összecsapásra? Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. Időpont 2026. augusztus 23-a, kezdés 16 óra, helyszín Cegléd Budai út. A programok között szerepelnek vizes kihívások, látványos vízibomba csaták, pörgős játékok, garantált jó hangulat. A részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus végén megrendezésre kerül a 10. fogadhajtó verseny Pest megyei döntője. Augusztus 28-án pénteken a program a következő, 17 órától a fogatok regisztrációja kezdődik meg, 19 órakor éjszakai kombinált és akadályhajítás, 29-én szombaton már reggel 7-től indulnak a programok, versenyzők regisztrációjával reggelivel, 8-kor pálya bejárás, 9-kor Can-C és Can-D kategóriák akadályhajítása, majd 4-es fogatok bemutató akadályhajítása, 12 órakor ebéd, 13.30-kor Can-C és Can-D kategóriák folytatása, majd ismét a 4-es fogatok bemutatója, 17 órakor ünnepélyes eredményhirdetés és a Pest megyei bajnokok avatása. Gyerekprogramok is lesznek szombaton, arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár, kirakodóvásár. A helyszín, tápjószőlősi lovaspálya.

Új kihívás vár Kaposvári Bencére, aki a hamarosan kezdődő szezonban már az NBA-ben bizonyíthat. Játékosunk kölcsönben Egerben folytatja pályafutását, ahol lehetősége nyílik arra, hogy a magyar kézilabda legmagasabb osztályában szerezzen értékes tapasztalatokat és mutassa meg a tudását. Bence, sok sikert kíván neked, egész Cegléd! Cegléd Rádió! 92,5!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
7: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklám!

0: Hatalmasat lépett az Európa Liga főtáblája felé a Ferencváros. A zöldfehérek tegnap este 1-0-ra nyertek a Trabzonspor otthonában. A Fradi már a 17. percben megszerezte a vezetést. Nagy Olivier jobboldali beadását Christopher Zakariasen fejelte gyönyörűen a kapuban. A törökök ezt követően komoly nyomást helyeztek a Ferencvárosra, a második fél időben a kapufa is segített, Dibusz Dénes pedig több alkalommal is bravúrral tartotta meg az előnyt. Különösen pikáns volt, hogy a Trabzonsporban pályára lépett Mohamed Salah is, de a Fradi védelme remekül semlegesítette az egyiptomi sztárt. A végén még volt egy kis balhé, a Trabzonspor játékosa Wambu piros lapot kapott, a Fradi pedig hazahozta az 1-0-ás győzelmet, így jövő csütörtökön a Grupama Arénában már egy döntetlen is elég lesz a továbbításhoz.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerő.

Véget ért a plusz-minusz kettő mára, viszont velem találkozhatnak vasárnap is, megszokott módon sporthírekkel érkezem önöknek. Huelta, Walter Attilával a mezőnyben, nagyon érdekes lesz, 21 szakasz Monakóból indul, Granadában ér véget, valamint addigra már tudni fogjuk, hogy ki játssza a Cincinnati ATP-es torna döntőjét is. Szabó Kristófot hallották, maradjanak velünk továbbra is, viszont hallásra, au revoir!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
6: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Füllet meleggel tetőzik a kánikula. Ismét drónokkal támadták Ukrajnát az oroszok. Összefüggő kerékpárútvonal lesz Győrtől Budapestig. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Részletek az időjárásról a hírek végén. Ukrajna északkeleti régiói támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légi csapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15-en haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozloduji erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát adja, körülbelül 120 megawatttal mérsékli a két működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Az építési munkák várhatóan 2028-ban kezdődnek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán két személyautó ütközött Tata közelében. A 70-es kilométernél a külső sávon halad a forgalom.
1: Az időjárásról.
7: Országszerte napos fátyolfelhős az idő, a legtöbb napsütésre délkeleten számíthatunk. Északon és nyugaton ugyanakkor többször beborul az ég, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Gyönyörű szép délután kívánok minden kedves hallgatónak itt a 92-től a Cegléd Rádióban, ahol mostantól a mikrofonnál egészen este 6 óráig Tóth Barbi lesz önökkel, és persze nem csak én, hanem a legjobb közös ismerősök is velünk tartanak, olyanok, mint a Bagosi Brothers Company, Taylor Swift és Bialex. Emellett pedig hamarosan Szatmári Gábortól is hallhatnak egy beszélgetést. Tartsanak velem, mert ahogy ígértem, itt vagyok, és már is jobbnál jobb dalokat játszok itt a 92-tön. 92-tön. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
3: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát körbe tekintünk egy kicsit Pest vármegyén, méghozzá a katasztrófavédelem és a tűzoltók szempontjából is. Régi kedves vendéget köszönthetek itt a stúdióban, hiszen itt van a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, Csámpai Attila. Régen láttunk itt, Attila, nagy szeretettel üdvözöllek. Szervusz.
4: Én is üdvözlöm a rádióhallgatókat, illetve önt is üdvözlöm itt a rádió stúdiójában.
3: Na, tegeződünk mi tulajdonképpen, ugye?
4: Jó, köszönöm szépen.
3: Hiszen általában ez volt a régi időkben is, de jó pár hónapja nem jártál már nálunk, úgyhogy éppen ideje, hogy egy kicsit beszélgessünk, méghozzá természetesen a megyei helyzetről. Amikor itt a környékbeli helyzetről kérdezem a helyi tűzoltókat, azért ők is elmondják, hogy a szabadtéri tüzek ezen a nyáron bizony igen sok problémát okoztak a tűzoltóknak és a katasztrófavédelemnek is. Hát bizony-bizony gondolom ez az egész megyé. Igaz, ugye?
4: Igen, kezdjük akkor az elejétől, ugye mi már katasztrófavédelem szempontból évek óta figyeljük itt az időjárás változásokat. Ugye azt mindenki tudja és tapasztalja, hogy minden évben nagyjából, de ezt a tőlem okosabb emberek is megállapították, nagyjából egy fokkal emelkedik az éves átlagos hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy idén már nagyon sokszor előfordult, hogy 40 vagy a környékén, vagy talán még lehet, hogy több is, de változott a hőmérséklet.
3: Bizony.
4: Emellett nagyon kevés csapadék hullott. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly aszályos időszak fordultunk bele, tehát már a tavaszi időszakban. Gyakorlatilag ezzel párhuzamosan megnövekedett a szabadtéri tüzeknek a száma. Ugyanis ugye nagy a szárazság gyakorlatilag, és elég volt egy eldobott cigarettacsik, vagy egy őrizetlenül ott hagyott tűz, és már is akár hektárok vágtak a tűz martalékává.
3: Nagyon
4: ugye
3: gyorsan.
4: Mert úgy tapasztaltuk, hogy általában az időszak ez így kitolódott nyár elejére, tavasz, ahogy beköszöntött a tavasz, ugye az emberek elkezdtek égetni mindenféle száraz növényi hulladékot, ilyenkor mindig akkor volt egy felfutás, aztán jött egy csökkenő tendencia. Ugye a július az mindig esős volt, akkor ott gyakorlatilag elvette a szabadtéri tüzeknek az élét,
3: igen.
4: És akkor ugye bementünk az őszbe. De sajnos ez idén már nem így alakult, sőt már tavaly már nem ezt mutatta az időkép.
3: Már tavaly sem, igen.
4: Igen, most már teljesen átalakult nyáron, folyamatosan, gyakorlatilag minden nap kellett a tűzoltóknak szabadtéri tűzesetekhez vonulni. És hogy az a legnagyobb gond, hogy nem egy-két négyzetméteren, hanem több hektáros területek váltak a lángok martalékává. Gyakorlatilag, ahogy megnéztem a statisztikát, nagyjából a tavalyi évhez képest 40-50 hektárral több terület égett le ez idáig. Én most július végéig szűrtem le az adatokat. Tehát tavaly évet összehasonlítottam az idejével, és több mint 50 hektárral több terület égett le és vált a lángok martalékával.
3: És még nincs vége a nyárnak.
4: Igen, és a legnagyobb gond, ami idén nagyon jelentkezett, nagyon sok volt a le nem vágott, le nem aratott búza. Ez egy mezőgazdasági nyelven szokták mondani, hogy lábon álló gabona. Tehát le nem vágott, le nem aratott búza rengeteg hát, területen
3: az még nagyobb kár.
4: És ez még óriási problémát és veszteséget okozott.
3: Hú, hát bizony nagyon vigyázni kell. Hát nem véletlenül vannak a tűzgyújtási tilalmi időszakok, amit hát van, aki betart, van, aki nem. Ugye arról beszélt itt Petrányi Sándor nemrégiben stúdiónkban, hogy hát az ilyen szabadtéri tüzeknél hát több, mint 90, sőt majdnem 100%-ban az emberi felelősség megállapítható.
4: Igen, sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy 99 egészen pontosan. Tehát 99...
3: Ő is ezt mondta, igen. Azt hiszem, igen.
4: Igen, mert ez van sajnos 99%-ában emberi gondatlanságra vezethető vissza.
3: Igen.
4: Tehát a tűz ha nem ember okozza, mondjuk egy ott hagyott mondjuk üvegdarab, ez okoz tüzet, ez is fordul, előfordul, nem mondom, hogy nem, tehát a 40 foknál, de ez a kisebb esély.
3: Igen.
4: Az öngyulladás az a másik, ami előfordulhat, az is az a kisebb esély. Sajnos itt a legtöbb esetben az emberi gondatlanság, az emberi nem odafigyelés, a nem törődömség, a trehányság, ezekre vezethetők vissza.
3: Igen. Ugye a szabadtéri tüzekről beszélünk, elsősorban itt akkor a nagy mezőségekre gondolunk, de akár tüzek keletkezhetnek lakott területen belül is, és erről is nem egyszer beszélgettünk már, hogyha most éppen bográcsozunk, és nagyon jól érezzük magunkat, lehet, hogy a még izzó pernyét a szél elviszi a harmadik szomszédba, és ott fog tüzet okozni, nem is a közvetlen szomszédunkban. Tehát ilyenekre is oda kell figyelni.
4: Igen, mert ugye azt tudjuk, hogy tűzgyújtási tilalom van érvényben Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy erdősávok, illetve annak 200 méteres körzetében szigorúan tilos tüzet gyújtani.
3: Még a kijelölt helyeken.
4: Még így van, kijelölt helyeken is, nem véletlen. És ugye sokan azt gondolják, hogy akkor nem lehet otthon bográcsozni, vagy szalonnát sütni. Ezt senki nem mondta, ez nem tiltott tevékenység. Azonban oda kellene ügyelni, hogy a tűz ne terjedjen tovább. Tehát gondolok én arra, hogy mindenki gondoskodjon, egy vödörvíz legyen oda készítve, vagy a kert is lak.
3: Annyi az egész.
4: Igen, vagy egy, akár egy lapát is elég, hiszen a legkisebb tüzet még időben, ha észreveszi valaki, el lehet oltani. Igen. Azzal van gond, amikor ott hagyják felügyelet nélkül, nem kellően oltották el, hogy éppen kezdődik a foci meccs, és akkor gyorsan be kell rohanni,
3: be kell menni,
4: és
3: persze,
4: akkor igen. Ott marad a tűz felügyelet nélkül. Jön egy kisebb szél, és már is akkor, ahogy említetted is, nem nálunk közvetlen. Lehet, hogy a szomszédnak a garázsa fog kigyulladni, mert ez is lehet, hogy 5 háza lejjebb, mert volt erre példa, hogy a szél felkapta a parazsat, és 5 háza lejjebb gyújtotta meg a tetőszerkezetet a melléképületnek, vagy adott esetben a főépületnek. Tehát a tűz az nem játék. Nem hiába mondták ezt a régi öregek, ez mai napig ez így van.
3: Igen, hogy bírjátok? Emberanyag, gépi anyag megvan azért ezek oltásához?
4: Szerencsére jó állunk mindenben, tehát minden emberanyagban a tűzoltószerek készületben vannak, természetesen feltöltve vízzel mindig, ahogyan kell.
3: Persze.
4: És ugye igyekszünk igen lépést tartani, bár tényleg megterhelő volt ez az időszak, ez a nyári időszak a tűzoltók részére is. Ugye az mellett azért 40 fok volt, és ő nekik pedig védőfelszerelésben kellett oltani.
3: Jaj, hát nem irigyeltük őket.
4: Igen, nem igen. Volt könnyű feladat, az tény is való.
3: Az bizony. És ugye azt megszoktuk, hogy a tűzoltók általában akkor vannak ott, amikor baj van, tehát ugye aktuálisan dolgoznak ott az adott területeken, de azért arról is szoktunk beszélni, hogy a tűzoltóknak előre látni is kell. Hát arra is föl kell készülni, hogy jön majd az őszi, sőt a téli időszak is, és kettőt halszunk, és már ott is leszünk egyébként, és már erre is készülni kell. Mi módon érdemes erre már legalább fejben oda tenni magunkat?
4: Hát igen, ugye nekünk a ősztél az mindig egy kiemelt időszak, ugye a nyár mellett, ugye minden évszaknak már azt szoktuk menni, megvannak a maga veszélyei. Ugye jön az ősz, jön majd a fűtés szezon. Pár, most lehet, hogy furcsa most erről beszélni, mert ugye kint meleg van, de valóban...
3: Ezt jól lenne eltenni ezt a kis meleget, ugye télire.
4: Valóban beköszönhet olyan idő, hogy már szeptemberben lehet, hogy már be kell gyújtani, akár. Vagy akár októberben. Ugye hivatalosan elkezdődik majd október elején a fűtési szezon. Ugye azért szoktuk azt mondani, hogy a nyári időszak az a kedvező arra, hogy a kéményeket át kell ellenőriztetni, ki kell tisztítani, igen. Adott esetben, hogyha kell. És miért a kéményeket? Ugyanis a tűz keletkezési okoknak mondjuk egy épített környezeti tüzeket nézzük, tehát a lakástüzeket mondjanál lefordítva. Az egyik keletkezési ok a kémény. A kéményeknek a nem karbantartása, onnan indul bizony. A legtöbb tűzeset, legalábbis ebben az időszakban.
3: Lerakódik a kátrány, igen. Ami
4: tehát
3: aztán könnyen meggyulladt.
4: Intenzívebben használjuk természetesen, mert hiszen begyújtunk, mennek, működnek igen, a fűtés tüzelő berendezések, elhanyagolt kéményekben lerakódott koron valóban a kátrány kigyulladhat. És ugye valaki legyint, hogy és mi van akkor, ha kigyullad a kémény. Önmagában ugye nem annyira nagy tragédia mondhatnánk, de sajnos olyan rossz állapotban vannak a kémények, hogy a fugán keresztül kicsapnak a szikra, kicsap a láng, és bizony a száraz tetőanyag, meg gondoljunk bele, ez egy több tíz, több száz éves tetőanyag, amíg már ki van
3: százalva
4: ezer éve. Igen. Gyakorlatilag elég egy szikra, és már is meggyújtja a tetőszerkezetet, és ugye a kéménytűzből már is tetőtűz van, és a tűzoltók, mikor kiérkeznek, akkor már komplett épülettüzet kell találkoznak.
3: Bizony, bizony.
4: És akkor pedig azt mondták, hogy csak a kémény éget.
3: Igen.
4: Nem. Tehát a kémény az nem játék. Tehát azt szeretném volna ezzel mondani, hogy most van még idő, még nem indult el a fűtésező, vegyük fel a kapcsolatot a kéményseprőkkel, kérjünk időpontot. Igen. Ugye ez ingyenes a kémény átvizsgálása, maga a kéményseprőknek igen. A kimenetele, ez nem kerül pénzbe. Szólunk, egyeztetünk egy időpontot a kéményseprő, ez ki fog menni, át fogja vizsgálni. Ha megállapítja, hogy valami gond van a kéménnyel, akkor még mindig van idő kijavítatni. még nem indul a fűtésszezon. Nagyon fontos, hogyha már elindul a fűtésszezon, sokkal nehezebb lesz szakember találni, sokkal nehezebb lesz kéményseprőt, és ugye saját érdekünkben pedig hideg lakásban senki nem mag szeretni hülcsörögni, tehát inkább most.
3: Inkább most még, amíg nem késő. Sokat beszélünk ugye a különféle érzékelő berendezésekről, szénmonoxid érzékelő, füstérzékelő. Mennyire elterjedtek ezek? Azért van foganatja annak, hogy ezt szinte adásról elmondjuk?
4: Szerencsére a szénmonoxid érzékelőknek igen. Tehát ez korábban elindított kampány volt a katasztrofavédelemnek. Mi úgy látjuk, hogy azért ez elég sikeresnek mondható, de bár az lenne jó, ha minden lakásnál lenne, nincs.
3: Alapfelszereltségként akár.
4: Igen. De ha megnézzük a riasztásoknak a számát, az ilyen jellegű riasztásoknak a száma növekedett. Tehát mondhatjuk azt, hogy mondjuk az előző évekhez képest 3-4-5-szörösére nőtt a riasztásoknak a száma. Aha. Ez azt jelenti, hogy egyre több érzékelő került be a lakásokba. Ez nekünk nagyon jó. Az
3: jó,
4: nem,
3: bizony.
4: Hogy kell vonulni, de az viszont jó, hogy látjuk, hogy van eredménye a kampányunknak. Egyre több lakásban került be a szénmonoxid érzékelő. Tudjuk jó, hogy a szénmonoxid a szintelen, szaktalan, emberi szervek által nem érezhető, de rendkívül mérgező gáz.
3: Nagyon-nagyon
4: veszélyes. Ezért fontos a szénmonoxid érzékelőnek a felszerelése, a legkisebb dózisnál, a legkisebb mennyiségnél fog jelezni.
3: Igen.
4: Sajnos van egy, ugye maga az nem sajnos, hogy van egy ilyen kampányunk, de ugye a füstérzékelő, sajnos a köztudatban valahogy még nem épült be az emberek
3: köztudatába,
4: pedig nagyon fontos lenne. Tehát a kettő nem ugyanaz. Van a szénmonoxid érzékelő, és van a füstérzékelő.
3: Mert úgy gondolja az ember, hogy a füstöt úgy is meglátja, nem?
4: Hát jobb esetben, de ugye gondolj bele, éjszaka alszunk. Legmélyebb álmunkba keletkezik egy tűz. Lehet, hogy mikor már felébredünk, akkor gyakorlatilag már késő, mert akkor vagy dől már a füst és nagy tűz
3: van. Simán lehet, igen.
4: Vagy esetleg tragédiává végződik a dolog. Ugye mi azt szoktuk vizsgálni, hogy a bekövetkezett tűzeseteknek és főleg a tragédiával végződő tűzeseteknél legtöbb esetben nincsen füstérzékelő.
3: Igen.
4: Azt tapasztaltuk, ha van füstérzékelő, akkor gyakorlatilag nem végződik tragédiává.
3: Másodperceken belül jelez, és akkor azonnal lehet hívni a segítséget.
4: Legkisebb mennyiségnél fog jelezni, és gyakorlatilag olyan decibel sípol, vagy szerintem a legmélyebben alvó embert is föl fogja kelteni. Ha nem, a szomszéd biztos fogja hallani.
3: Igen.
4: De tovább megyek, van már most már olyan érzékelő, ami okostelefonra is ad jelzést. Tehát ha nem is vagyunk otthon, vagy mondjuk idős szüleink vannak, és mi nem abban a városban lakunk, mi kapunk egy jelzést, hogy a füstérzékelő megszólalt, akár szólhatunk a szomszédnak is, ha nem érjük el a hozzátartozónkat, hogy ugye menj már át, mert anyukám bent van a lakásban, és megszólalt a füstérzékelő, nézzél már körbe, hogy mi történhet.
3: Ez nagyon hasznos.
4: Igen, bizony. És azt gondolom, hogy most már itt tart a technológia, tehát nem elhanyagolható dolgok ezek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy egy modern lakásnak a tartozéka szénmonoxid érzékelő, illetve a füstérzékelő.
3: Nagyon fontos. Így van ebben az időszakban is egyébként, ugye bármikor, ez bármik évszakban, de a tüzelési szezonban, ősszel, télen, kora tavasszal, meg talán még fontosabb is. Hú, még nagyon sok mindenről beszélhetnénk, meg remélem fogunk is, és egy picit gyakrabban fogunk találkozni a következőkben, és bármikor nagyon szívesen látunk itt, és nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat, remélem minél többen megfontolják majd a kedves hallgatók közül is.
4: Legyen így, és én is ígérem, hogy többször fogunk ide jönni, és többször fogunk majd beszélgetni fontos témákon. Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Úgy legyen. A Pest vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője Csámpai Attila volt a vendégem.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Thank you.

0: Szegléd Rádió, a közös ismerős, ahol kedves hallgatók, már is a névnaposokkal foglalkozunk. A mai napon, tehát augusztus 21-én a Hajnák, valamint a Sámuelek ünnepelhetik névnapjukat. Mellettük pedig még a Franciskák, a Johannák, az Erikek, a Zsonettek, az Erikák, a Piuszok és a Baldvinok is. A Hajna Vörös Marti Mihály névalkotása, a Hajnal szóból. A Sámuel pedig héber eredetű név, jelentése Isten meghallgatott. Nagyon sok boldog névnapot kívánok tehát a nevek viselőinek, és természetesen a születésnaposokról sem feledkezem meg, őket is Isten éltesse sokáig. És hogyha már a születésnaposoknál tartunk, már is kiemelek egyet, képzeljék el, hogy a mai napon 459 éve született meg Szalézi Szent Ferenc, francia püspök, teológus, az írók és az újságírók védőszentje is. Most pedig már is visszakanyarodunk a Cegléd, illetve a környékbeli névnaposainkhoz és születésnaposainkhoz, hiszen a következő remek felvételt nekik fogom játszani.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett? Kutyamacska megrágta? Ráült valaki? Vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
6: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5. Cegléden ez a sláger.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Unománia, augusztus 22-én. Augusztus 22-én az Unománia is ott lesz a Cegléd fürdő topparti kézműves és termelői vásárán. Ha szereted az Unót, érdemes lesz benézni, hiszen interaktív feladatokkal, különböző Unó játékok kipróbálásával, kvízzel és még sok más meglepetéssel várják az érdeklődőket. Az időpontja augusztus 22-e tehát, a helyszíne pedig a Cegléd fürdő tóparti kézműves és termelői vásár. Gyerekekkel, barátokkal vagy akár az egész családdal is jó program lehet. Játsz, neves és éld át az UNO élményt. És el is érkezett a tóparti kézműves és termelői vásár programja is, ugye ez augusztus 22-én lesz szintén és ingyenes. Szombaton ismét életre kell a Cegléd fürdő partja. Egy hangulatos nyári délután a Cegléd fürdő tópartján, ahol a finom ízek, különleges portékák és kreatív élmények találkoznak. Na és persze mi is. Harmadik Cegléd-i Vadgasztró Fesztivál. Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Cegléd-i Vadgasztró Fesztiválra, ahol a különleges vadételekből nem lesz hiány. Lesz solymász bemutató, vadászkutya bemutató, vadétel főző verseny. Helyszíne a Kazinci utca 1 szám, vagyis a régi Dük tárháza. Szeptembertől ismét várják azokat a könyvbarátokat, akik örömmel beszélgetnek másokkal is olvasmányélményeikről, szívesen osztják meg a történetekkel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. Régi és új tagjaikat is szeretettel várják. Az időpontja szeptember 8-a, kert 16 óra 30 perc. Helyszíne a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Fenntartható divat, fenntartható gardób szeptember 10-én. Hogyan lehet úgy öltözködni, hogy közben ne csak a stílusunkra, hanem a környezetünkre is odafigyeljünk? A Cegléd-i Városi Könyvtár vendége Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személyi stylist lesz, aki a tudatosabb és fenntarthatóbb gardób kialakításáról tart előadást. Az időpontja tehát szeptember 10-e, 17 óra. A helyszíne pedig a Cegléd-i Városi Könyvtár. Az előadás azoknak is érdekes lehet, akik szeretnének kevesebb, de jobban kihasználható ruhadarabból öltözködni, tudatosabban vásárolni, vagy egyszerűen kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet divat és a fenntarthatóság összeegyeztethető. A rendezvény ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok a programokhoz!
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: turistá. Cegléd Rádió, a közös ismerős. Egy kis időutazás a 2000-es években. Tudta, hogy az NSYNC Bye Bye Bye klipjében tényleg bungee kötéleken lógva táncoltak, mint a marionett bábuk? Ráadásul a vonatos jelenetekben a srácok saját maguk csinálták a mutatványokat. Jöjjön a legendás Bye Bye Bye, ha már én egy cseppet sem búcsúzom. Este 6 óráig leszek önökkel.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Ma még többfelé lehet zivatar, holnap sok napsütés lesz. Lakóházakat is orosz drón támadás ért Ukrajnában. Ausztriában rongált és lopott autókat egy magyar férfi. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15-en haltak meg és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre az északi áramlat gázvezeték felrobbantóit. Tegnap ugyanis Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozloduji erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Egyre több illegális bevándorlóknak kiépített titkos föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül már 2 járatot találtak meg a lett hatóságok. Legutóbb 30 illegális bevándorlót fogtak el a térségben. Hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség, a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Több osztrák tartományban legalább 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoznak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt.
1: Az időjárásról.
7: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Majd holnap túlnyomóan napos száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: Közlekedési információk.
8: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 83-as és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a hetényi pihenő nem közelíthető meg. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el. Szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűklet alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az ünnepi kamionstopp pedig ma 22 órától, augusztus 20-án, csütörtök 22 óráig lesz érvényben. Majd augusztus 22-én, szombaton 15 órától, augusztus 23-án 22 óráig tart. Ennek tudatában óvatosan és körültekintően vezessenek, vigyázzanak nagyon-nagyon magukra és egymásra. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 3 óra után vagyunk, kedves hallgatók, és továbbra is a legjobb közös ismerősök fognak felcsendülni itt a Cegléd Rádióban, olyanok, mint Azalea és a Formoz, Michael Jackson, Rigard, sőt, még egy igazi magyar klasszikus is, de most teljesen új köntösben. Zambó Jimmy dala találkozott a 2026-os hangzással, Dr. Béres és Verép Tomi egy kis UK garázssal megfűszerezve. Érkezik hamarosan, az ugye nem bántad meg. Emellett pedig hamarosan egy-két érdekességgel is jelentkezem itt a 92-tön. Tartsanak velem a mikrofonnál este 6 óráig. Tóth Barbi. Szép délután!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Eladnád az ingatlanod?
5: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
5: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
5: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
5: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
5: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hely információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Cegléd Rádió, a közös ismerős, ahol kedves hallgatók, a következő néhány percben a melegkiütésről lesz szó. A verejtékmirigyek hőség hatására bekövetkező gyulladása is okozhat bőrkiütést, úgynevezett melegkiütést, amit szaknyelven miliarjának neveznek. A melegkiütés akkor keletkezik, ha a verejtékmirigyek kivizető csövei elzáródnak. Pattanás, bőrkiütés, bőrpír gyakran alakul ki kisgyermekeken, csecsemőkön. Ennek oka a túl meleg, vastag ruházat viselése. Sok szülő nem csak hideg időben bugyalálja be gyermekét, pedig a kisgyerekek nehezen viselik, ha melegük van. Nyűgösek és sírnak, így adják tudtunkra, hogy valami nincs rendben. Ez azonban nem specifikus jel, és emiatt a szülők gyakran nem jönnek rá, hogy a kicsinek melege van. A csecsemők és kisgyerekek hőszabályozása még nem olyan fejlett, mint a felnőtteké. A meleg és hőség hatására verejtékmirigyeik eltömődhetnek, és alig tudnak szellőzni. Ráadásul a nedves és meleg közeg a baktériumok szaporodásának is kedvez. Mindennek következtében kialakulnak a melegkiütések. Kiütések hőség idején felnőtteknél. A hőség miatt felnőtteknél is kialakulhatnak meleg kiütések, mindkét nemnél azonos gyakorisággal. A trópusi klíma is okozhatja, például egy nyaralás alkalmával, de nem muszáj ilyen messzire menni ahhoz, hogy megjelenjenek a nem kívánt bőr problémák. Elég hozzá egy szűk ruha viselése, ami megakadályozza, hogy az izzadság szabadon elpárologjon a bőrfelületről. A hő megreked a test közvetlen közelében, és ez váltja ki a bőrkiütések megjelenését. A meleg kiütéseknek két típusuk van, kinézetük a verejtékmirigy elzáródásának helye alapján eltérő. A tipikus kristályos miliária víztiszta folyadékkal feszesen kitöltött hólyag. A hólyagok ritkán nagyobbak egy gombos tűfejénél, és rendszerint egymás közelében csoportosulnak. Ezek a pattanásos csoportok többnyire egy nagyobb bőrfelületet foglalnak el. Főleg a törzsön, hónajban, a vállakon, a háton és a dekoltázson jelentkeznek. Ezek a pattanásokra nem jellemző a gyulladás, a hólyagok nem vörösödnek ki. Dörzsölés vakarás hatására a hólyag kipukkad, a verejtékmirigy kivezető csöve újra kapcsolatba kerül a bőrfelülettel, és víztiszta folyadék távozik, ami hasonló egy izzadságcsepphez. A hő hatására képződő kiütéseknek a gyulladásos formája a miliária rubra, ami vörös színe és vakarás miatt feltűnő. Ahol kialakulnak, ott a bőr megduzzad, viszket vagy fáj. A pattanások ezen típusú nyomás vagy vakarás hatására nem pukkan ki, és nem távolítható el. Napkiütés vagy napallergia. A napallergiával ellentétben ezek a kiütések nem UV-sugárzás hatására keletkeznek, hanem a verejtékmirigyek eltömődése következtében alakulnak ki. Télen gyakorlatilag nem is fordulnak elő. A kristályos forma spontán alakul ki túlhebülés hatására. Normál esetben, ha a verejtékmirigyek felszabadulnak, néhány óra alatt elmúlnak és nem viszketnek. A kipirosodott meleg kiütés ezzel ellentétben csak több napi trópusi klímán való tartózkodást követően, vagy rendszeresen szűk és nem szellőző ruhák viselése miatt alakulnak ki. A verejtékmirigy ebben az esetben súlyosan eltömődik, és a bőr mélyebb rétegeit is érinti. A mirigy által termelt verejték nem tud kilépni a testfelszínre, ehelyett a bőrfelszín alatt terjed tovább. Ez az eltömődés vagy közvetlenül okoz gyulladást, vagy a verejtékmirigy kivezető csövét a fokozott nyomás miatt szétszakítja, és végül ez vezet gyulladás kialakulásához. A verejtékben lévő só és baktériumok hatására, melyek a bőr és ruha közt könnyedén elszaporodnak, a verejtékmirigyekbe gyulladnak. A kezelés többféle módon történhet a miliária típusától függően. A kristályos változat semmilyen gyógyszeres kezelést nem igényel, gyerekeknél és csecsemőknél sem. Fontos ellenben a túlhebülést okozó tényező megszüntetése, és megfontolandó a ruházat típusa és mennyisége is. A jól szellőző könnyű viselet a legjobb módja a megelőzésnek. Ritka esetben a kristályos meleg kiütések nem múlnak el maguktól, ilyenkor cinktartalmú rázókeverékkel kezelhetőek. Többnyire a begyulladt vörös változat sem igényel gyógyszeres kezelést, ám a kellemetlen tünetek enyhíthetőek hintőporral, vagy a már említett cinkes rázókeverékkel, mivel ezek szárítják a bőrt. A baktériumok nagy mértékben elszaporodnak, és viszketés is erős, helyileg antibiotikumos kezelés alkalmazható. Az antibiotikumot ebben az esetben kenőcs formájában lehet felvinni a bőrre. De minden esetre érdemes vele bőrgyógyászhoz fordulni.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Itt vagy, my love, bár hosszú éve,

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Unománia, augusztus 22-én. Augusztus 22-én az Unománia is ott lesz a Cegléd fürdő topparti kézműves és termelői vásárán. Ha szereted az Unót, érdemes lesz benézni, hiszen interaktív feladatokkal, különböző Unó játékok kipróbálásával, kvízzel és még sok más meglepetéssel várják az érdeklődőket. Az időpontja augusztus 22-e tehát, a helyszíne pedig a Cegléd fürdő tóparti kézműves és termelői vásár. Gyerekekkel, barátokkal vagy akár az egész családdal is jó program lehet. Játsz, nevess és éld át az Uno élményt. És el is érkezett a tóparti kézműves és termelői vásár programja is, ugye ez augusztus 22-én lesz szintén és ingyenes. Szombaton ismét életre kell a Cegléd fürdő partja. Egy hangulatos nyári délután a Cegléd fürdő tópartján, ahol a finom ízek, különleges sportékák és kreatív élmények találkoznak. Na és persze mi is. Harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztivál. Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztiválra, ahol a különleges vadételekből nem lesz hiány. Lesz solymász bemutató, vadászkutya bemutató, vadétel főzőverseny. Helyszíne a Kazinci utca 1 szám, vagyis a régi idők tárháza. Szeptembertől ismét várják azokat a könyvbarátokat, akik örömmel beszélgetnek másokkal is olvasmányélményeikről, szívesen osztják meg a történetekkel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. Régi és új tagjaikat is szeretettel várják. Az időpontja szeptember 8-a, kedd 16:30. Helyszíne a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Fenntartható divat, fenntartható gardrób szeptember 10-én. Hogyan lehet úgy öltözködni, hogy közben ne csak a stílusunkra, hanem a környezetünkre is odafigyeljünk? A Ceglédi Városi Könyvtár vendége Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személyi stylist lesz, aki a tudatosabb és fenntartható gardrób kialakításáról tart előadást. Az időpontja tehát szeptember 10-e, 17:00. A helyszíne pedig a Cegléd Városi Könyvtár. Az előadás azoknak is érdekes lehet, akik szeretnének kevesebb, de jobban kihasználható ruhadarabból öltözködni, tudatosabban vásárolni, vagy egyszerűen kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet divat és a fenntarthatóság összeegyeztethető. A rendezvény ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok a programokhoz!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. Lady.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

Mi a teendő rovarcsípés allergia esetén? Maradjanak velem a következő néhány percben itt a 92-ten, és kiderül. Hogyan tudhatjuk meg, hogy allergiásak vagyunk-e bizonyos rovarok csípésére? Milyen óvintézkedéseket tegyünk, ha beigazolódik, hogy igen? Mi a teendő, ha allergiás reakciót tapasztalunk csípést követően? Nos, érkezzenek a részletek! Az allergiát és életveszélyes csípést okozó rovarok a hártyás szárnyúak rendjébe tartozó darazsok, méhek és egyes hangyafélék allergiás reakciók más rovarokkal szemben nem gyakoriak. A rovar csípése allergiásoknál csípést követően anafilaxiás sokk alakulhat ki, melynek részeként csípoló, szapora légzés, nehéz légzés, gégeüdéma, nyelv, ajak és légúti duzzanat, légúti elzáródás, általános bőrkiütés, a vérnyomás leesése, eszméletvesztés, légzés leállásli fel. A helyi reakciók fájdalom, ödéma, viszketés, vérzés, bőrpír és csalánkiütés mellett. Ha első csípéskor szokatlan heves vagy súlyos reakció jelentkezhet, fel kell, hogy merüljön a rovarcsípés allergia gyanúja. Szükséges az egyirányú szakorvosi kivizsgálás. A rovarcsípés allergiában a kórelőzmény ismerete nagyon fontos, amit a bőrpróba, a méregspecifikus igevizsgálat vagy az úgynevezett rácvizsgálat támaszt alá. Egyes centrumokban élő rovarokkal végzik el a provokációt. Vizsgálatok adatai szerint a mével végzett provokáció esetében 52%-ban anafilaxiás reakció alakul ki. Ha beigazolódik, hogy allergiás a rovarcsípésre, akkor mindig magánál kell hordania az előre

0: Főben járjunk, hogy a talpunkat ne érje csípés. Ha szabadban vagyunk, hordjunk olyan ruhát, mely befedi a kart és a lábakat. Tartózkodjunk a rovarok hesegetésétől, megfogásától. Kerüljük a rovarok fészkét. Ha valaki csípés ér és a beteg ismerten allergiás, vagy nem tudjuk ezt róla, de az egész szervezetek kiterjedő súlyos reakciót tapasztalunk, feltétlenül és azonnal hívjunk mentőt. Amennyiben van a betegnél adrenalinos önbelövő injekció, azt azonnal be kell adni a combizomba. Az öninjekció működés ellépését követően a tűt csak 8-10 másodperc után szabad kihúzni. Orvosi segítségre a betegnek ezt követően is szüksége van, ugyanis állapotától függően további beavatkozásokra is lehet szüksége. Az orvos a csípéstől a szív irányába érlelők is alkalmazhat, injekciót adhat a betegnek, szükségessé válhat továbbá a folyadékpótlás és oxigén adása, hörgőtágító, inhaláció vagy injekció. A súlyos reakciókat kórházban kell kezelni. Ilyen helyzetben csupán másodlagos, de a lehetőségünk van rá, távolítsuk el a fullánkot, főleg a mély csípés esetében. Figyeljünk a bőr párhuzamos simítására, például bankkártyával, ami a méregzsák kiürülését akadályozza meg. Fontos tudni, hogy a közhiedelemmel ellentétben a kálcium adása nem használ sem enyhe, sem súlyos allergiás reakciók esetén. Enyhe allergiás reakciókra megfelelő kezelés lehet a szteroidos kúp is. Anafilaxiában, azaz fulladással, vérnyomáseséssel járó allergiás reakcióban egy előre töltött adrenalin tartalmú önadagolótól használata menthet életet, melyet igazoltan súlyos allergiás betegek részére írhat fel az orvos. Ezt az injekciót anafilaxiás tünetek esetén azonnal izomba kell beadni.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
2: Hey,

0: Ceglét Rádió a közös ismerős. A Megasztárból már ismerjük Tóth Abigailt, de most egy egészen más oldalát mutatja meg. Nemzetközi kollaboráció és egy kis kilépés a komfortzónából. Érkezik Tóth Abigail és az Accent Sugar Daddy című felvételem a legfrissebb hírek és információk előtt. Tartsanak velünk!
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Ma még többfelé lehet zivatar, holnap sok napsütés lesz. Lakóházakat is orosz drón támadás ért Ukrajnában. Ausztriában rongált és lopott autókat egy magyar férfi. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légi csapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15-en haltak meg és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre az északi áramlat gázvezeték felrobbantóit. Tegnap ugyanis Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozlodui erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Egyre több illegális bevándorlóknak kiépített titkos föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül már 2 járatot találtak meg a lett hatóságok. Legutóbb 30 illegális bevándorlót fogtak el a térségben. Hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség, a Frontex szerint Fehér Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Több osztrák tartományban legalább 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoznak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt.
1: Az időjárásról.
3: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Majd holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
0: Közlekedési információk.
4: Az Bitinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 83-as és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a hetényi pihenő nem közelíthető meg. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el. Szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűklet alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az ünnepi kamionstopp pedig ma 22 órától, augusztus 20-án, csütörtök 22 óráig lesz érvényben. Majd augusztus 22-én, szombaton 15 órától, augusztus 23-án 22 óráig tart. Ennek tudatában óvatosan és körültekintően vezessenek, vigyázzanak nagyon-nagyon magukra és egymásra. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

4 óra után vagyunk, kedves hallgatók, és itt a Cegléd Rádióban továbbra is a legjobb dalok fognak felcsendülni, olyanok, mint Lengyel Johanna és az Egyenes az út.

0: Most pedig már is szól a Follow the Flow és a Maradok Távol, de én még nem maradok távol, hiszen este 6 óráig a mikrofonnál Tóth Barbie.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Mit lehet tenni szájszárazság ellen? Ez a téma kerül most terítékre, itt a 92-tön. A száj kiszáradása normális jelenség idősebb életkorban, stressz helyzetben vagy idegesség hatására. Ha azonban a szájszárazság tartós állapottá válik, nem csupán kellemetlenséget okoz, hanem komoly egészségügyi problémára hívhatja fel a figyelmet. A nyál emésztőenzimeket tartalmaz, így legfontosabb szerepe a táplálék részek bizonyos alkotóelemeinek lebontásában van. Emellett védi a fogakat a szúvasodástól és megakadályozza a fertőzések terjedését. A szájszárazság jellegzetessége a szárazságérzet mellett a nyálkahártya tapadása, nyelési nehézségek, égőérzés a nyelven, a torok kiszáradása, valamint az alsó és felső ajkak összetapadása. A szájszárazsággal járó ízérzékelés romlása, a fémes íz a szájban, a gyakori szájszag, a rágási és beszédbeli nehézségek mind olyan tünetek, amelyeket komolyan kell venni. Súlyosabb esetben akár sebek és hólyagok is megjelenhetnek. A szájszárazság okai. Több oka is lehet annak, hogy a nyálmirigyek nem működnek megfelelően, és emiatt szájszárazság alakul ki. Oka lehet a cukorbetegség, az anyagcsere zavar, továbbá autoimmun betegségek, mint például a nyálmirigyek megnagyobbodásával járó Sjögren-szindróma tüneteként is megjelenhet. Nők esetében gyakran hormonális változások állnak a háttérben, így a terhesség, szoptatás vagy a menopauza alatt is fokozottabban jelentkezik szájszárazság. A dohányzás is egyértelműen szárítja a száj nyálkahártyáját, sőt a dohányzás további szájüregi problémákat okoz. Szájszárazságot okozhatnak bizonyos gyógyszerek is, így például a gyulladás csökkentő, fájdalomcsillapítók, allergia elleni gyógyszerek, magas vérnyomás elleni szerek és a depresszió kezelésére alkalmazott gyógyszerek. A kellemetlen tünet a daganatos betegek kezelése során a kemoterápia velejárója is lehet. Az onkológiai kezelések egyik jellemző mellékhatása lehet a szájnyálkahártya gyulladás, és ennek nyomán a szájszárazság. És hogy mi a megoldás? Törekedni kell az okiterápiára, tehát a háttérben betegség igazolódik, azt kell kezelni, és a szájszárazság tünetei is mérséklődni fognak. Ha a probléma forrásai az elzáródott nyálmirigyek, akkor az orvos gyógyszeres kezelést ír fel. A dohányzás abbahagyása is minden esetben indokolt. Ha a szájszárazság oka nem szüntethető meg, akkor szájnedvesítő gél vagy fluorid tartalmú szájöblögető alkalmazható. Hatásos lehet víz vagy cukormentes ital időnkénti kortyolgatása, a magas víztartalmú zöldségek és gyümölcsök, például görögdínye vagy az uborka fogyasztása. Javasolt a szájszárazságot okozó innivalók elkerülése, amilyen a kávé, a tea és a cukros üdítőital. Kerülendő az alkohol, a csípős és a sós ételek fogyasztása. Egyes fűszerek ízek, mint például a citrom és a kájénbors, képes fokozni a nyáltermelődést, de csak épp szájnyálkahártya mellett javasolt a használata. Az aloe vera a növény zselészerű anyaga egy védőbevonatot képes létrehozni a szájüreg belsejében, ezzel is képes csökkenteni a szájszárazságot. Egyes olajokkal, oliva, kókuszolaj, végzett öblögetés szintén használható tüneti kezelésre, de fontos, hogy ne nyeljük le az olajat, mert az hashajtó hatású. A nyáltermelés segítik a cukormentes rágógumik és a cukormentes kemény cukorkák is.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Alright. Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Unománia, augusztus 22-én. Augusztus 22-én az Unománia is ott lesz a Cegléd fürdő topparti kézműves és termelői vásárán. Ha szereted az Unót, érdemes lesz benézni, hiszen interaktív feladatokkal, különböző Unó játékok kipróbálásával, kvízzel és még sok más meglepetéssel várják az érdeklődőket. Az időpontja augusztus 22-e tehát, a helyszíne pedig a Cegléd fürdő tóparti kézműves és termelői vásár. Gyerekekkel, barátokkal vagy akár az egész családdal is jó program lehet. Játsz, neves és éld át az Uno élményt. És el is érkezett a tóparti kézműves és termelői vásár programja is, ugye ez augusztus 22-én lesz szintén és ingyenes. Szombaton ismét életre kell a Cegléd fürdő partja. Egy hangulatos nyári délután a Cegléd fürdő tópartján, ahol a finom ízek, különleges sportékák és kreatív élmények találkoznak. Na és persze mi is. Harmadik Cegléd-i Vadgasztró Fesztivál. Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Cegléd-i Vadgasztró Fesztiválra, ahol a különleges vadételekből nem lesz hiány. Lesz solymász bemutató, vadászkutya bemutató, vadételfőző verseny. Helyszínen a Kazinci utca 1 szám, vagyis a régi idők tárháza. Szeptembertől ismét várják azokat a könyvbarátokat, akik örömmel beszélgetnek másokkal is olvasmányélményeikről, szívesen osztják meg a történetekkel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. Régi és új tagjaikat is szeretettel várják. Az időpontja szeptember 8-a, kert 16 óra 30 perc. Helyszíne a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Fenntartható divat, fenntartható gardrób szeptember 10-én. Hogyan lehet úgy öltözködni, hogy közben ne csak a stílusunkra, hanem a környezetünkre is odafigyeljünk? A Cegléd-i Városi Könyvtár vendége Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín- és stílustanácsadó személyi stylist ezt, aki a tudatosabb és fenntartható gardrób kialakításáról tart előadást. Az időpontja tehát szeptember 10-e, 17 óra. A helyszíne pedig a Cegléd-i Városi Könyvtár. Az előadás azoknak is érdekes lehet, akik szeretnének kevesebb, de jobban kihasználható ruhadarabból öltözködni, tudatosabban vásárolni, vagy egyszerűen kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet divat és a fenntarthatóság összeegyeztethető. A rendezvény ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok a programokhoz!
0: Cegléd Rádió 92.5.

0: Ceklid Rádió, a közös ismerős, ahol kedves hallgatók, most pedig azt nézzük meg, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes Cegléden. Nem más, mint a Sulai gyógyszertár, ami a Körösi út 51 szám alatt található. Telefonszámuk 500-603, valamint 0630-531-8678. Fontos, hogy az ügyelet este 8 órától 10 óráig van nyitva. Tehát a mai napon Cegléden a Sulaik gyógyszertár az ügyeletes, ami a Körösi út 51 szám alatt található. Mondom még egyszer a telefonszámait, 500-603, valamint 0630-531-8678. Kérjük, az ügyeletet csak akkor vegyék igénybe, hogyha tényleg szükséges, remélhetőleg nem lesz az.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és

0: 90 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 92.5.
2: Cegléd Rádió, a közös ismerős. Mindjárt jön egy kis zenei időutazás. Kezdünk a Rudimental és James Arthur közös dalával, a Sun Comes Up-pal. Érdekesség, hogy a Rudimental már azelőtt James Arthur hangját képzelt el ehhez a dalhoz, hogy találkoztak volna vele, és amikor meghallották énekelni, tudták, hogy megvan a megfelelő hang. Aztán érkezik a The Rasmus és az In the Shadows, amiben egy hímtag is játszott zongorán és szintetizátoron. Végül pedig jön DJ Antoine és Ammásari, amiről talán nem is tudták, hogy az eredeti verzió már 2007-ben megszületett. Három dal, három kis érdekesség, és már is mutatom őket.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Ma még többfelé lehez ivatar, holnap sok napsütés lesz. Terrorista szabotásnak tartja a Kreml az északi áramlat elleni robbantásokat. Összefüggő kerékpárút hálózat jön létre Győr és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ismét terrorista szabotás akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre a gázvezeték felrobbantóit. Előző nap Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozloduji erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát adja, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Akkor kell befejezni a háborút, amikor az ország erőpozícióban van Washingtonnal szemben, jelentette ki az iráni elnök. Masoud Pezeshkian hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden szabályt megsértve iskolákat, kórházakat és az infrastruktúrákat támadta. Az iráni vezérkari főnök pusztító választ helyezett kilátásba, miután Donald Trump amerikai elnök előzőleg minden korábbinál szigorúbb szankciókkal fenyegette meg Iránt. 14. Leópápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. 44 év után ő lesz az első egyházfő, aki ellátogat az eseményre. Legutóbb II. János Pál pápa vett részt. Leópápa szombaton találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. Este Rimini kikötőjében misézik. A szerdáig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok is lesznek. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Itthon vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Az időjárásról.
7: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Szombaton túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: Közlekedési információk.
8: A Az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 83-as és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a hetényi pihenő nem közelíthető meg. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el. Szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Vercsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűklet alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az ünnepi kamionstopp pedig ma 22 órától, augusztus 20-án, csütörtök 22 óráig lesz érvényben. Majd augusztus 22-én, szombaton 15 órától, augusztus 23-án 22 óráig tart. Ennek tudatában óvatosan és körültekintően vezessenek, vigyázzanak nagyon-nagyon magukra és egymásra. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 5 óra után vagyunk, kedves hallgatók, és itt a Cegléd Rádióban továbbra is játszom a legjobb dalokat. Itt lesz velünk a Purple Disco Machine, Rihanna, a Bagosi Brothers Company, sőt még Sean Paulra is számíthatnak. A sort pedig Rúzsa Magdi, Elmegyek című dalával indítom. De én nem megyek még sehova, hiszen ebben az órában még együtt rádiózhatunk, itt a 92-tön. A mikrofonnál Tóth Barbi.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változ.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Helyi információk első kézből! Cegléd Rádió! Cegléd Rádió. A közösség.

Szegléd Rádió, a közös ismerős, ahol kedves hallgatók, már is a névnaposokkal foglalkozunk. A mai napon, tehát augusztus 21-én a Hajnák, valamint a Sámuelek ünnepelhetik névnapjukat. Mellettük pedig még a Franciskák, a Johannák, az Erikek, a Zsonettek, az Erikák, a Piuszok és a Baldvinok is. A Hajna Vörösmarty Mihály névalkotása, a Hajna a szóból. A Sámuel pedig héber eredetű név, jelentése Isten meghallgatott. Nagyon sok boldog névnapot kívánok tehát a nevek viselőinek, és természetesen a születésnaposokról sem feledkezem meg, őket is Isten éltesse sokáig. És hogyha már a születésnaposoknál tartunk, már is kiemelek egyet, képzeljék el, hogy a mai napon 459 éve született meg Szalézi Szent Ferenc, francia püspök, teológus, az írók és az újságírók védőszentje is. Most pedig már is visszakanyarodunk a Cegléd, illetve a környékbeli névnaposainkhoz és születésnaposainkhoz, hiszen a következő remek felvételt nekik fogom játszani. Cegléd.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Unománia, augusztus 22-én. Augusztus 22-én az Unománia is ott lesz a Cegléd fürdő topparti kézműves és termelői vásárán. Ha szereted az Unót, érdemes lesz benézni, hiszen interaktív feladatokkal, különböző Unó játékok kipróbálásával, kvízzel és még sok más meglepetéssel várják az érdeklődőket. Az időpontja augusztus 22-e tehát, a helyszíne pedig a Cegléd fürdő topparti kézműves és termelői vásár. Gyerekekkel, barátokkal, vagy akár az egész családdal is jó program lehet. Játsz, neves és éld át az UNO élményt. És el is érkezett a tóparti kézműves és termelői vásár programja is, ugye ez augusztus 22-en lesz szintén és ingyenes. Szombaton ismét életre kell a Cegléd fürdő partja. Egy hangulatos nyári délután a Cegléd fürdő tópartján, ahol a finom ízek, különleges portékák és kreatív élmények találkoznak. Na és persze mi is. Harmadik Cegdédi Vadgasztró Fesztivál. Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Cegdédi Vadgasztró Fesztiválra, ahol a különleges vadételekből nem lesz hiány. Lesz solymász bemutató, vadászkutya bemutató, vadétel főzőverseny. Helyszíne a Kazinci utca 1 szám, vagyis a régi Dők tárháza. Szeptembertől ismét várják azokat a könyvbarátokat, akik örömmel beszélgetnek másokkal is olvasmányélményeikről, szívesen osztják meg a történetekkel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. Régi és új tagjaikat is szeretettel várják. Az időpontja szeptember 8-a, kert 16 óra 30 perc. Helyszíne a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Fenntartható divat, fenntartható gardób szeptember 10-én. Hogyan lehet úgy öltözködni, hogy közben ne csak a stílusunkra, hanem a környezetünkre is odafigyeljünk? A Cegdédi Városi Könyvtár vendége Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személyi stylist lesz, aki a tudatosabb és fenntartható gardób kialakításáról tart előadást. Az időpontja tehát szeptember 10-e, 17 óra. A helyszíne pedig a Cegdédi Városi Könyvtár. Az előadás azoknak is érdekes lehet, akik szeretnének kevesebb, de jobban kihasználható ruhadarabból öltözködni, tudatosabban vásárolni, vagy egyszerűen kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet divat és a fenntarthatóság összeegyeztethető. A rendezvény ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok a programokhoz!
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Mikor nyírjunk füvet, hogy gyönyörű pázsitunk legyen? Reggel vagy este? Teszi fel a kérdést a blik.hu oldala. A gyepápolás nem csupán fizikai munka, hanem valódi művészet, amely odafigyelést és tervezést igényel. A megfelelő napszak kiválasztása, a vágási magasság optimalizálása és a szezonális feladatok elvégzése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kertünk zöldelő oázissá váljon. Ha szép zöld gyepet szeretnénk, akkor ezt a néhány praktikát alkalmazzuk. A tökéletes gyep nem csupán a fűnyíró használatán múlik, hanem azon is, hogy mikor és milyen technikával végezzük a munkát. A napszak és a vágási magasság kulcsfontosságú tényezők, amely meghatározzák, hogy kertünk bujazöld oázis lesz-e, vagy csupasz foltokkal tarkított terület. A napszak döntő szerepe a gyep egészségében. A fűnyírás időzítése nem csupán esztétikai kérdés, hanem komoly hatással van a gyep egészségére. Nyáron a reggeli fűnyírás kockázatos lehet, hiszen a déli nap perzselő sugarai könnyen károsíthatják a frissen vágott fűszálakat. A vágott felületek érzékenyek a kiszáradásra, ami barna csúcsokat és foltos területeket eredményezhet. Ezért a szakértők azt javasolják, hogy a nyári hónapokban késő délután vagy kora este végezzük a fűnyírást. Ekkor a hőség már alább hagy, a napsugarak lágyabbak, és a gyep elegendő nedvességet kap az éjszakai regenerálódáshoz. Az átmeneti évszakokban, például tavasszal és ősszel, amikor a hőmérséklet enyhébb, a reggeli fűnyírás is megfelelő lehet. Azonban óvatosnak kell lenni a reggeli harmattal, amely nedvessé teszi a gyepet. A nedves fűszálak nem vághatóak tisztán, inkább szakadnak, ami gyengíti és fogékonyabbá teszi őket a gombás betegségekre, mint például a hópenész vagy a rozsda. Ráadásul a nedves nyersedék összecsomosodik, ami tovább növeli a betegségek kockázatát. Nem csak a napszak, hanem a vágási magasság is kulcsfontosságú a gyep egészségének megőrzésében. A szakértők szerint soha ne távolítsuk el a fű magasságának egyharmadánál többet egyetlen nyírás során. Nyáron érdemes a fűszálakat kissé magasabbra hagyni, körülbelül 4-5 cm-re, hogy minimalizáljuk a párolgást és megóvjuk a gyepet a kiszáradástól. A túl alacsony nyírás gyengíti a füvet, csökkenti a fotoszintézis képességét, lassítja a növekedést és fogékonyabbá teszi a gyomok és a moha megjelenésére.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grill fesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Gyógyszertéd Rádió, a közös ismerős, ahol kedves hallgatók, most pedig azt nézzük meg, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes Cegléden. Nem más, mint a Sulai gyógyszertár, ami a Körösi út 51 szám alatt található. Telefonszámuk 500-603, valamint 0630-531-86-78. Fontos, hogy az ügyelet este 8 órától 10 óráig van nyitva. Tehát a mai napon Cegléden a Sulaik gyógyszertár az ügyeletes, ami a Körösi út 51 szám alatt található. Mondom még egyszer a telefonszámait, 500-603, valamint 0630-531-86-78. Kérjük, az ügyeletet csak akkor vegyék igénybe, hogyha tényleg szükséges, remélhetőleg nem lesz az.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan.

0: Ennyi volt már a részemről, kedves hallgatók. Délután 2 órától egészen idáig a mikrofonnál Tóth Barbi volt önökkel. Én további szép estét kívánok a következő műsorvezetővel, aki nem más, mint Szatmári Gábor. Legközelebb pedig augusztus 24-én délután 2 órakor találkozhatunk újra. Remélem, akkor is velem tartanak majd, ahogy most is Szatmári Gábor kollégámmal. Viszont hallásra!
1: Hey, információk első kézből! Cegléd Rádió, a közös ismerős!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Sok napsütés lesz, néhol zivatarokkal. Ámokfutó támadt iskolásokra Svédországban. Irányított közbeszerzésről beszél a Fidesz az állami ünnep kapcsán. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Svédországban többen megsérültek egy iskolában karddal végrehajtott támadásban. Azt továbbra sem tudni, hogy hány embert sebesített meg a támadó. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi és támadt az ott tartózkodókra. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A svéd média szerint több mentőautó és egy rendőrségi helikopter is érkezett a helyszínre. Őrizetbe vették annak a szlovák csoportnak a tagjait, akik megtámadtak egy indiaiakból álló társaságot Nyitrán. Egy a helyi egyetemen tanuló fiatalember úgy megsérült, hogy kórházba kellett vinni. Több politikus is élesen elítélte a történteket. A szlovák elnök Peter Pellegrini pedig azt közölte, hogy csírájában kell elfojtani a faj vagy idegen gyűlöletből fakadó erőszakot. Sajtóhírek szerint 2 héten belül ez már a második hasonló eset volt Nyitrán. Miniszterelnöként 1. augusztus 20-i ünnepét értékelte a kormányfő. Magyar Péter felidézte, hogy a legemlékezetesebb az volt, amikor találkozott és beszélgetett 160 a gyermekvédelemben élő fiatallal, akiket meghívtak, hogy a Karmelita teraszáról közösen nézzék meg a tűzijátékot. A miniszterelnök az ünnepi eseményeket sorolva megemlékezett egyebek mellett a tisztavatásról, a Szentjobb körmenetről, a Tisza-szigetek találkozójáról és a budapesti karneválokról. A Fidesz szerint irányított volt az augusztus 20-i rendezvény sorozat közbeszerzése. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója szerint a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-ai ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. A frakció közérdekű bejelentést tesz az ügyben a közbeszerzési hatóságnál. Csak nem 6 millió autót hív vissza a Tesla Kínában. Ilyen mértékű intézkedésre korábban még nem volt példa. A járművek fele kínai gyártású. Az autók több mint felénél az a probléma, hogy a kilincs színe túlságosan hasonlít a belső tér színéhez, ami nehezítheti, hogy a bajba került utas hirtelen megtalálja és kinyissa. A kilincsek színes matricákat kapnak, ütközéskor pedig a jövőben automatikusan leengednek az ablakok. A többi járművet szoftverfrissítés miatt hívták vissza. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey City városában csaknem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Nassau megyében vészhelyzetet hirdettek, több helyen tornádó is kialakult.
1: Az időjárásról.
5: Itthon a hétvégén túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: time. FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, ez itt már a péntek esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Már is mondom, mivel készültem önöknek. Na hát kérem szépen, két beszélgetés érkezik, egy egészen friss, és egy a közelmúltból. Először folytatjuk majd Fejlesztés terhe mellett című sorozatunkat. Most már tudjuk, hogy hanyadik résznél tartunk. Na, ez is kiderül majd a beszélgetésből. Szemeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével például olyan helyzetekről beszélünk, amik az utakon alakulnak ki itt Cegléden, főként a külsőbb területeken. Mi a homok helyzet itt a ceglédi utakon? Ez komoly közlekedési és szállítási problémákat is okozhat. Mindenről beszélgetünk, valamint egy olyan új applikációról, amely szintén a Településfejlesztési Szövetség nevéhez köthető, hogy mire lesz ez jó, az is kiderül majd a mai első beszélgetésünkből. A következő órában pedig visszatekintünk a közelmúltba. A közelmúlt ceglédi sportjának egyik nagy híre az volt, hogy bizony kinevezték a Magyar Birkózó Szövetség elnökévé a mi Lőrinc Tamásunkat. A vele készült interjút is hallhatják majd a következő órában, ezt Szabó Kristóf kollégán készítette. 7 óra után tehát majd ezzel a remek kis beszélgetéssel jövünk. Úgyhogy addig is most még szóljon egy muzsika, és jöhet a mai első beszélgetés a fejlesztés terhe mellett.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bizony-bizony, a homok igen sok gondot tud okozni, különösen Ceglédnek azon a részén, ahol éppen a homok uralkodik. Közlekedési problémák, szállítási problémák és egyéb más gondok is akadhatnak ebből. Ezügyben már több lakos is megkereste a Településfejlesztési Szövetséget és annak elnökét, Szebeni Dávidot. A tapasztalatokról és a tervekről fog beszámolni nekünk Dávid rövidesen, a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk legújabb részében, és szó lesz majd egy újfajta applikációról is, hogy ez mire lesz jó, az is kiderül a most induló beszélgetésből.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, kezdődjék tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része, és a múltkor kicsit belebonyolódtunk abba, hogy vajon hanyadik résznél is tartunk. Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgettem akkor is. Szervusz Dávid, köszöntelek.
2: Szervusz, örülök, hogy megint itt lehetek ezen a sűrű napodon.
1: No, hát az történt egyébként, hogy egy picit elnéztem a naptárt, és a másik műsorunkat, a csütörtöki csatangolót néztem, és az már ugye jó pár évvel korábban indult, és az már bőven 200 fölött van, és ezért mondtam olyan nagy számot a múlt héten. 139. részünknél tartunk, most összeszámoltam, az elmúlt 4 év naptárait vettem elő. 2023. március 3-án volt az első adásunk egyébként.
2: Na, az új tavasz. Igen. Hát, köszönöm, hogy utána néztél egyébként.
1: És akkor most már
2: én azt hittem, hogy hirtelen valahogy 2 évet átaludtam, és már a 200 akárhanyadik résznél járunk, de amúgy ez a 139, ez jó szám. Jó. Remélem így folytatjuk, mert ugye a 9 az a 3-nak a négyzete, remélem, hogy megérjük azt is, hogy 1-3-9-81, és akkor igen szép hosszú adásokat tudunk majd csinálni.
1: Pontosan. No, hát ezen már nem fog múlni, legalábbis a mi akaratunkon biztos nem, de a mai adásra is természetesen témákkal érkeztél. Két fő témánk lesz itt elsősorban, és az első a homok helyzetről szól. Hát ugye ezt a térséget azért a homok elég jól ismeri, bár ugye Cegléden többféle talajtípus is megtalálható, de a város, hogyha az egész területét nézzük, akkor egy tekintélyes részben bizony a homokkal sújtott területekhez tartozik, és hát ennek megvannak a megfelelő gondjai is. Ezügyben meg is kerested a lakosságot. Mik most a fő problémák ezzel kapcsolatban?
2: Itt annyit pontosítanék, hogy lakosok kerestek meg engem problémáikkal.
1: Kölcsönösen.
2: Itt Cegléden. Igen. És az a helyzet, hogy ahogy az éghajlatunk változik, az a határ régió, ami mondjuk Cegléd és környéke, tudod, hogy itt északról még korábbról ilyen fekete föld határolja a várost, de mondjuk délről pedig ugye homokhátság nyúlik be ide. Nos, ahogy egyre kevesebb a csapadék és szárad ki a növényzet az alföldön, ez a homok, ez egyre kevésbé megkötött, egyre több homokot fúj a szél, ezt akár te is láthatod.
1: És tud is terjedni szépen.
2: Így van, vagy akár a hallgatók is, és ezt akár a lakásban is észre lehet ám venni.
1: Bizony.
2: Ebből mondjuk bent annyira.
1: A feleségem
2: látszik,
1: tudna róla mesélni.
2: Ugye? Innen is köszönjük a munkáját. De hogy például ez csak a legcsekélyebb, de azt lehet észrevenni, hogy többször kell por törölni, többször kell porszívózni.
1: Még akár a belvárosban is.
2: Így van, akár a belvárosban is. És ez nem mind az autók által kibocsátott szennyeződés, hanem mondjuk az autók által felvert por, vagy amit a szél befúj a városba. Na de, hogyha kicsit kijebb megyünk a lakásból, mondjuk azokra a területekre, ahol földút van, igen, mondjuk Ceg, azért még sok ilyen van.
1: Vagyis homokút ez esetben.
2: Így van, homokút. Ez a homok, ez a, főleg az aszályos években, mint például a mostani, ez felhalmozódott, és egyre inkább mélyül. Ennek 3 fő gócpontja van egyébként Cegléden. Az egyik, ahol meg is kerestek a lakosok, ez a Csengeri környéke, ez a Köztes utca,
1: igen,
2: és környéke. Ott elég mély homok van, de ugyanígy érintett az Ugyer.
1: Persze.
2: Nyilván tudjuk a dűlők, ahol nincsen stabilizált út, valamint a Budai út öregszőlők rész.
1: Igen.
2: Ott is sok ilyen,
1: az is az a
2: sok ilyen út van. Igen. És ebből most már az látszik, hogy némelyik lakos elakad az autójával, nyilván biciklizni is nagyon nehéz, sőt van olyan, ahol nem is lehet, le kell szállni,
1: igen,
2: ugyanígy természetesen a rollerek sem bírják, és arra panaszkodnak a lakók, például a Köztes utcában is, hogy most már például a futár nem jön hozzájuk, csomagot nem tudnak oda kézbesíteni, de múltkor elmondás tudomásuk szerint rendőrautó is elakadt, az egyik lakóférje húzta ki őket, de egyébként arról számoltak be a lakosok, hogy talán egy 2 hete a szemétszállító autó is elakadt, tehát maga a kukás autó, nem tudták elvinni a szemetet, és ez aztán főleg ezzel a központosított szemétszállítással, hogy akár Budapestre is kell telefonálni, vagy valahova messze, nagyon nehéz, mert akkor megpróbálják megbeszélni a diszpécserrel, hogy akkor meddig tud bemenni a kukásautó, húzza el valahova mondjuk 500 méterre, 1 kilométerre a kukát a lakó, de aztán kiderül, hogy mondjuk aki ténylegesen elszállítaná a szemetet az autón, az nem is tud róla, hogy miket beszéltek meg, szóval rengetegféle problémával jár ez. És az a szomorú, hogy az éghajlat az nem lesz jobb.
1: Hát most nem, egy jó pár évig úgy tűnik ebben lesz részünk, legalábbis ezt jósolják a tudósok.
2: Így van, és ez azt jelenti, hogy ez a probléma, ez súlyosbodni fog mind az ugyerben, mind az öreg szőlőkben, mind a csengeri részen, ahol földutak vannak. És az a helyzet, hogy erre egy városnak fel kell készülnie, hogy hogy tudja megoldani ezeket a dolgokat. Hát... Nyilván van a klasszikus módszer, tudod, amikor stabilizált burkolat, valamiféle kőszórás, ilyesmi. A kérdés az, hogy lehet-e találni olyan módszert, ami ennél olcsóbb és gyorsabb. Mivel ez a világon, ez még most a, mondjuk úgy a fejlett világban, ez inkább most harapózik el, ezért még kevés megoldás van. Én láttam olyat mondjuk egy kanadai cégnél, ami tud stabilizálni bizonyos műanyagokkal ilyen utat, de ez még inkább a kísérleti fázis. Amiket még szeretnénk itt a Településfejlesztési Szövetségnél megnézni, hogy bizonyos sivatagi országokban.
1: Például, hogy muszáj megoldani
2: ők nekik is. Én úgy gondolom, hogy lehet tanulni olyan országoktól, akik ezeket már megtapasztalták. Tehát ez a jövő kutatás irányának egy fontos témája lesz egyébként az egész Alföldön.
1: Igen. Hú, hát nehéz a homokkal, ugye, mert az meg csak gyönmegy, ahogy fújja a szél, és valahogy tényleg ezt a helyzetet kezelni kell, mert lakhatatlanná válhatnak egyes városrészek szinte.
2: Ebben igazad van. És az a baj, hogy a gréderezés, még ha jól is csinálják, ez a gréder, csak aki nem tudja, az az, hogy eltolják egy ilyen tolólapátos autóval.
1: Ez csak időleges megoldás.
2: De ez csak időleges, és az is csak akkor működik, hogyha nem úgy csinálják, hogy az út közepére halmozzák fel a homokot.
1: Na például, igen, pontosan.
2: De az is csak nagyon korlátozott ideig, mert amikor nincsen csapadék, akkor hamar újra felgyűlik.
1: Igen. Én laktam egyébként Szeged környékén, ilyen homokvidéken egy darabig tanyán, és mindig örültem, mikor volt egy kis eső, mert akkor sokkal könnyebb volt sétálni is egyáltalán. Ugye egy picit azért az úgy összeállította a homokot, és akkor sokkal könnyebb volt közlekedni, autóknak is egyébként, de gyalogosan is sokkal könnyebb volt bemenni a tanyáig, de ez csak időleges megoldás. Nincs.
2: Így van. Esetleg lehetnek olyan módszerek, de ezt is még meg kell vizsgálni, hogy például Magyarországon az Alföldön alkalmazható-e, amikor víz és agyag kombinációját használod a homokon, de...
1: Jól hangzik.
2: Ezt tesztelni kell valós körülmények között.
1: Igen. Fogunk még erről beszélni egészen biztos, de gyorsan ugorjunk a másik témánkra, ami teljesen más, egy mondhatnám papír téma, de hát ma már papíron szinte semmit nem intézünk, hanem minden az interneten és számítógépeken keresztül zajlik, mint az az applikációfejlesztés is, és egy applikációfejlesztési támogatást nyert most a Településfejlesztési Szövetség. Mit is jelent ez pontosan, kitől nyertétek, és mire lesz jó ez a bizonyos applikáció?
2: Igen, ez egy nagyon jó hír. Egyébként ezt korábban idén nyertük, de mostanra sikerült úgy a technikai előkészítésben megugrani az akadályokat, és mostanra jöttek meg azok az árajánlatok, amely alapján azt tudjuk most már mondani, hogy bele lehet vágni ténylegesen a munkába. Talán emlékszel még rá, amikor arról beszélgettünk még 1-2 éve, hogy egy ilyen próba, egy kísérleti projektet csináltunk fiatalok közösségi bevonására.
1: Úgy van, igen.
2: Szegléden. Ez ugye arról szólt, hogy kis digitális jutalompontokat kaptak, amit beválthattak az akcióban résztvevő helyi vállalkozásoknál, és ezek a jutalompontok ugye az elképzelés szerint visszakerülnek a civil szervezetekhez, vagy aki ilyen önkénteseket, például fiatalokat, de akár idősebbeket is foglalkoztatnak kis társadalmi közösségi munkákban. Ez a kísérleti projekt akkor lezárult, ugye ez volt a CEGLAB, a tapasztalatokat összegyűjtöttük, és azt láttuk, hogy technológiai korlátok vannak, tehát egyszerűsíteni kell a dolgot. Akkor ugye blokkláncon próbáltuk, kriptoblokkláncon bonyolítani a tranzakciókat, de ez járt néhány olyan plusz lépéssel, amik megnehezítették a használatot.
1: Igen.
2: Úgyhogy az egyik tanulság az volt, hogy egy egyszerű, de jól használható saját alkalmazást kell fejleszteni, és szerencsére a kormányzat ezt így gondolta, úgyhogy kaptunk támogatást arra, nem olyan nagyon sokat, tényleg ez egy ilyen pont nagyjából az applikáció fejlesztést, egy egyszerű applikáció fejlesztést kifut, de kaptunk támogatást arra, hogy egy több nyelvű saját webapplikációt fejlesszünk, amit mobiltelefonon lehet használni, és ugyanúgy egy ilyen QR kódos, beolvasásos, digitális jutalompont küldő és beváltó rendszer lehessen. Ez nekem azért nagyon jó, mert Cegléd lehetett annak idején a kísérleti helyszín, ez közel áll a szívemhez, és Cegléd lenne majd a második kísérleti helyszín, és amikor ez lezárul, ez a fejlesztés, reményeim szerint idén decemberben, akkor pedig ezt nyilvánossá tudjuk tenni, és ingyenesen használhatóvá tudjuk tenni, elsősorban Magyarországon, illetve a magyar lakta területeken, ugye a határon túl először.
1: Ez jó hangzik.
2: Ezzel mi szeretnénk egy ingyenes eszközt adni a helyi közösség szervezők, civil szervezetek kezébe, amivel egy kicsit tudják ösztönözni ezeket a közösségi részvételeket, ezeket az akciókat, akár a fiatalok bevonását ezekbe a dolgokba. És
1: hát amikre már szép példák voltak itt Cegléden eddig is, és most akkor ez egy sokkal szervezettebb formában tudna működni.
2: Olyan szempontból igen, hogy nagyobb körben, de természetesen mindenütt ez a helyiekre van bízva. Mi abba segítünk, hogy adjuk az eszközt, bekonfiguráljuk nekik a saját jutalompontokat, illetve mi azt vállaljuk, hogy egy bizonyos ideig a Településfejlesztési Szövetség vállalja ennek a háttérüzemeltetési költségét, tudod, hogy szerver, tárhely, ilyenek.
1: És a tapasztalatokat is ki lehet cserélni ezáltal, ugye?
2: Így van.
1: Ez
2: így
1: is
2: van.
1: Egy fontos dolog.
2: Így van, és az a célunk, hogy ez aztán egy nemzetközi jó példa legyen, ami Ceglédről indult.
1: És mit kell beütni majd a gépbe, akkor majd az okostelefonba?
2: Mondjuk legegyszerűbb, hogy te mondjuk egy olyan lakos vagy, aki szeretne segíteni mondjuk egy sütemény sütésben az idős otthonnak, és ezt szervezi a helyi civil szervezet. Annyi, hogy te regisztrálsz ebben az alkalmazásban, hogy te vagy Szatyi, itt az e-mail címed, vagy lesz egy fiókod. Segítesz a sütemény sütésben, ott a civil szervezetnél, tegyük fel, hogy nagyon jól sikerül, nem tudom, van-e benned ilyen rejtett cukrász, és akkor azt mondod, hogy megmutatod a saját QR kódodat a telefonodon, a civil szervezetnél valaki ott a telefonjával az beolvassa az alkalmazásban, és küld neked 20 pontot. Ott már látod is, hogy van neked 20 pontot, és mondjuk tegyük fel, te különösen szeretsz valamelyik helyi szórakozó helyre bejárni, mondjuk az a hely benne van ebben a kis körforgásban, azt mondja, hogy na itt 20 ilyen helyi jutalompontért, ő ad neked egy limonádét.
1: Például
2: ilyesmi. Mm. És akkor nyilván nem a pénzről szól ez elsősorban, hanem arról, hogy egy kis jó érzés, hogy érzed ilyen módon is a közösség elismerését. A vállalkozónak meg jó, mert jön vendég, aki adott esetben még akár kér egy másik limonádét is, vagy hozza a barátját.
1: Igen.
2: A civil szervezetnek meg jó, mert egy kicsit ösztönzi, meg megjutalmazza azokat.
1: És összehangolja ezt az egész dolgot nagyon. Mikor indul ez igazából?
2: Én úgy gondolom, hogy október-novemberben a tesztfázisban leszünk.
1: És decemberre meg be kéne fejezni az első menetet.
2: Így van, viszont mi már korábban, tehát ősszel szeretnénk egy kis fókuszcsoportos felmérést is csinálni, hogy a civil szervezetek elmondják, hogy mi az, amire nekik szükség lenne.
1: Persze, kölcsönös visszajelzések, igen, azok sokat tudnak használni mindenképpen, meg az is, hogyha időről időre elmondjuk ezt a fejlesztés terhe mellett, akár hanyadik részében is. Ez volt a 139. most már egészen biztosra merem mondani. Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgettem most is. Hát akkor jó munkát, jó harcot a homokkal, és az applikáció és sok sikert kívánok.
2: Köszönöm szépen, és hát a meghívást is.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Még egy dalocska fér ide az óra végére, a péntek esti beszélgetős műsor első órájának végére. Ez a dal pedig legyen az Emberek 100 út című nagy slágere, még 1995-ből. Fú, hát ez sem most volt. Ez viszont most lesz, amikor lejátszuk, és ezzel veszünk búcsút ettől az órától. A következő órában pedig azt a beszélgetésünket hallhatják majd, amelyben Lőrinc Tamás lesz a főszereplő, a Magyar Birkózó Szövetség frissen megválasztott elnöke, vele beszélget majd Szabó Kristóf, úgyhogy érdemes lesz a következő 60 percet is velünk tölteni.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Napos nyári idő lesz. Palesztin párti tüntetés volt Budapesten. Ausztriában rongált és lopott autókat egy magyar férfi. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéal vagyok. A világnak bölcsességvezette emberi intelligenciára van szüksége, nem pedig olyanra, amely leértékeli az emberiséget, mondta a 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő erről akkor beszélt, amikor a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadta a Vatikánban. A pápa szerint a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget, hogy a technológia segíti-e az embereket abban, hogy testvériesebbé, felelősségteljesebbé váljanak önmaguk és egymás iránt. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflotilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel, a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszol, azt mondta, hogy Erdogán diktátorként viselkedik. Palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A palesztin zászlókkal érkezett tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátását követelték. A palesztin párti demonstráció ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A tüntetéssel egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmust támogató demonstrációk betiltását követelték. Csak nem 6 millió autót hív vissza a Tesla Kínában. Ilyen mértékű intézkedésre korábban még nem volt példa, a járművek fele kínai gyártású. Az autók több mint felénél az a probléma, hogy a kilény színe túlságosan hasonlít a belső tér színéhez, ami nehezítheti, hogy a bajba került utas hirtelen megtalálja és kinyissa az ajtót. A kilincsek színes matricákat kapnak, ütközéskor pedig a jövőben automatikusan leengednek az ablakok. A többi járművet szoftver frissítés miatt hívták vissza. Több osztrák tartományban legalább 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt.
1: Az időjárásról.
5: Túlnyomóan napos száraz idő lesz, a szél több felé megerősödik, az ivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Bruno Mars és az I Just Might című nóta, egy friss 2026-os felvétel, ezzel indítottuk a péntek esti beszélgetős műsor második óráját. Most még jöjjön Rúzsa Magdi, Egyszer fent, egyszer lent című 2020-as felvétele. Hát most inkább a fenttel fogunk foglalkozni ebben az órában, hiszen, mint említettem, jön majd egy interjú Lőrincz Tamással, a Magyar Birkózó Szövetség elnökével, akit nemrég választottak ebbe a jeles pozícióba, úgyhogy hallgassuk meg Rúzsa Magdit, és már is indulhat az interjú.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bizony-bizony nemrégiben elnököt választott, új elnököt a Magyar Birkózó Szövetség, és legnagyobb örömünkre egy ceglédi ember, a mi emberünk Lőrincz Tamás nyerte el ezt a pozíciót. Ennek alkalmából hívta meg őt stúdiónkba Szabó Kristóf, és beszélgetett vele természetesen arról, hogy milyen tervekkel vág bele ebbe az elnöki időszakba. Jöjjön most ez a beszélgetés, itt a péntek esti beszélgetős műsorban.
0: Információk első kézben. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Ahogyan azt már ígértük, itt van a stúdióban velünk Lőrincz Tamás, akit most neveztek ki a Magyar Birkózó Szövetség élére elnöki pozícióban. Üdvözöllek nálunk.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Gyakorlatilag így néz ki egy álomkarrier, nem? Először Európa-bajnoki cím, utána világbajnoki cím, olimpiai bajnoki cím, és most pedig a Birkózó Szövetség éle.
3: Hát ez ennél egy kicsit azért bonyolultabb, de nyilván így egy mondatban foglalva ez nagyon jól hangzik. De hát nagyon pörögtek az események, igen, az elmúlt időszakban. Azért annyival kiegészíteném, hogy nyilván az ambícióim között szerepelt ez, hogy talán majd egyszer elindulok, vagy harcba szállok az elnöki pozícióért, de azért ez nem a mostani időszakra volt tervezve, viszont az élet így alakította. Így úgy gondoltam, hogy amellett az egység mellett, és amellett a szakmai munka mellett, ami az elmúlt 11 évet jellemezte, mindenképp ki szeretnék állni, és így döntöttem, vagy ezért döntöttem, hogy elindulok az elnöki pozícióért, amire hát elég nagy felhatalmazást is kaptam az egyesületektől, úgyhogy ezért nagyon hálás is vagyok, és hát érzem ennek a nem kis felelősségét is.
2: Amikor beadtad a nevezést, vagy amikor eldöntötted, hogy elindulsz, akkor azért sejtetted, hogy itt valószínűleg, ha te elindulsz, akkor...
3: Nyilván azért én kapcsolatba álltam az egyesületekkel, hiszen az elmúlt 5 évben a KIMBA, azaz a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatójaként dolgoztam, és így hát szinte a legtöbb egyesülettel kapcsolatban voltam, hiszen az ő versenyzőik jöttek, felvételiztek, vagy éppen végeztek az akadémiánkon, így azért volt egy kapcsolat, nagyon sok versenyen azért ott voltam utánpótlás szinten és felnőttben is, ahol volt már egy ismerettség, és hát hova tovább az elmúlt 30 évemet a magyar birkózásban és a magyar, vagyis hát, hogy a birkózó szőnyegen éltem és töltöttem, így azért nagyon jól ismer engem a közösség. Azóta is látják a törekvéseimet, és hogy milyen irányba szeretném én vinni a magyar birkózást, úgyhogy nyilván számítottam rá valamilyen szinten, de azért mégis egy jó eső érzés volt, hogy egy emberként mögém álltak.
2: Igen, én is úgy láttam, hogy szinte majdnem az összes szavazatot el tudtad hozni. Ugye a testvéred is a szövetség kötelékében van, várod már vele a közös munkát? Én, ha jól tudom, ő a kötött fogású birkózó szövetségi kapitány. Gondolom azért ő is már beindult a fantáziája, hogy itt akkor miket fogtok csinálni.
3: Így van, hát az egyik fő motivációim között szerepelt az, hogy az ő főnöke is legyek egyben. Nem viccet félretéve, hát ugye mi együtt éltünk, együtt nőttünk fel a birkózó szőnyegen, együtt voltunk felnőtt válogatottak. Utána a Tokiói olimpia után ágazott egy kicsit ketté a mi karrierünk, hogy én az akadémiára kerültem. Ő viszont a felnőtt válogatott mellett először, mint edző, most már, mint szövetségi kapitány, de azért az elmúlt években is szoros együttműködésben voltunk, hiszen ahogy nőttek fel a fiataljaink az akadémián, úgy próbáltuk integrálni őket a felnőtt válogatottba, úgyhogy hát nem volt olyan nap szerintem az elmúlt 5 évben, amikor ne beszéltünk volna egymással, és ne a birkózásról, úgyhogy ez a kapcsolat az elmúlt időben is megvolt.
2: Ugye nem régóta kerültél a pozícióba, jól nem egy hete derült ez ki, vagy igazából már kicsit korábban kiderült, mert ugye nem egyértelmű volt, hogy te fogod megnyerni. Ez idő alatt miket tapasztaltál a szövetségben? Milyen, nyilván nem gondolom, hogy bármilyen belsős dolgot elmondhatsz nekünk, de azért biztosan tapasztaltál dolgokat az előző érából, ami most csúnya szóval lehetne mondani, hogy kiesnek a csontvázak mindenhonnan, de hogy inkább úgy értékeled, hogy jó kezekben volt eddig is, vagy azért sok munka fog rátok
3: Hál' bánni. Istennek ezt nyugodt szívvel őszintén mondhatom, hogy a magyar birkózásban nem fognak csontok kiesni a szekrényből, hiszen az elmúlt 11 évben egy olyan vezetés volt, és egy olyan csapat irányította a magyar birkózást, akikre én nagyon büszke vagyok, és büszkén vállalom velük a közös munkát. És hát az akadémiai dolgaim mellett azért én az elmúlt 4,5-5 évben a szövetség munkájában is részt vettem, beleláttam. Elnökségi tagként, szakmai bizottsági tagként nagyon sok szakmai program kidolgozásában én is már részt vettem, úgyhogy azért, ahogy mondtam, azt a közgyűlésen nem az lesz az első teendőm, hogy megtaláljam a szövetség ajtaján a kilincset, hanem azért nagyjából képbe vagyok ott a napi feladatokkal. Nyilván vannak olyan területek, amik nekem is újak lesznek az elmúlt egy hétben ennek a főfonalnak a felvételén. Dolgoztunk, egyeztettem a kollégákkal, lesz majd egy közös összeülés, egyesével fogok mindent átnézni, mindenkinek az adott területét, úgyhogy nagyon izgalmasan alakulnak az elmúlt napok, és majd a jövő is, hiszen tényleg ez egy nagyon nagy felelősség, de úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetés is, hiszen én is részese lehetek, és talán tovább tudom építeni azt a tradíciót és azt a magyar birkózást, amire mindig is nagyon büszkék voltunk, és hát igyekszünk ezt minél több családhoz, minél több gyerekhez közelebb hozni. Ebben már el is indultunk az elmúlt időszakban egy olyan social media megjelenéssel, ahol igyekszünk ezt a gyönyörű sportágat olyan szülőknek is bemutatni, akiknek nincs ismerettsége, nincs kapcsolata vele, és sokszor olyan irányú videók jelennek meg, amik talán a birkózókról megjelent sztereotípiákat kezdik el lebontani ilyen vicces formában, úgyhogy vannak olyan videók, amik nagyon nagyot mennek, amit nagyon sok helyről hallok vissza, vagy dicsérik éppen, hogy milyen jól sikerültek, úgyhogy ez egy fő vezérfonal, de nagyon sok egyéb olyan teendő lesz a jövőben, ami alapjaiban meghatározza a birkózás jövőjét, hiszen két évvel az olimpia előtt vagyunk, egy olimpiai ciklus felénél, ahol nagyon nincs arra idő, hogy keressük az utat, hanem meg kell teremteni az egyesületeknek azt a stabilitást, ami az elmúlt éveket övezte, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni, továbbá pedig a felnőtt válogatottnak minden lehetőséget megadni ahhoz, hogy minél több olimpiai kvalifikációt szerezzünk, és egy eredményes olimpiát tudjunk majd Los Angelesben, hiszen ez egy nagy értékmérője egy adott sportágnak, az olimpiai szereplés, és ennek azért van egy nagyon nagy húzó ereje is, egy marketing ereje, úgyhogy most az elkövetkezendő időszak ezzel fog telni, hogy a piramis minden részét a megfelelőképpen menedzseljük.
2: Testvéred említette nekem még régebben, hogy ő az olimpiáig tervez maradni, így, hogy téged kineveztek, most el fogod őt engedni, vagy nem?
3: Ez majd még a jövő zenéje. Én mondtam, hogy ezekre a dolgokról felesleges is beszélnünk. Most egy cél és egy fókusz van mindenki fejébe. A Los Angeles-i olimpia, arra kell maximálisan koncentrálnunk, főleg nekik, főleg a csapatnak, hiszen most egy új kvalifikációs rendszer fog indulni, ami eddig még nem volt sem a magyar birkózásban, sem a nemzetközi birkózásban. Ami jó hír, hogy ez mindenkinek új lesz, nem csak nekünk. Úgyhogy
2: ez milyen? Nem egy pár szóban be tudnád mutatni?
3: Ez egy nagyon bonyolult akkor kvalifikációs rendszer, de pár szóban elmondom, ugye az eddigi kijutás, ugye a 6 súlycsoportban lehetett megmérkőzni az olimpián, 6 súlycsoportban 16 ember juthatott ki az egész világról, úgyhogy ha ezt számba vesszük, ez azért nem túl sok, és ennek volt egy nagyon nehéz kvalifikációs rendszere, ahonnan a világbajnokságról és a kontinens bajnokságról tovább egy világválogatóról lehetett kijutni. Most egy 7 versenyes sorozat lesz, ami közel két évig fog tartani az olimpiáig. Ebben lesznek kiemelt versenyek, ahol pontokat lehet szerezni. Ugyanúgy meg lesz a világbajnokság és a kontinens válogató, ahonnan egyenes úton ki lehet jutni. Úgyhogy megmarad egy kicsit a régiből is, de bejön ez az újfajta pontszerzési világranglista mód, amit én egy igazságos rendszernek tartok, hiszen azok a stabil versenyzők, akik stabil, magas teljesítményt tudnak hozni, azoknak azért egy biztosabb kijutást nyújt, nem éppen arra az adott egy-két versenyen kell toppot hozni, hiszen mindenki emberből van, ha bár néha látjuk az esetleges iráni és orosz versenyzőket, hogy azok lehet, hogy nem is emberek, de hát ezeket nekünk le kell győzni, de az elsődleges feladat az, hogy minél több kvalifikációt szerezzünk a három szakágban.
2: A legtöbb embert mindig, főleg az olimpiai sportágakban az utánpótlás izgatja. Gondolom, ahogy így kivettem a szavaidból, az egyik legfontosabb tényező lesz a te elnökséged alatt az utánpótlás helyzete. Mit terveztek az utánpótlásra, hogy még jobb legyen? Azért Magyarország mindig nagyon jó volt birkózásban, itt helyi ceglédi birkózó tehetségek is vannak. Hogyan tudjátok tovább fejleszteni szerinted ezt most?
3: Így van, hát az utánpótlás mindig is szívügyem volt, hiszen még sportolóként, amikor már úgy éreztem, hogy közeledik a pályafutásom vége, én mindig is az utánpótlás területén képzeltem el a jövőmet. Az, hogy milyen formában, nyilván akkor még nem tudtam, ez a lehetőség meg is adatott nekem, és ezzel az akadémiával, az akadémia indulásával egy olyan úgymond bástya alakult a magyar birkózásba, amire lehet építeni, ami a magyar birkózás jövőjét adja. Úgyhogy talán az utánpótlásban az egyik legfontosabb feladat az, hogy ezt az akadémiai programot megőrizzük, hogy ez tovább tudjon futni, hiszen enélkül nem tudunk lehetőséget adni az olyan vidéki tehetségeknek, mint amilyen én is voltam, vagy amilyen vidéki tehetségek vannak itt most Cegléden, hiszen ők is az akadémia tagjai. Úgyhogy enélkül nagyon nehéz dolgunk lenne, úgyhogy ezt tartom a legfontosabb feladatnak, hogy ez a program megmaradjon, ezt a programot tovább tudjuk vinni, hiszen most így az ötödik évre jutottunk el oda, hogy 25 olyan versenyzőt tudtunk átadni a felnőtt válogatottaknak a három szakágban, akik meg vannak alapozva, akik megvan a megfelelő technikai felkészültségük, akik elbírják fiatalkoruk ellenére azt a nagy terhelést, ami egy felnőtt válogatottba hárul rájuk. A szövetségi kapitányoktól nagyon pozitív a visszajelzés, hogy azzal nem kell időt, vagy arra nem kell időt fecsérelniük, hogy esetleg valamelyik fiatal nem tudja felvenni a ritmust, hiszen erre készítjük őket az elmúlt években, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy jövőt építsünk, hiszen nagyon sok olyan birkózót tudunk benne tartani a magyar birkózásba, akiknek az akadémia nélkül nem lenne lehetősége ilyen szintű felkészülést végezni.
2: Ugye a Los Angeles-i olimpiáig még 2 év van, közepes távú projekt. Mely versenyek lesznek azok, amelyekre nagyon fel kell készülni, és ott meg kell mutatni magatokat?
3: Hát az idei év az, ami úgymond átlagosnak mondható, de hát minden élsportolónak ugye vannak kisebb célok, kisebb versenyek, és van a két fő verseny, ugye az Európa-bajnokság és a világbajnokság, ez a mi esetünkben is így van. Az Európa-bajnokságon már túl vagyunk, ahol azért egy jó szereplés van mögöttünk. Most a világbajnokság van a fókuszban, ennek az egyik állomása volt az elmúlt héten a Budapesten megrendezett emlékversenyünk, ami egy nagyon erős verseny volt, közel 50 országgal, több mint 500 versenyző vett ezen részt, és nagyon szép eredményeket nyertünk, mind a három szakágban lett érmes, sőt aranyérmesünk is lett, 97 kilóba Szőke Alex megnyerte a versenyt, úgyhogy korábbi olimpiai bajnokot is legyőzött. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen előre mutat, főleg annak fényében, hogy nem erre hegyezték ki a formát, hanem egy nagyon kemény napi munkából érkeztek erre a versenyre. Én azért úgy gondolom, hogy más nemzet is így volt ezzel, de ennek ellenére ez egy nagyon nagy siker, és egy jó előszele lehet annak a szereplésnek, amit várunk a magyar csapattól a világbajnokságon. Jövő évtől megkezdődik az olimpiai kvalifikáció, az első kvalifikációs verseny január vége, február elején lesz, ami egy ilyen ranking verseny lesz, nem ez lesz a neve, de ott már olimpiai pontokat lehet gyűjteni a világranglistához, úgyhogy igazából az utolsó fél évben vagyunk, amikor is megkezdődik a komoly és igazán nagy tétre menő felkészülés.
2: Hova kell tenni most Magyarországot a birkózás szinterén? A világ szinterén?
3: Hát én ezt egy kicsit szétbontanám. Az Európai Unióban elsők vagyunk, a legeredményesebb birkózó nemzet. Európában ilyen 5.-6. helyen szereplünk, és hát a volt szovjet államok előznek meg minket, ahol azért nagy hagyománya, tradíciója van a birkózásnak. Velük azért szoros csatába vagyunk. A világviszonylatban azért egyre jobban erősödik Ázsia, ezt az utóbbi 6-8 év nagyon szépen mutatja, mind utánpótlás terén, mind felnőtt szinten óriási fejlődésen mennek keresztül, és itt az elmúlt pár évben átvették az irányítást Európától, ami számunkra is egy nagyon erős jelzés, hogy ezzel valamilyen formában tartanunk kell a lépést. Mi azért utánpótlás és felnőtt szinten is nyitottunk a keleti országok felé, egyre többet járunk ki, keressük velük a diplomáciai kapcsolatokat, hiszen nagyon fontos a fiataloknak, hogy ideje korán megkapják azokat az ingereket, a felnőtteknek meg az, hogy olyan minőségi edzőpartnerekkel tudjanak készülni, akik aztán a világversenyes érmeknek közel a 60%-át megnyerik. Úgyhogy dolgozunk ezen az ügyön, próbáljuk velük tartani a lépést, átvenni az esetleg olyan dolgokat, amik beleillik a mi kultúránkba, a mi tradíciónkba, úgyhogy ezen a téren is igyekszünk előrelépni.
2: Lőrinc Tamás, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kiváló munkát, jó felkészülést, és a lehető legjobbakat kívánjuk.
3: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Cegléd Rádió 92.5.
1: Nos, kedves hallgatóink, eddig tartott a péntek esti beszélgetős műsor. Én köszönöm mai és egész heti kitüntető figyelmüket, és búcsúzom egy dallal, Zara Larsson Lush Life című 2015-ös felvételével. Természetesen a hétvégén majd a válogató műsorban hangban találkozhatunk, a tervek szerint pedig majd jövő hét elején ismét itt leszek a stúdióban is. No, szóval akkor nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, pihenjék ki az ünnep fáradalmait is ez alatt a két nap alatt, és utána aztán hétfőn vágjunk bele a munkába ismét. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon szép napot és nagyon kellemes hétvégét kívánok még egyszer mindenkinek, viszont hallásra!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Napos nyári idő lesz. Működik a víz alatti gát a Paksi erőműnél. Orosz drón csapódott egy ukrajnai bevásárlóközpontba. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Jól haladnak a Paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Legalább 6-an meghaltak, több mint 100-an megsebesültek, amikor orosz dróntámadás ért egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A sebesültek között 11 gyerek van, 27 ember állapota súlyos. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök cinikusnak és aljasnak nevezte a szülővárosában történt támadást, és Oroszország felelősségre vonását sürgette. Előző nap 17 ember halt meg egy Kijev elleni légicsapásban, emiatt gyásznapot tartottak az ukrán fővárosban. Közben Ukrajna szintén fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai infrastruktúrákat támadnak. Svédországban egy férfi karddal támadott meg fiatalokat egy iskolában. Legalább 3-an megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. Egy svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt, és már elítélték testisértésért. A rendőrség most azt vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken. 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra hívnak az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradónapot azért hirdették meg, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő vérkészlet. Összesen 20 vérellátó intézet várja az önkénteseket. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók.
1: Az időjárásról.
4: Túlnyomóan napos száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, az ivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hangja.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, Vörös Nandi köszönti önöket, megérkeztem. A műsorban vagyunk, amelyben én felteszek egy kérdést, és önök, ha van kedvük, válaszolnak a 0635-92-92-ös SMS számon, esetleg e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, de akár a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. Egy ismerős kérdéssel jövünk, amit már hallhattak, de maradtak bent válaszaink. A kérdés nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megveszik. Ugyebár itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás esetében lehetne akár olcsóbb alternatíva, mégis ragaszkodnak a megszokott minőséghez, vagy valamiért ebből egy kicsit bele hajlandóak fordulni a luxusba is, tehát nincs azzal baj, hogyha erre egy kicsit többet költenek. Na ilyen termékeket, szolgáltatásokat, dolgokat keresünk, és rengetegféle válaszunk érkezett az első adásokban. Most pedig haladunk tovább, és sorra kerül mindenki, aki még eddig nem. Úgyhogy már is itt van Bogi üzenete, aki annyit írt csak nekünk, hogy mozi egy. Igen, a mozi egy szerintem is olyan, hogy egy-két filmet, főleg, hogyha magyar filmekről van szó, akkor szeretek moziban megnézni, vagy azért, mert látványos, és a látvány otthon már nem lesz olyan, vagy azért, mert olyan filmről van szó, amit szeretnék én is támogatni, ezért meg szoktam nézni moziban, párommal mi így csináljuk legalábbis, úgyhogy havi egy mozi az nagyjából átlagosan meg szokott lenni. Persze ez nem pontos szám, de én is azt mondom, hogy moziba érdemes rászánni. Ugye, hát hogyha az ember eszik-iszik közben, mi azt nem mindig szoktunk, akkor már igencsak drága egy mozizás is manapság, de mégis valahogy megvan a varázsa, és kicsit másabb, és nincs az, hogy megállítjuk a telefon miatt egy pillanatra, kimegyünk WC-re, hanem akkor végig el tudunk mélyülni a film élményben, úgyhogy ezt én is osztom. Azt írta nekünk Máté, hogy teaboltba szoktam venni teát kimérősen, drágább, de sokkal finomabb, illetve jó minőségű kutya és macska eledel. Teljesen adom, azt mondom én is, hogy igen, az állat az kapjon valami finomat, de persze egy olyan állat is boldog tud lenni, aki a teljesen átlagos tápot eszi. A lényeg az inkább, hogy figyelve legyen arra az állatra. Teaboltban én nem igazán voltam még, azt hiszem, hogy teázóba jártam régen, de nem is rólam szól ez a műsor. Azt írja nekünk Laci, hogy a cigit sokan megveszik, én egy éve leszoktam. Már akkor túlzottnak tartottam az árát, de megfigyeltem, hogy sokan inkább nem esznek, és úgy is megveszik. Igen, ez egy ilyen téma, és azt hiszem, hogy ez szóba is került a korábbi adások alatt, hogy a dohányzás bizony egy olyan, hát most már szinte luxusnak számít manapság, hogy nem tudom, hogy miért fizetünk pontosan, mert káros is az egészségre, és még sokba is kerül, szóval semmilyen szempontból nem egy nyertes csata ez, azoknál, akik dohányoznak sajnos. Hajfestés fodrásznál, fizetésemhez képest extra drága, de nekem fontos, hogy a hajam szép legyen, ezt írta nekünk Kinga, és igen, ezt is meg tudom érteni, hogyha otthon nem lehet olyan minőségben megcsinálni, esetleg a fodrász olyan festékkel dolgozik, akkor ezt is teljesen értem. Önnek van olyan, ami esetleg drága, de mégis megveszi? 0635-92-95-ös vagy kívánság@cegledradio.hu, írjanak nekünk hamarosan még régi válaszokkal, de hogyha lesznek új válaszok, akkor azokkal is jövünk. Néhány zene után. Cegléd Rádió.

0: sebesemben.
1: Kedves hallgatók, a Ceglét hangja mai kérdése nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek. Ismerős lehet már ez a téma, ne lepődjön meg senki, de új válaszok vannak, mert hogy rengeteg bennmaradt válaszunk van még, amiket szívesen megosztanék önökkel, és hogyha gondolják, akkor írhatnak is nekünk a 0635 92925-re teljesen új válaszokat. Szedjük azt, hogy mi az, amire ráköltünk, annak ellenére, hogy esetleg felment az ára. Személyi edző írja nekünk Henrik. Kondi, de végre rendszeresen mozgok, hosszabb ideje és élvezem is, kihozza belőlem a maximumot, és ha nincs kedvem menni, akkor is menni kell, hisz, várnak rám. Ráadásul az árát is meg kell fizetnem. Na igen, egyébként ez egy önmagunkat belekényszerítő dolog, hogyha ki van fizetve, hogyha mit tudom én, bérletünk van, akkor nem úgy érzi az ember, hogy most akkor lazít egy kicsit, vagy ilyesmi, hanem hogy éppen veszít a pénzéből. Ezért elmegy, de aztán jól is érzi magát legtöbbször, úgyhogy megvan ennek a folyamata, és tulajdonképpen a hatása is, úgyhogy én ezt támogatom. Takarítónő. Az első fiunk születése óta egyszer egy héten, amíg nem vagyunk itthon, kitakarít. Rendrakás meg a szintentartás megy a kölyök mellett, de több nem, csak egy csomó idegeskedés árán. Most volt egy hónap, hogy nem jött egészségügyi okok miatt, a család hangulatán két hét után érződött a dolog, ezt írta nekünk Sára, és igen, ez is érthető szerintem, nekem mondjuk nem volt takarítónőm soha, volt, hogy egyedül éltem, volt, hogy párkapcsolatban éltem, volt, hogy nagyobb családdal éltem, de a lényeg az, hogy nekem mindig megvolt az én személyes komfortom az elegendő takarítás, de teljesen meg tudom érteni, hogy valakinek ez nem így van, és nem is fér bele a zsúfolt napba, úgyhogy a takarításért fizetnek. Van egy kedves hallgató, aki nagyon sok márkás terméket írt, tehát konkrétan a terméket írja le, de ezek között van csoki, bonbon, sajt, minőségi borok, mobiltelefon és ruházat. Megveszem, de sokkal-sokkal ritkábban ezeket, ezt írta nekünk Orsi, és köszönjük szépen, én a márkákat most nem olvasom be, hogyha nem haragszik meg, de a cikkeket mindenképpen említettem. Van egy vicces hallgatónk Tibor, aki csak annyit ért, egy feleség, tehát drágának tartja, de mégis rákölti a pénzt, értem, jó volt, köszönjük, de nyilván humor. Kézműves bombonok, egy ilyen üzenetet is kaptunk név nélkül, és van egy hosszabb üzenetünk, miszerint hústermékek, sajt, zöldség, gyümölcs, tészta, pékáru fűszerek. Gyakran veszek halat, rákot, kagylót, ami sehol sem számít kifejezetten olcsónak. Elektronikai cikkekből legyen az háztartási gép, szórakoztató elektronika, akármi, inkább a drágább félék közül válogatok a megbízhatóság miatt. Kozmetikai termékekből is drágákat veszek, de azért, mert érzékeny a bőröm, tehát ezt lehet kényszernek is nevezni, mivel az olcsó tusfürdők, samponok után legszívesebben az összes bőrt letépném a testemről. Ha az autóimba kell alkatrész vagy új gumiszettet kell venni, ezeken sem szeretek spórolni, írja nekünk Kristóf, és szerintem sok mindenben nagyon is igaza van, úgyhogy el lehet gondolkodni ezen is, meg azon is, hogy esetleg van-e önnek is olyan, ami drágának tart, mégis megveszi. Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk 0635 92 92-t, hamarosan folytatjuk.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? Ez a Ceglét Hangja mai kérdése. Már nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de a válaszaink teljesen újak, feltéve, hogy nem egy ismétlést hallanak éppen, de ez nem annyira valószínű, bár ki tudja. A lényeg az, hogy olyan válaszokkal megyünk tovább, amelyeket még korábbi adások alatt küldtek, de nem kerültek sorra, aztán pedig jönnek az újak, mert szerencsére érkeznek szép számmal. Ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-92-925-re. Két havonta elutazni valahova, szerencsére ezt leszámítva nincsenek nagy igényeim, írja nekünk Fanni. Hát azért két havonta annak örülnék, hogyha el tudnék utazni valahova, bár nem kell nagyba gondolkodni, elég, hogyha elmegyünk egy olyan közeli településre, amíg nem jártunk és szétnézünk egy kicsit, szerintem ez is érdekes dolog. Mi a baráti körrel csináltunk egy ilyen járjuk be Magyarország városait kört nem annyira régen. Túl sokat még nem utaztunk, de folyamatban van a dolog, és szeretném megnézni kis hazánkat, mert itt is rengeteg kincs van, és hogyha már a Magyarországgal végeztünk, akkor majd lehet menni külföldre is, de az egy későbbi projekt, de akár így is lehet csinálni, viszont hogyha nagyobb utazásra készül az ember, akkor a két havonta az nekem tudom, hogy nem férne bele. Következő üzenet, macska kaja, kutya kaja. Havi 80-100 ezer körül van a kutya, meg az 5 plusz 1 macska. Tudnánk hova tenni a pénzt, de nem vagyok hajlandó olyan olcsó vacak konzerveket venni, ami tele van zselével, a szilárd része meg húst se látott. Fizetek a videó megosztóért, mert nem vagyok hajlandó reklámokat nézni. Évekkel ezelőtt fizettem elő rá, amikor a fiam csak zenére tudott elaludni, és elég rossz volt, amikor a kis nyug és altató közben bevágták a jó hangos reklámokat. Ezt teljesen meg tudom érteni. Egyébként Natitól jött az üzenet, és köszönjük szépen. Hát én is előfizetek, hogy reklámmentes legyen a videó megosztó. Szerintem nem kerül olyan sokba, és sokkal nyugodtabb az ember, hogyha tényleg nem szakítják meg folyamatosan, bármit is nézzen, de mindenki, ahogy akarja, ezt úgy csinálja. Természetesen ez egy ingyenes oldal, de az ingyenességhez reklámok járnak, úgyhogy ki hogy. Azért az 5 plusz 1 macskán meglepődtem, akkor nem csoda, hogy 80-100 ezerre költötök, hogyha még egy kutya is van melléjük. Remélem, hogy jól kijönnek egymással, bár ez biztos, hogy kontrollálva van nálatok. Még egy üzenet, étel és ital. Ha enni akarok, enni fogok. Ha be akarok ülni egy kávéra, akkor beülök egy kávéra. Ahogy a jó magyar mondás tartja, ami a gyomromban van, azt már nem veti el senki. Egyébként ez is igaz, és sokaknak, vagy sokunknak, mert én is közé tartozom, az étkezés egy olyan, nem tudom, szent dolog, és szeretünk jókat enni, szeretünk jókat lazítani utána, vagy nem tudom, és ez olyan dolog, hogy igen, erre szívesen költ az ember, mert érezze jól magát a bőrében. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, nem? Legyen még egy üzenet, legyen! Nekem utazások és programok barátokkal minden fillért megérnek, emellett lássos dolgok, főként tusfürdő, sampon és hajkondicionáló, és vásárolt kávé sokszor a főzött kávé helyett. Végül is ezt is megértem. Én mondjuk otthon olyan jó kávégépen van, hogy nem igazán szeretek érte fizetni más helyeken. Az irodába is tudok inni egy-egy kávét, hogyha úgy van, persze azért bedobjuk a százast, de minden esetre én nem gondolom, hogy, vagy én úgy érzem, hogy legalábbis nekem sok beülni egy kávézóba, csak azért, hogy kapjunk egy kávét túlárazva, ami lehet, hogy sokkal finomabb, másabb íz, mint amit. Szóval valahogy én nem vagyok annyira kávés, de sokan azok, és meg tudom érteni. Ön költene valamire, amivel kicsit drágább, mint amit mondjuk megengedhetne magának? 0-35-92-95, mindjárt megyünk tovább. Ceglét Rádió.

26 000-es műköröm, 30 000-es CrossFit bérlet, streaming. Három különböző hallgató és három különböző válasz, amely arra a kérdésre jött, hogy mi az, ami drágának tartanak, mégis fizetnek érte. 0635 925 925-ös, a Ceglét hangja mai kérdését hallották, és az elérhetőségét is, és azt is elmondom még, hogy ez a téma már ismerős lehet, nem első alkalommal foglalkozunk vele, de még mindig vannak olyan válaszaink, akik nem kerültek sorra, úgyhogy most őket beolvasom, és hogyha jönnek új válaszok is mondjuk öntől, akkor ezekre is sor kerül a mai adásban, még egy teljes óránk lesz ezen kívül, úgyhogy tartsanak velünk. Mindent. Orvosok, ruhák, parfümök, jobb élelmiszerek, fodrász, sorolhatnám holnapig, ezt írta nekünk Tekla, aki tehát mindenért hajlandó kicsit drágábbat fizetni, nem ezeken akar spórolni. 200 000 körüli Android telefon, fordítok, 200 000 körüli Android telefon, de 3 évente veszek, szóval belefér kategória. Ha évente venném, az lenne drága nekem. Próbáltam pár másikat, de az mind medvesajt volt. Nagyon jó megfogalmazás. Órák, autók, vastag a pénztárcán, de ez tőlem is túlzás, be kell látnom. Ezt Gergő írta nekünk, nem tudjuk mennyire vastag, de igen, hogyha órákat, meg autókat veszel, akkor biztos, hogy van rá. Ezt mindenkinek be kell látni, hogy mennyire jó ez, és hogy ez már esetleg valamilyen szenvedélybe csapott át, vagy rajongásba, vagy függőségbe, nem lehet tudni. Bitcoin, ezt is írták végre nekünk, meglepődtem, hogy eddig nem került rá sor, Ádámtól érkezett egyébként, illetve mosószer, tusfürdő, testápolási cikkek, kaja, magánnőgyógyász és táskák, Evelintől jött ez. Aztán pedig itt van egy olyan, hogy nem mondom a telefon márkáját, de ez konkrétan leírja nekünk a kedves hallgató, mert a telefon alkalmazás sosem frissül, és még nem fordult elő, hogy ne tudtam volna telefonálni. Alapvetően drágább kategória, de még mindig jobban megéri, mint egy hasonló kategóriás Android telefon. Olcsó gagyit nem veszek, mert kikészít, ha akad egy YouTube videó, vagy valami hasonló. Ezt egyébként, hogyha ki szeretnék találni mindenképpen, hogy milyen márkájú telefonról van szó, akkor az az Almás, így tudnám lefordítani önöknek, remélem, hogy értik. Privát sofőr és szakács. A közeljövőben anyagi optimalizálás miatt valószínűleg elengedjük a szolgáltatásaikat, de nehéz lesz, mert sok éve velünk vannak. Hát más kategóriában vagyunk, ezt kijelenthetem, azért nekem privát sofőr, néha a párom elvisz valahova a saját kocsimmal, nem, van, hogy az övével megyünk, és akkor már mondhatom, hogy ez

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos nyári idő lesz. Működik a víz alatti gát a Paksi erőműnél. Feljelentést tett Havasi Bertalan az elmaradt illetménye miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Jól haladnak a Paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korában azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a hétvégére ismét teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Súlyos orosz dróntámadás érte egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Eddig 14 halottról és több mint 120 sebesültről tudni. 29 ember állapota súlyos. A sérültek közt 22 gyerek is van. A fényes nappal végrehajtott támadást egy másik is követte. Fél óra múlva a kiérkezett mentők voltak a célpont, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a támadást terrorcselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás ért egy Mikolajiv megyei települést is. 4 ember meghalt, közöttük 3 gyerek. Svédországban egy férfi karddal támadott meg fiatalokat egy iskolában. Legkevesebb 3 megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Egy középiskolába ment be a férfi, elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. Egy svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt és már elítélték testi sértésért. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a fővárosi nyomozóügyészségnél. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult az ügyészséghez, mert májusi felmentése után nem kapta meg a felmentési időre járó júliusi illetményét. Havasi Bertalant májusban Magyar Péter miniszterelnök mentette fel tisztségéből, szolgálati jogviszonya azonban a 6 hónapos felmentési idő miatt november közepéig fennáll. A feljelentés szerint Magyar Péter korábban legalább 2-szer nyilvánosan kijelentette, hogy Havasi Bertalan nem kapja meg a felmentési időre járó illetményét. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki.
1: Az időjárásról.
7: Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Ez a kérdésünk a mai napon. Egy olyan kérdés, amit korábban már feltettünk, de maradtak meg bent még válaszok, és ezeket a válaszokat kerítettük sorra, ha lehet így fogalmazni, az első órában. Most pedig már a ma érkezett új válaszokkal megyünk tovább. Van bőven szerencsére, hogyha esetleg most sem férne bele valaki, ne aggódjon, valamilyen úton, módon majd nyilvánosságra hozzuk az ő válaszát is, akár egy másik adásban. Ami ugye mindig elmondom ilyenkor, hogy nem holnap következik, mert sosem szeretem ugyanazt a témát folytatni a következő napon is, de majd valamikor erre sor kerül. Élelmiszer, termelői zöldség, gyümölcs, minőségi hús, felvágott, tartósítószermentes egyéb élelmiszerek, illetve arcápoló krémek. Ezt írta nekünk Nándor, aki nem én vagyok, de tényleg ez a neve. Sportos autó és annak fenntartása gyári minőségi alkatrészekkel, Balázs üzenetét olvastam fel. Hát igen, hogyha az embernek erre van affinitása, akkor miért ne költene erre? Főleg, hogyha tényleg szereti, hogyha gyári valami, akkor meg tudom érteni. Valaki csak annyit tett, hogy WC papír, nevet nem küldött hozzá, és nem is biztos, hogy komolyan gondolta, de el tudom képzelni azt, hogy igenis olyan prémium minőségű WC papírt szeret használni, ami hát, hogy mondjam, egy kicsit drágább. Cipő, téli kabát, bármi, amit az arcomra kenek, ha véletlenül iszom, akkor alkoholba is megválogatom, hogy mit. Ezt pedig Dominik küldte el nekünk, szerintem teljesen igaza van. Minőségi kaja, gyümölcs, étterem, alkohol, autó, utazás, ruhák, munkaeszközök, órák, tusfürdő, parfüm, WC papír. Megint itt a WC papír, szóval szerintem mégsem vicc lehetett. Igenis fontos, hogy arra is odafigyeljünk, hogy na, ha valami kényelmetlen, fogalmazzunk így, akkor az nem jó. Cipő, főleg ha zárt, az legyen bőrből. Van egy határ, aminél többet nem költök rá, de van egy alsó határ is, minőségben, ami alá nem megyek. Ez is igaz. Meg egyébként például a cipő elvileg pont olyan, ami kifizetődő, tehát hogyha kicsit többet ráköltünk, talán minőségibb a termék, és akkor tovább jó. Dízel, ennyit írt nekünk a kedves hallgató, nincsen név hozzá, de gondolom nem Vin Diesel, csak az üzemanyag. Képzések, workshopok, ezt Wikitől kaptuk meg, ez is teljesen jó, hiszen magadat fejleszted, és a megszerzett tudást azt majd az életed során tudod kamatoztatni. Fésű, kávék, koktélok, cicái étkeztetése, írja nekünk Dorina. Hát tulajdonképpen fésűre én szinte egyáltalán nem költök, én a hajamat úgy lövöm be, hogy megszárítom, vagy beszárítom reggelente egy kicsit, és ez vagy sikerül, vagy nem. Kávét már többen írták, a koktélok tök jó dolog, az még nem került elő, de hogyha az ember szeret jókat inni, akkor miért ne költene erre is. Kabát, bakancs, van közel 100 000-es bőrkabátom és 30 000-es PU, nem tudom az mi, műbőrhöz képest minden forintját megérte és kifizetném érte megint, de nem mondom, hogy olcsó volt. Igen, igazad van. Fodrász, 60 000 forint, minden pénzt megér, még jó, hogy évente kétszer megyek, bár az is 120 000 forint egy évben, amit hogyha elosztasz mondjuk gyakorlatilag 12 hónapra, az pontosan 10 000. Havonta úgy talán nem olyan sok. Zenéléshez cuccok, hangszerek, húrok, szoftverek, pluginok, distribution és egyéb hardware, akkor ez nem az a fajta zenélés, amit én is csináltam, tehát nem DJ sketch, hanem itt bizony valós hangszerek vannak, és valószínűleg pengetős hangszerek, hogyha húr is kell hozzá, bár nem feltétlenül. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? 0635 92592.

0: Még megismert.
1: Még mindig olyan termékekről beszélgetünk, kedves hallgatók, amit talán drágának tartanak, mégis megvesznek. Ha önnek is van ilyen, még nagyon gyorsan elküldheti a 0635 92 95-re, de már rengeteg válaszunk van, úgyhogy vágjunk is bele. Pontosabban folytassuk. Fermentált dolgok, sajnos szükségem is van ezekre, igyekszem akciókor vásárolni, vagy otthon kísérletezem. Gluténmentes élethez szükséges alapanyagok. Magánorvosok hada, parfümök, ebben már sokat fejlődtem, már csak évi egy drágát engedek meg magamnak, viszont aki tud jó lelőhelyet, az nyugodtan szóljon. Írja nekünk Ágota, és hát nem tudom, hogy tudnának szólni neki, de hogyha valaki jelentkezik ilyennel, akkor megpróbálom összehozni a kedves hallgatót a másikkal. Bakelit, jó vinil lemezek, főleg ilyen különleges vagy régi kiadások, aztán néha még annyira értékesnek találom, hogy nem rakom fel a lejátszóra sem. Nulla logika, írja nekünk Domi. Hát igen, vannak ezek a gyűjtő figurák, akciófigurák vagy legók, amiket ki se bontanak sokszor, hanem csak dobozolva kiteszik. Ugye nem is játszik vele senki, soha, sőt, veszít az értékéből, aki bontják, de azért, hogyha van egy jó lemezet, csak tedd föl arra a lemezjátszóra. Van ilyen ismerősöm, a páramnak az öccse az nagyon szeret bakeliteket gyűjteni, de ő hallgatja is rendszeresen őket. Unokaöcsémnek bármi, de mivel imádom, megveszem neki. Ez ilyen egyszerű, Anett küldte el nekünk. Hát igen, a rokonok, gyerekek, unokaöcsik, azok ilyenek, hogy szeret őket elkényeztetni. Külön óra, fejlesztés, fizetős hobbi, zenetanár, sport, stb. A gyerekeimnek. Inkább nem ennék, de kifizetném. Jó, hát azért nem mondjuk, hogy inkább nem enne az ember, de igen, hogyha jól érez, ugyanez a kategória, mint az előző válaszban, hogy a gyerekről van szó, azért nekik nagyon szívesen, és az önfejlesztés is nagyon fontos szerintem. Drága hajápoló termékek, mondjuk igazából nem érzem úgy, hogy drága a pénztárcámhoz mérten, hiszen ki tudom fizetni. Na igen, ez a kérdés, és pontosan erről szól a műsorunk, amit Katalin is fölvezetett, vagy fölvetett ebben az üzenetben, hogy ha végül is ki tudjuk fizetni, akkor vajon drágának számít-e, de legbelül valószínűleg tudjuk, hogy drágák, és mégis rászánjuk a pénzt, holott lehet, hogy lehetne pótolni mással, de lehet, hogy pont ez az ok, hogy nem sikerült mással pótolni, megpróbáltuk, keresgéltünk, és aztán mégis a minőségi termék mellett döntöttünk. Drága minőségi csoki, azért, mert a kommerszebbeknél nagyot zuhant az utóbbi években a minőség. Hát igen, ezt mondják, hogy néhány termékből ilyen-olyan alapanyagok eltűntek, meg minden, és ezért meg kell venni a drágábbat, hogyha az ember igazi minőségi csoki élményre vágyik. De ezt nem tudom, hogy így van-e, de mondják. Az összes más kóla csak egy túl szénsavas büntet, és egy piros színű kóláról ír a kedves hallgató. Én is azt hiszem, hogy ezt a terméket vásárolom leginkább. Minden esetre Milán ezt küldte el nekünk, hogy szerint az összes többi rossz. Én abban sem vagyok biztos, de az igaz, hogy van egy etalon a kólák tekintetében. Arcápolási termékek, van egy teljes, jól bevált rutinom, abból nem engedek, inkább éhen halok, írja nekünk Viki, és hát azért megint csak azt mondom, hogy ne halljunk éhen, annyira talán nem fontos az arcápolás, hogy éhen halljunk. Minden esetre köszönjük szépen a választ. Kajarendelés, bár már leszokóban vagyunk róla. Fiatalabb koromban 1500 forint volt a 32 cm-es pizza ingyen szállítással, most egy random valamilyen menü után, nem mondom ki a márkanevet, rendelünk kettőnkre 8-10 ezer minimum, és azért ez nem a flancolásnak a csúcsa. Hát igen, fölmentek az árak, a kiszállításnak is meglett az ára, meg hát igen, sajnos ebben élünk, úgyhogy igen, azt kell, hogy mondjam, hogy az étterem vagy a pizzázás néha már luxusnak minősül. Hogy másoknak milyen igényeik vannak és mire költenek, hamarosan kiderül, tartsanak velünk néhány zene múlva is.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Csíkos hátú vadmalacka. Nem a kedves hallgatót minősítem ezzel, ennyi volt a válasza. A kérdésre, hogy mi az, amire kicsit többet költ és megfizeti a drágább dolgokat is, az ő kedvéért vagy a saját kedvteléséért, nos hát, hogyha a csíkos hátú vadmalacka a háziállat, arra bizony költeni kell és biztos, hogy meg is érdemli. Kávékapszula, bármi más, otthon, ami otthoni körülmények között készül, azóta nekem ihatatlan, kivéve a nagyon prémium kategóriás otthoni géppel készített kávék, de hát a kávékapszula az beütött a kedves hallgatónál, nevet nem kaptunk hozzá. Kaptunk viszont Zoltántól egy nevet, és azt is, hogy ChatGPT, Gemini, egyéb AI szolgáltatások. Annyira a mindennapjaim részévé váltak, hogy nem tudnék megválni tőlük, segítenek a munkában, otthon, rengeteg specifikus témában, cserébe jó drága, bár lehet akciókat elcsípni. Na igen, erről nem is beszéltünk még sokat, hogy milyen akciók vannak esetleg lejárás közeli termékek boltokban, vagy éppen valamilyen, mit tudom én, kuponos napok, vagy ilyesmi, ami hát lehet, hogy átverés, ezt mindenki gondolja át maga. Mondják, hogy érdemes megnézni mondjuk egy drogériában, hogy mennyi a termék két héttel a kuponnapok előtt, és lehet, hogy a leértékelt ár az nagyjából ugyanott lesz a kuponnapok alatt is. Na mindegy, ezt csak úgy mellékesen jegyeztem meg. Nem tudom, hogy így van-e. És igen, a mesterséges intelligencia is olyan, ami manapság már igen, beleszámít talán a luxusba, de a mindennapjaink része. Magánorvos, illetve a kaján igyekszem nem spórolni, inkább arra költök, mint egy újabb ruhadarabra. Plusz, ha a smink termékeket veszek, igyekszem jó minőségűt venni, nem szeretek bármit az arcomra kenni. Ez még rímelt is. Nem mondom, hogy olcsóbban nincs jobb minőség, viszont tartóság szempontjában is jobban megéri. Ja, és csak akkor veszek újat, ha kifogy. Évekig gyűjtöttem a rengeteg rúst meg palettát, aztán a szabja miatt, tehát a szavatossága miatt dobhattam ki, írja nekünk Iza. Köszönjük szépen! Könyvek, meleg otthon. Tudom, hogy lehetne 19-20 fokban is élni, de egyszerűen fázom. 23 fokban szeretek lenni, télen nem idén jellegű zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. Ezt írta nekünk Júlia. Köszönjük szépen, tulajdonképpen a páram pont ilyen, ő nem szeret fázni. Könyvekre is nagyon szeret költeni, és igazából a zöldségeket is nagyon szereti, és ebből néha voltak is már nézeteltéréseink. Én tök jól el vagyok 20-22 fokban is, de 24-25-ben meg már néha melegen van. No mindegy, meg lehet találni az egyensúlyt, senki ne aggódjon. Egy utolsó üzenet a blokk végére, macska kaja, az kb. Mindegy, én mit eszek, de a cica mindig jó minőségi kaját kapjon. Észreszejtően mocskos drágának találom, 6-8 ezer forint egy pár grammos kis nedves eledel, ami 65-85 gramm, mondjuk ennyi erővel bélszínnel is etethetném. Egyébként igen, néha bele lehet gondolni, hogy akkor már akár kaphatna valami minőségi gurmékaját is, amit egy cica séf állítan össze neki. Hát nem tudom, de hogyha ez a fontos neked, és ez a fontos bárkinek, akkor legyen ez a fontos, és önnek mi a fontos, mi az, amire költ, ez az utolsó blogban még kiderülhet, 0635-925-925-ös.
1: Információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A mai Ceglét hangjában már nem első alkalommal azzal foglalkoztunk, hogy mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek. Hamarosan a műsor végére érünk, kedves hallgatók, belepróbálok sűríteni minél több üzenetet, hogy minél többen sorra kerüljenek még ebbe a pár percbe, úgyhogy menjünk is tovább. Garnéla, ezt írta nekünk Dóra, és teljesen meg tudom érteni, hogy ha ez az egyik kedvence, akkor miért ne költene rá? Kontaktlencse, kényelmesebb, mint a szemüveg. Hát igen, meg máshogy mutat az ember szerintem kontaktlencsében. Én szoktam használni kontaktlencsét is, nem annyira sűrűn, de azért elmondom, hogy néha előfordul, hogy egy számomra megbízható oldalról éppen a legolcsóbb kategóriás kontaktlencsét rendelem meg, mert igazából én nem érzek különbséget, remélem, hogy nem károsítom ezzel a szemem, lehet, hogy utána lehetne jobban járni, de azzal például én szeretek spórolni, hogyha van egy két termék, és akkor én az olcsóbbat veszem meg. 3-1 kávé minden ízesítésben. Arc és hajápolás, vitaminok, egészséges étkezés plusz edzőterem. Sajnos nekem mind nagyon drága, mégis rászánom a pénzt. Hát igen, ugye ez olyan, mint arra van időnk, amire szánunk, és arra van pénzünk is, amire szánunk. Lehet, hogy valahonnan el kell venni, de hogyha ezek a fontosak a mindennapokban, akkor szerintem igenis meg kell lépnünk ezt, hogy kicsit összeszorítva a fogunkat, máshol spórolunk, de ezek meg lesznek legalább. Francia sajtok, ezt Zsófi írta nekünk. Kivehető fogsor helyett implantátum, ezt pedig Szabolcstól kaptuk. Igen, ez egy érdekes kérdéskör. Talán volt már erről szó, hogy a mosoly azért olyan dolog, hogy magabiztosságot tud adni. Én is megcsináltattam a fogaimat jó pár évvel ezelőtt, már el is mondtam ezerszer, és azóta sokkal jobban érzem magam, mert merek mosolyogni. A sok rétegű illatos, gyakran reklámozott kiskutyával vagy kiskacsával WC-papír. Nagyon köszönöm, hogyha nem ír márkát a kedves hallgató, mert akkor nekem sem kell rejtjelesen beszélnem. És igen, többször került már elő a WC-papír, mert hogy erre is oda kell figyelni. Lakás és ásványvíz. Ezek szerintem sűrűn veszel lakásokat? Nem gondolom, nem erre gondolt a kedves hallgató, hanem arra, hogy a lakással kapcsolatos dolgok és az ásványvíz, ami megint csak olyan, hogy nagyon ütköznek a vélemények, hogy lehet, hogy valakinek a csapvize is tök finom, miért kell palackozott vizet venni, hiszen a palackozás maga elég környezetkárosító hatású, még hogyha vissza is viszi valaki egy repontra. Parfümök és edzősruhák, mindig azzal indoklom meg, hogy de hát körmöshöz legalább nem járok. Egyébként igen, találjuk meg azt az egyensúlyt, amivel le lehet fedni a kicsit többet költésünket. Találni kell egy olyat, ahova nem járunk, és akkor azzal már is spóroltunk egy kicsit, persze csak idézőjelben. Kocsi, nem busszal vagy gyalog menni. Tulajdonképpen igen, hogyha valaki kényelmetlenül érzi magát a tömegközlekedésen, vagy nem szeret sétálni, akkor ez is teljesen érthető. Illetve legyen a vége ez, pszichológus és magárendelések, írta nekünk Tomi. De maradtak még válaszaink, kedves hallgatók, viszont ma már több nem fér bele, úgyhogy majd egy másik alkalommal folytatjuk, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Vörös Nandi búcsúzik, visszhall!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!
2: Olyan ő, hogy megáll

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Napos nyári idő lesz. Hétfőn a családi pótlékkal együtt utalják az iskola kezdési támogatás első részét. Ezen a hétvégén rendezik a szatmárberegi nyitott portakapukat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszadúzzatja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt mondta, hogy a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Ezt a gyermek iskoláztatására tudják fordítani. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az Országos Mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradó napon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 9 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmárberegi falu termelői várják a vidéki élet hangulatára és a kézműves folyamatokra kíváncsi látogatókat a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban. Nem csak lekvár, hanem más helyi specialitások alapanyaga is a gyümölcs. Szombaton vasárnap összesen 14 porta nyit ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is be lehet barangolni. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapok rendezvény sorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik és október 4-éig tart.
0: Az időjárásról.
1: Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható. Legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos nyári idő lesz. Működik a víz alatti gát a paksi erőműnél. Feljelentést tett Havasi Bertalan az elmaradt életménye miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korában azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a hétvégére ismét teljes kapacitás.

0: hatással működhet a paksi atomerőmű. Súlyos orosz dróntámadás érte egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Eddig 14 halottról és több mint 120 sebesültről tudni. 29 ember állapota súlyos, a sérültek közt 22 gyerek is van. A fényes nappal végrehajtott támadást egy másik is követte. Fél óra múlva a kiérkezett mentők voltak a célpont, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a támadást terrorcselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás ért egy Mikolajiv megyei települést is. 4 ember meghalt, közöttük 3 gyerek. Svédországban egy férfi karddal támadott meg fiatalokat egy iskolában. Legkevesebb 3 megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Egy középiskolába ment be a férfi, elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. Egy svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt és már elítélték testi sértésért. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentés Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a fővárosi nyomozóügyészségnél. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult az ügyészséghez, mert májusi felmentése után nem kapta meg a felmentési időre járó júliusi illetményét. Havasi Bertalant májusban Magyar Péter miniszterelnök mentette fel tisztségéből, szolgálati jogviszonya azonban a 6 hónapos felmentési idő miatt november közepéig fennáll. A feljelentés szerint Magyar Péter korábban legalább 2-szer nyilvánosan kijelentette, hogy Havasi Bertalan nem kapja meg a felmentési időre járó illetményét. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki.
1: Az időjárásról.
0: Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos nyári idő lesz. Hétfőn a családi pótlékkal együtt utalják az iskola kezdési támogatás első részét. Ezen a hétvégén rendezik a szatmárberegi nyitott portakapukat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszadúzzatja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azt mondta, hogy a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Ezt a gyermek iskoláztatására tudják fordítani. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 9 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmárberegi falu termelői várják a vidéki élet hangulatára és a kézműves folyamatokra kíváncsi látogatókat a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban. Nem csak lekvár, hanem más helyi specialitások alapanyaga is a gyümölcs. Szombaton vasárnap összesen 14 porta nyit ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is be lehet barangolni. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapok rendezvény sorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik és október 4-éig tart.
0: Az időjárásról.
1: Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható. Legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos nyári idő lesz. Működik a víz alatti gát a paksi erőműnél. Feljelentést tett Havasi Bertalan az elmaradt illetménye miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az első ijesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a hétvégére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Súlyos orosz dróntámadás érte egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Eddig 14 halottról és több mint 120 sebesültről tudni. 29 ember állapota súlyos, a sérültek közt 22 gyerek is van. A fényes nappal végrehajtott támadást egy másik is követte. Fél óra múlva a kiérkezett mentők voltak a célpont, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a támadást terrorcselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás ért egy Mikolajiv megyei települést is. 4 ember meghalt, közöttük 3 gyerek. Svédországban egy férfi karddal támadott meg fiatalokat egy iskolában. Legkevesebb 3 megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Egy középiskolába ment be a férfi, elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. Egy svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt és már elítélték testi sértésért. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Fővárosi Nyomozóügyészségnél. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult az ügyészséghez, mert májusi felmentése után nem kapta meg a felmentési időre járó júliusi illetményét. Havasi Bertalant májusban Magyar Péter miniszterelnök mentette fel tisztségéből, szolgálati jogviszonya azonban a 6 hónapos felmentési idő miatt november közepéig fennáll. A feljelentés szerint Magyar Péter korábban legalább 2-szer nyilvánosan kijelentette, hogy Havasi Bertalan nem kapja meg a felmentési időre járó illetményét. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki.
0: Az időjárásról.
1: Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglédás Show-ban.
1: Napos nyári idő lesz. Hétfőn a családi pótlékkal együtt utalják az iskola kezdési támogatás első részét. Ezen a hétvégén rendezik a szatmárberegi nyitott portakapukat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzatja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt mondta, hogy a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Ezt a gyermek iskoláztatására tudják fordítani. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradó napon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 9 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmárberegi falu termelői várják a vidéki élet hangulatára és a kézműves folyamatokra kíváncsi látogatókat a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban. Nem csak lekvár, hanem más helyi specialitások alapanyaga is a gyümölcs. Szombaton vasárnap összesen 14 porta nyit ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is be lehet barangolni. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapok rendezvény sorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik és október 4-éig tart.
0: Az időjárásról.
1: Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható. Legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.